0: Nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is, a 146 ezer forintos határig, jelentette be Kármán András az Idősek Világnapja alkalmából. A pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. 108 és 125 ezer forint között 12 ezer forint, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer forint, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között 6 ezer forint lesz az emelés. A 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjakat a kormány 146 ezer forintra növeli. Folytatódik a diákváros előkészítése, az állam és a főváros pedig együttműködik azért, hogy a beruházás minél hamarabb elinduljon. Erről a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülésén állapodtak meg. A tanácskozáson arról is döntöttek, hogy kezdeményezik a fővárosi csatornázási művek visszakerülését köztulajdonba, a menedzsment jogok pedig teljes egészében a fővároshoz kerülnének. A rákos rendezői beruházás szintén közös állami fővárosi szervezeti struktúrában valósulna meg, az áprilisban lezárt tervpályán. Alapján. A részleteket a következő ülésen dolgozzák ki. A központi nyomozóügyészség saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvoi nyomozását, közölte a vádhatóság. Azt írták, hogy a sértett sanyarkatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozást, a továbbiakban a központi nyomozó főügyészség folytatja. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-as autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két, az ukrán Oszcsat Bank tulajdonában lévő járművet, amelyek az Ausztria a Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. A 7 tagú fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt. A választás óta először látogat hazánkba az Európai Parlament jogállamiságot vizsgáló bizottsága. Az úgynevezett LIBE bizottság küldöttsége október 26-a és 28-a között tartózkodik majd Budapesten. A bizottság legutóbb 2025-ben látogatott Budapestre, céljuk a jogállamiság helyzetének vizsgálata. A küldöttség kormánytagokkal, ellenzéki képviselőkkel, bírákkal, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel és újságírókkal is találkozni fog. A külügyi bizottság tiszás tagjai optimisták a látogatással kapcsolatban. Az Esztergom budapesti főegyházmegye hivatalos állásfoglalásban határolódott el Osztie Zoltán feldebrői szentmisén elhangzott kijelentéseitől, miután a lelkész éles szavakkal illette a Tisza párt szavazóit és támogatóit. A közleményben a főegyházmegye sajnálatát és megütközését fejezte ki a szertartáson elhangzott szavak miatt. Az egyházi vezetés nyomatékosította, az emberek sértő minősítése és megbélyegzése összeegyeztethetetlen a krisztusi tanítással, és teljesen idegen az evangélium szellemiségétől. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk, a légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő. Kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Igen, elhoztam a kulturális élet aktualitásait, és hát egy olyan úriember, egy olyan művész ember szavazott ma is bizalmat nekem, és ennek a rádiónak, meg a hallgatóknak, aki nem először ül itt, nagyon remélem, hogy nem is utoljára. A Zene Akadémia rektoráról van szó, na meg hát egy olyan zongoraművészről, aki nagyon régóta tesz azért, hogy a kulturális életet igenis formálhassa. Farkas Gábort köszöntöm nagy szeretettel.
2: Köszönöm meghívást.
1: Főleg így a Zene Világnapja közelében. Hát ki más lenne, akivel méltó lehetne beszélgetni erről, a muzsikáról, ami azért valljuk be, hogy mindig is kapaszkodó volt az embereknek?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nyilván azért ne legyünk naívak, tehát nem hiszem azt, hogy mondjuk esetleg egy zongora koncert után megváltozik a teljes világ, de hogyha mondjuk annak az 1000-2000 embernek, akinek éppen játszunk, annak egy kicsit szebbé, jobbá tudjuk tenni azt a pár óráját, amit esetleg ott töltenek a koncertteremben, akkor már egy pozitív élményben lehet nekünk is részünk, uh-huh. és hát természetesen nekik is. És ez egy nagyon jó kérdés, egyébként pont egy pár nappal ezelőtt láttam Schiff Andrással egy interjút, azzal kapcsolatban kérdezték, hogy az élő koncertnek a varázsa az mennyire aktuális még esetleg a mai napokban, vagy a manapság.
1: Hogy nem láttam az interjút, mit válaszolt?
2: Azt mondta, hogy ő igenis hisz az élő koncertnek a varázsában, mert hogy természetesen ez egy olyan dolog, amit ő is, mint művész, és én is ezt vallom, hogy a zene arra való, hogy megosszuk emberekkel. Uh-huh. És az élő koncertnek pont ez a varázsa, hogy az ember kimegy a színpadra egy nagyon szépen és gondosan elkészített programmal, és a zene szerintem arra való, hogy sok mindenkinek, illetve a hallgatóknak örömet okozzunk. És én szerintem azért is jó az, hogy élő koncertek még mind a mai napig ilyen nagy érdeklődésre tesznek szert, és hogyha csak a Zene Akadémiára is gondolok, hogy esténként milyen szépen megtelik a Zene Akadémia gyönyörűséges nagy terme, mert az úgy hirtelen ez egy közösségé formálódik egyrészt, másrészt pedig a Zene Akadémia nagy terme azért mégiscsak úgy gondolom, hogy ez egy szentély, és a zene szentélyében, egy csodálatos környezetben mondjuk egy nagyszerű szólóestet hallgatni, vagy akár egy nagyszerű zenekari estet, vagy akár kamarazenei estet hallgatni, az mindenféleképpen üdítő lehet, és a közönség szempontjából pedig azért is nagyon fontos, mert ebben a művészek szerintem számítanak a közönség aktív jelenlétére. Uh-huh. Ami nem azt jelenti természetesen, hogy esetleg számítunk a bekiabálásokra, vagy a köhögésekre, hanem arra, hogy érezzük azt, hogy ott vannak, velünk vannak, és ezt a színpadról nagyon lehet érezni, hogyha a közönség velünk együtt lélegzik.
1: Ez egy kölcsönhatás, nem is akármilyen.
2: Hogyne, hát számtalan olyan koncert van, ami azért sikerül jobban, mert hogy érzem azt, hogy a közönség is abszolút velem van. És
1: más az energia.
2: Abszolút más az energia, és lehet azt nagyon is érezni, hogy együtt lélegzünk, és hogy akkor lehet egy kicsit időkkel játszani, lehet egy kicsit hatásokkal játszani. Inspirál engem is, vagyis inspirálja az előadót, olyan szempontból is, mert hogy az, amit esetleg az ember, mondjuk legyen az egy piano, vagy legyen az egy szép legátó, amit az ember nagyon szépen akar megszólaltatni a hangszeren, akkor csak azért, hogy jobban kényeztessem a közönséget, akkor megpróbálom még szebben eljátszani. Aha. Tehát ilyen szempontból nagyon sok örömteli pillanat alakulhat ki még az előadó számára is.
1: Hú, millió kérdésem van, de dobálod a labdákat. Nekem meg az a feladatom, hogy itt lecsapjam őket, mert olyan komoly hívó szavakat mond, az egyrészt szentély. Igen, erről a szakmaid beszél ebben a műsorban. Az alkotók mindig mondják, hogy nálatok a Zene Akadémia nagy termében fellépni, az egy rang.
2: Abszolút.
1: De szentélyként kezeli a közönség is?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nagyon sok esetben látom a közönség arcát, és így, hogy most nagyon sok esetben ugye az esetek 100%-ában szinte a rektori páholyból tudom figyelni az eseményeket. látom a közönség reakcióját, és nagyon sok esetben az arcukat is, és amikor bejönnek, és látom, hogy ki szokott úgy szétnézni, és ki az, aki úgy közben nézegeti a freskókat, illetve azokat a felülvilágítókat, azokat a gyönyörű díszítéseket, az a hattyúkat, azokat a gyönyörűséges faragványokat, és az orgonát magát. Tehát azért szerintem elvarázsolja a közönséget a Zeneakadémia szépsége.
1: Aha, megértem.
2: És egyébként hát ez nyilván egy modern koncertteremben, mondjuk különösen Ázsiában, ahol csodálatos akusztikájú koncerttermeket építenek, amik valóban elképesztően modernek, azzal összehasonlítva mondjuk egy olyan historikus koncertterem, mint a Zeneakadémia nagy termedeit, említhetném például a Bécsi Muzikferenzált. Ott is akárhányszor szerencsém van, mert minden nyáron visszajárhatok oda, és most idén nyáron is játszottam ott egy Mendelssohn zongora versenyt egy bécsi zenekarral és egy nagyszerű orosz karmesterrel, és ott is azt láttam a közönségem, meg hát én magam is azt tapasztalom magamon, hogy az ember azért úgy lép be, hogy hát itt ezen a pódiumon azért már nagyon sok nagy művész megfordult, igen. És ez nekem is egyfajta megtiszteltetés, hogy ott játszhatok.
1: Hát, ez szellett vagy darab a történelem.
2: Hát igen, meg hát nem beszélve arról, hogy azért mondjuk a Zeneakadémia is, de hát itt elsősorban talán itt a Muzikverein nagy termét említhetem, hogy ők azért teremtettek egy olyan fajta tradíciót azzal, hogy az újévi koncerteket mindig onnan közvetítik, de hát ebben most már a Zeneakadémia is élen jár, mert nekünk is van újévi koncertünk, és amit a rádiózenekarral szoktunk csinálni és megvalósítani, és azt is nagyon látom, hogy természetesen, mivel egy könnyedebb programot kell ilyenkor színpadra állítani, a közönség erre mindig nagyon vevő. Tehát azt gondolná az ember, hogy esetleg január 1-én a közönség nem fog eljönni egy koncertre, és lám, mégiscsak megtelik a Muzikvereinnek a nagy terme is, a Zeneakadémia nagy terme is, és még rengeteg olyan koncertterem, ahol koncerteket szerveznek, és zenével ünneplik az új évet.
1: Na milyen jó, ünnep, kapaszkodó, mindaz, ami csak a zene jelenthet. No hát, azt hiszem egy éve találkoztunk.
2: Pontosan.
1: Talán utoljára, ugye? Akkor neveztek ki frissen?
2: Szerintem akkor frissen, igen. Tehát szerintem akkor a május-június környékén.
1: Május inkább, igen, igazad van. És hogy telt ez az időszak?
2: Nagyon sok tanulással.
1: Nagyon megváltozott-e az életed?
2: Szinte gyökeresen, és is, meg nem is. Tehát nyilván egyébként az a fajta előadói gyakorlat, ami eddig is az életem része volt, hát az nem változott meg, mert hát azért így is aktívan koncertezem, sőt, hát ugyanúgy lemezeket veszek föl, és hát
1: szerencsére... Majd beszélünk erről is, igen. Természetesen.
2: És hát természetesen a koncert élet így, mint egy koncertzongorista azért az megmaradt. Ami a nehézség az, hogy természetesen van egy csodálatos intézmény, amit vezetni kell. Egy nagyon jó időbeosztással tudom megvalósítani azt, hogy mikor gyakorolok, és mikor vagyok az irodában, mikor igyekszem minden egyes energiámat arra fordítani, hogy a Zeneakadémia helyzetét jobbá tegyem.
1: De az rajtad múlik, bocsánat, hogy...
2: Nyilván hogy nem teljes mértékben, mert azért a fenntartónak is egy nagyon nagy szerepe van abban, hogy milyen módon honorálja az intézményt, de amiben ugyancsak egy nagyon pozitív változást érzek, és bizakodó vagyok a jövő tekintetében, ilyen téren is. De nyilván a belső hangulatot viszont hát azért mégiscsak a vezetőségnek a szerepe az, hogy ezt megteremtse.
1: Jogos.
2: És a nagyon sok újdonságot találtunk ki, többek között nagyon sok olyan külföldi kapcsolatrendszer, amivel egyébként én magam, mint zongorista rendelkeztem, de hát ezt most ugye a Zeneakadémia szolgálatába állítom. Uh-huh. Tehát mint például a Giuliarddal való kapcsolat, hogy azt egyre jobban szorosabbra fűződik. Azok az ázsiai kapcsolatok, amik eddig az életem részei voltak, úgy, mint koncertzongorista, vagy úgy, mint professzor, mint tanár, azokat is igyekszem bevonzani a Zeneakadémia életébe. Most éppen tavaly kitaláltunk egy olyan koncertsorozatot, aminek azt a címet adtuk, hogy Tutti, tehát ugye mindenki. Mindenki együtt, gyakorlatilag talán így lehetne szépen lefordítani. aminek az a lényege, hogy, hogy volt egy kínai, van egy kínai egyetem, Pekingből, Peking legjobb, illetve Kína legjobb egyetem, a zenei egyetem, a zene akadémiája, ez a China Conservatory of Music, akinek a rektora egyébként történetesen egy karmester, ráadásul nagyon jó karmester, és az ott látogatásom idején kitaláltuk azt, hogy, hogy én pont akkor érkeztem Japánból, és Japánban a világkiállításra vittem egy, egy fél magyar, fél japán kamara zenekart, ami a Zeneakadémia zenek, növendékeiből alakult. Aha. És akkor mondtam nekik, hogy hát, hogy ez egy kamara zenekari produkció volt Oszakában a világkiállításon, és hogy ebből miért nem csinálunk esetleg egy sokkal nagyobb dolgot, és hogy mi lenne akkor, hogyha ők eljönnének Pekingből egy fél koncert, fél szimfonikus zenekarral, és mi aztán utána itt a Zeneakadémia növendékeivel kiegészítenénk a szimfonikus zenekart, úgyhogy egy ilyen joint zenekar alakulna. Igen, és egy olyan koncertet adnánk, ami bemutatná a magyar híres darabokat, illetve hát itt természetesen inkább elsősorban Lisztről van szó, hát hogyha már a Liszt Akadémia, és akkor bemutatnák a közönségnek azt is, hogy, hogy milyen kínai művek vannak, és hogy milyen kínai szimfonikus zenekari művek vannak, amit egyébként nem biztos, hogy, hogy a magyar közönség esetleg hall.
1: Igen.
2: És gyakorlatilag ez a koncert meg is valósult márciusban, óriási sikere volt, volt koncertünk a Zeneakadémia mellett a Pécsi Kodály Központban is, a növendékeink is nagyon élvezték, és hát a kínai növendékek is nagyon élvezték. A Li Xinzhao, aki a kínai egyetemnek a rektora és egy fantasztikus karmester, ő dirigált, és hát így a két rektor volt a kvázi szólista, mármint úgy olyan módon, hogy ugye ő dirigált az egész koncertet, és akkor én pedig Lisztádúr zongora versenyét játszottam a növendék zenekarra, és akkor ennek lesz egy olyan folytatása, hogy most november 15-én indulunk ki Kínába, akkor viszont a fél zenekart azt mi biztosítjuk, itt magyarokat visszük ki, aha, tehát magyar növendékeket, és akkor ugyanúgy a China Conservatory of Musicnek a fél zenekarával egészülünk ki, és két nagyon neves koncertterembe fogom tudni őket elvinni, az egyik az a Tianjini Nagy Színház, a másik pedig a Beijing Concert Hall, az pedig a pekingi nagy hivatalos koncertterem, és annak a nagy termében adunk majd egy-egy koncertet.
1: Ahol te már, bocsánat, szabad ne feled, korábban megfordultál?
2: Én egy másik koncertteremben játszottam, én az NCPA Concert Hallban játszottam, ami az újabb koncertterem, viszont egészen addig, amíg, olyan, mint a MÜPA, ami úgy néz ki egyébként kívülről, mint egy tojás. És annak a nagy monstrumnak a belsejében található egy operaház, egy koncertterem, és még meg annyi más nagy...
1: Hát egy csoda hely akkor.
2: Hát egy csoda hely, igen, és hát a pekingi koncertterem az pedig egy hivatalosan erre a célra épült nagy koncertterem, de hát az egy picit régebbi, hát nem tudom, mondjuk az esetleg egy 10-20 évvel korábban épült, vagy lehet, hogy esetleg még több. Most ennek nem
1: hát akkor is nagy pontosan. Megtiszteltetés.
2: Én azt gondolom, hogy a mi növendékeinknek is ez egy nagyon jó tanulás lesz, hogy hogyan lehet azt menedzselni, hogy, hogy az ember felszáll a repülőre, leszáll Pekingben 8-9 óra a repülés után, majd aztán másnaptól kezdve kezdődik a zenekari próba, és hogy teljesen mindegy, hogy jetlag, nem jetlag, nekik teljesíteniük kell. Tehát, hogy ez is hozzá tartozik a szakmánkhoz, amit nekik meg kell tanulniuk. Szólista esetében ugye akkor szólóban kell teljesíteni, ha viszont zenekari zenészről van szó, akkor viszont a zenekarban kell a lehető legmaximálisabban játszani, úgyhogy a koncerten ne vétsen hibát. Természetesen lesz ott egy-két próba, de közben a mi magyar tanáraink is, magyar professzoraink is mesterkurzusokat tartanak. És hát ezt a koncertsorozatot nyilván nem csak pekingiekkel, nem csak a kínaiakkal, hanem ezt más egyetemekkel is szeretnénk a jövőben megvalósítani, összekötni különböző európai egyetemeket a zene által. Tehát egyébként is a rektori pályázatomban benne volt az, hogy egy zenekari mesterképzést szeretnék elindítani. Ez ennek az előfutára, mert hogy az akkreditáció gyakorlatilag az egy kicsit hosszadalmas folyamat. És hát ez gyakorlatilag egy előfutára ennek a dolognak.
1: Hát teszed a dolgodat, és van is tennivaló.
2: Igen, de. És ráadásul pont a mai nap folyamán látogatott meg bennünket a világhírű Torre del Lago-i Puccini Fesztivál igazgatója és művészeti vezetője. ahol továbbra is, illetve ahol most már másodszor ültünk le, sőt igazából harmadszor, mert én is meglátogattam őket kint egy olasz koncertem során Torre del Lagóban, ahol szembesültem azzal, hogy ez milyen fantasztikus fesztivál, ahol tényleg a lehető legnagyobb énekesek, Jonas Kaufmanntól elkezdve a lehető legjobban futó nevek énekelnek egy gyönyörűséges helyen, többek között egyébként magyar világsztárjaink közül olyanok léptek föl, mint például Marton Éva. Mm. És azt kell, hogy mondjam, hogy ők is, mivel most megalapítanak egy új konzervatóriumot, aminek egyébként a rektora, illetve hát a vezetője Placido Domingo lesz, tehát hogy most itt is egy olyan fajta kollaboráció készül, ami viszont az énekeseinknek segítene a jövőben. Egy olyan kettős diploma megalapítása, illetve hogy létrehozása, amivel összehozzuk az olasz énekes, igen, hagyományokat, a magyar énekes hagyományokkal, világhírű karmesterekkel tudnának dolgozni, rettenetesen jó zenekarral, és különböző opera produkciókat tudnánk így színpadra állítani. Remélem, hogy ez nem csak terv marad, hanem, de most nagyon komolynak tűntek a mai nap során is, meg hát az eddigi megbeszélések alapján is azt gondolom, hogy ez egy komoly terv, és hát természetesen Európán kívül még hát Amerikával is nagyon sok teendő van. És
1: mi lesz még itt akkor?
2: Én nagyon remélem, mert most egyébként New Yorkba is fogok látogatni pont egy kanadai turné után. A kanadai turné során Ottawa, Montreal és Toronto lesz terítéken.
1: Ez ahol még idén?
2: Ez most októberben, október végén, ahol a koncertjeim mellett egyetemek rektoraival fogok találkozni, ahol ugyancsak együttműködésekről szeretnék majd beszélni.
1: Tényleg összekötöd a kellemes tanulmányt.
2: Én azért gondolom, hogy azokat a koncerteket, azokat a koncert meghívásokat, amik egyébként hozzám zongoraművészként érkeznek, miért ne kereshetne meg egy zongoraművész, aki egyébként egyben rektor is egy ottani egyetemet, akik egyébként nagyszerű egyetemek.
1: Igen.
2: És ha...
1: És hát elhozod a nagyvilágot.
2: Ez a tervem, gyakorlatilag, hogy elhozzam meg ide a nagyvilágot, és hogy Budapestből egy olyan zenei és kulturális és pedagógiai központot létrehozni, ami Liszthez méltó gyakorlatilag, mert Liszt is ezt csinálta, mert nyilván most itt félreértés ne essék, az én képességemet nem akarom Lisztéhez mérni, mert bőven alul maradnék. De én azt gondolom, hogy ott szemléletben...
1: Ott ülsz azon a helyen.
2: Igen, de hát azért mondjuk egy Liszt egy zseni volt. Szóval, de én azt gondolom, hogy szemléletben igenis nagyon sokat tanulhatunk tőle, és hát mivel egy igazi kozmopolita volt, és egész életét azzal töltötte, hogy a közönségének és a növendékeinek, egyébként több mint 400 növendéke volt élete során, és mégis aztán azt mondta, hogy ő nem Weimarban, nem Rómában, igen, hanem aztán Budapesten alapította meg a Zene Akadémiát Elkel segítségével.
1: És milyen jót tette?
2: Hát, milyen hálásak vagyunk mi neki.
0: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, Farkas Gábornak még inkább. Örülök, zongoraművész és a Zeneakadémia rektor, akivel nem véletlenül beszélgetünk ennyit a Zeneakadémiáról, de hát azért ott van neki a zongoraművészi pályafutás is, és Gábor, őszintén kérdezem, hogy van ez ilyenkor? Tehát kulisszatitkokba avasd be, kérlek, hogy volt neked eddig is egy csoda pályát, amit nyilván nem adtál fel, amikor a rektori kinevezés megérkezett, de ez tényleg lehet párhuzamosan vinni, úgyhogy ne sérüljön senki, meg
2: én azt gondolom, hogy igen, tehát mindenki.
1: Ne legyenek rossz érzések senkiben.
2: Eddig most bevallom őszintén, az elmúlt egy év során én azt tapasztaltam, hogy lehet, hogy esetleg másként kell beosztanom az időmet. A napi gyakorlásban nyilván az ember nem enged. Még
1: de
2: akkor
1: azt
2: is,
1: ott bent, vagy azt külön?
2: Azt inkább otthon. Aha, azt okay. Inkább otthon este. Vagy nyilván vannak olyan esetleg mondjuk egy-két olyan lopott idő, amikor az ember ennek esetleg úgy alakul éppen a napja, hogy valaki lemondja a találkozót, vagy éppen akkor van egy-két szabad luk, akkor nagyon szívesen átmegy az ember a tanásterembe, ahol ott van Jandó Jenő zongorája, és akkor egy-két órát lehet, hogy tudok ott is gyakorolni, bár egyébként nem nagyon jellemző, hogy erre sor tudnék keríteni. Ugyanakkor viszont az esti gyakorlás az számomra olyan, mint hogyha én azt úgy szoktam megfogalmazni magamnak, hogy akkor mosom ki a lelkemet.
1: Megértem.
2: Igen. Szóval az a 3-4 óra gyakorlás még úgy éjfélig, az még belefér, és egész egyszer jobb úgy lefeküdni, hogy na igen, akkor ma is tettem valamit annak érdekében.
1: Tehát ez tényleg minden áldott nap?
2: Persze.
1: Még hétvégén is?
2: Hát hogyne, hát zongoristának szerintem, meg művésznek nincs hétvége. Hát sőt, hétvégén
1: jó, hát
2: igazából
1: most,
2: akkor...
1: Én tudtam, hogy ez tényleg így van, hogy én azt hittem, hogy egy-két nap minden lehetne.
2: Hát lehet. Lisztnek volt egy olyan mondása, hogyha egy napot nem gyakorolok, akkor azt észreveszem én. Két napot okay. Nem gyakorolok, akkor azt észreveszik a barátaim. Ha 3 napot nem gyakorolok, azt már észreveszi a közönség. Szóval...
1: Jó, megértettem. Okay.
2: Ezért a mindennapi gyakorlás az egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: És egyébként amióta te rektor vagy, ugyanúgy jönnek a meghívások zongoraművészként is? Tehát a pályád az egyáltalán nem állt le, és nem érzi ennek a...
2: Hál' Istennek, hogy lekopogjam, és itt most fán tudom lekopogni. Eddig hál' Istennek azt érzem, hogy eddig még ugyanúgy a meghívásaim azok érkeztek. Olyan módon egy kicsit most már azért én is, hát hogyha mondhatom ezt a szót, hogy válogatok, hogy nem mindenre mondok ám igent. Nem azért, mert hogy én most magasabban hordanám az orromat, hanem egész egyszerűen néha szelektálni kell, hogy belefér-e az az időmbe, vagy esetleg túlságosan sok erőfeszítésbe kerülne az, hogy mondjuk egy teljesen más repertoárt megtanuljak, ami esetleg abban az esetben beleférne, hogyha én csak tanítok és zongorázom, és csak a koncertjeimre készülök. Azért ilyen módon van egy-két kompromisszum, amikor azt mondom, hogy bocsánat, de az sajnos most éppen nem fér bele, mert éppen akkor nekem nagyon sok más teendőm van, éppen akkor egy fontos szenátusi ülésünk van, éppen akkor nem tudom, vagy esetleg nagyobb koncertekre készülök, és akkor mondjuk esetleg azok a mondjuk így esetleg kisebb koncerttermek meghívásainak nem tudok mindig eleget tenni, de ilyenből nem volt hál' Istennek sok. Tehát igaz, hogy hát hogyha egyetlen egy hátrányát mondhatom a rektori létnek, az, hogy bár a szakma, tehát hogy mint zongoraművészi lét és mint rektorság, az most teljes mértékben leköti az életemet. Most egy kicsit a családot kevesebbet látom, tehát hogy abban az esetben egyébként érzek hátrányt.
1: De azért gondolom nem tettek szemrehányást ezért.
2: Nem, mert hát akkor, amikor ez az egész ez kiderült, akkor én a két fiammal leültem. Az egyik az éppen a napokban lett 12 éves, a másik az 9.
1: Szívből gratulálok.
2: Köszönöm szépen nevükben is. De én azt
1: gondolom... megértették.
2: Megértették, tehát akkor leültem velük, és akkor elmondtam nekik, hogy most apa egy kicsit elfoglaltabb lesz az elkövetkezendő 5 évben. De hát szerencsére van egy nagyon támogató családom, meg egy nagyon támogató feleségem, aki megérti ezt a helyzetet, és
1: megoldjátok.
2: Megoldjuk.
1: No, hát köszönöm a tényleg a bizalmadat is, hogy itt vagy, ezt a sajtómenedzseret, Kristóf Hanyi súgta, meg innen csókoltatjuk az éterből, hogy nem is mondasz minden felkérésre állítólag nemet az interjúkra, úgyhogy köszönöm, hogy itt ülsz. És én nagyon örültem annak, hogy láttam az új lemezről a felvételt is, de magát a hírnek is nagyon örültem, hogy akkor még erre is van idő.
2: Igen.
1: Ráadásul hát a Hungarotonnál jött ki, és még nem éltek a mikrofonok, kérdeztem, hogy hol vettétek föl ezt a lemezt, meg hogy szeretsz egyáltalán lemezfelvételt készíteni. Az mennyivel másabb?
2: Teljesen más, mint a koncert, mert ugye a koncerten fölkészülsz egy anyaggal, majd szoktuk mondani, egy lövésed van, és akkor az vagy elsül, vagy nem. Aha. De ugyanakkor viszont mégis a közönségnek a jelenléte az viszont nagyon tud inspirálni, ahogy ezt mondtam is az interjú elején. A stúdióban más körülmény van, ott egy olyan fajta koncerthelyzetet kell produkálni magadnak virtuálisan, mint hogyha koncerten lennél, és a lehető legjobbat próbálod kihozni magadból. El kell érni azt a szintet, hogy az ember egy olyan felspanolt állapotba kerüljön. De én azt gondolom, hogy a piros lámpa ebben az esetben, ami most nem a másfajta piros lámpa érti, hanem
1: hát a felvételt jelző
2: lámpa, igen. Tehát abban az esetben viszont az ember valahogy mégis egy felspanolt állapotba kerül, és a lehető legjobbat próbálja majd magából kihozni. Nyilván egy süket stúdió, ami kizárja a külső zajokat, az másként viselkedik. Uh-huh. De ugyanakkor viszont hát pont emiatt, hogy én nem szeretem azt, hogyha esetleg egy felvételének hangokból kell összeollózni. Úgyhogy hát nyilván az ember ilyenkor igyekszik tisztességesen fölkészülni, és nagyon, nagyon a lehető legjobb módon eljátszani a darabot, és nagyon örülök, hogy az eddigi lemezfelvételeim során mindig sokkal hamarabb fejeztük be a lemezfelvételeket, mint ahogy egyébként a stúdió időpontom lett volna.
1: Mert ugye erre kiírnak egy időt, ugye, a kiadó.
2: Igen, ilyenkor kiírnak 3-4 napot, aha, és a mostani lemezt is kicsit több, mint 2 nap alatt sikerült fölvenni, pedig hát a mostani lemez az a, tehát ugye azt mondjuk el a közönségnek, hogy most éppen a Mozart összes zongora szonátájának a sorozatát csinálom, ami 5 CD-ből álló sorozat, amiből most jelent meg éppen a 3. CD, és most vettem lemezre a 4. CD-nek az anyagát egy 1,5-2 héttel ezelőtt, és nagyon örültem annak, hogy annak ellenére, hogy olyan fajsúlyos darabok található lesznek majd az új CD-n, a 4., de nem akarom teljesen lelőni, de ha már elkezdtem, akkor befejezem a mondatot.
1: Kíváncsi vagy.
2: Hát ugye időrendi sorrendben haladok a felvételek, igen, tekintetében, illetve a szonáták tekintetében, és most a soron következő szonáták azok a 333-as B-dur szonáta volt, a C-moll fantázia, igen, és a C-moll fantáziához tartozó szonáta. És nagyon örültem annak, hogy ilyen fajsúlyos darabokat is sikerült úgy fölvenni, ami bár még nem hallottam az editált változatot, de én azt gondolom, hogy jó érzésekkel tudtam elhagyni a stúdiót, és jó érzés volt az, hogy olyan csodálatos művekkel dolgozhattam megint nap mint nap, amit az ember, bár játszottam őket koncerten, de azért stúdió körülmények között
1: más az,
2: persze.
1: Egy kis kulisszatitkot, Gábor, hogy megy ez? Kijössz a stúdióból, és akkor te nem viszed a demót magaddal, akár pendrive-on, vagy mit tudom én, milyen adathordozón, hogy a kocsiban hallgasd, amit aznap csináltál?
2: Hát az... nem, azért nem, mert egyrészt ott én nem akarom magam már azzal terhelni, hogy esetleg az aznapi hibáimon törjön magam.
1: Jogos.
2: Másrészt pedig igyekszem tényleg koncertmódon játszani, tehát, aha, hogy egyszer eljátszom a darabot egy egészben, és akkor mindig próbálok, hogyha esetleg nem vagyok elégedett, akkor eljátszom megint az egész tételt. Szóval, és hogyha esetleg kell valamit pótolni, amit nyilván az ember olyan módon tud, meg igyekszik gyakorolni, hogy ahogy Sif András szokta mondani, hogy egy 3. fület kell kifejleszteni ilyenkor.
1: Hogy kívülről
2: hogyan hangzik ez az egész. Ez egy idő, amíg az ember megtanulja koncertteremben, és még nagyobb idő, amíg ezt megtanulja az ember, hogy hogyan működik a mikrofon. De ebben már az a tapasztalatom, amennyit összegyűjtöttem az idők során, nyilván az ember már ilyenkor eleve, hogyha lemezfelvételre készülök, akkor már eleve úgy is hallgatom magam gyakorlás közben. Meg hát nyilván a kulisszatitkokhoz hozzátartozik az is, hogy ilyenkor le felvétel előtt én is magamnak otthon fölveszem, nekem is vannak különböző mikrofonjaim, visszahallgatom, jegyzetelek a kottába, hogy akkor az mi szólt jól és mi nem, de ugye az én otthoni Steinway-em az nem úgy fog viselkedni, bilágos, mint a koncertteremben lévő, illetve mint a stúdióban lévő gyönyörűséges Bösendorfer zongora, amit a Bösendorfer cégtől kaptam a Mozart felvételek elkészítéséhez.
1: De kifejezetten erre dedikálva.
2: Bocsánat?
1: Kifejezetten erre a CD sorozatra dedikálva kaptam?
2: Igen, igen, és hál' Istennek sikerült itt is egy, és ez is egy olyan kapocs egyébként, ami a zongora művészi pályám és a rektori tevékenységemnek egyik kapcsa, hogy ezt én a Mozart felvételek elkészítésére kaptam a Bösendorfer cégtől, de sikerült összekötni azzal, hogy a Zeneakadémia éppen akkor volt 150 éves. És mivel a Zeneakadémia, és hát Liszt maga is egy Bösendorfer művész volt,
1: igen,
2: ezért azt mondta a Bösendorfer cég nagyon nagy lelkűen, hogy akkor addig, amíg el nem készítem a felvételt, akkor ők nem viszik vissza Bécsújhelyre, hanem Wiener-Neustadtba, hanem akkor hagyjuk itt a Zeneakadémia, és akkor a Zeneakadémia is hadd használja ezt különböző koncerteken. Nyilván igyekszünk minél többet használni, és hát nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen fantasztikus Bösendorfer új Vienna koncertmodell van most a Zeneakadémia nagy termében, még körülbelül egy évig. Tehát utána aztán nyilván vissza kell adnunk, vagy ha remélem, hogy ezt esetleg mondjuk a fenntartónk közül is hallgatja valaki, vagy esetleg, hogy

0: megtervezi az egésznek a külsejét. A...
1: Nekem szimpatikus, hogy te a Hungarottonnál maradtál.
0: Én bevallom őszintén, én úgy vagyok ezzel, hogy én az első két lemezemet a londoni Warner Classics-nál vettem föl, lemezt csináltam én a New York-i Steinway Records-nál is, volt lemezem a londoni Toccata Classics-nál is, meg mi volt még, Brilliant Classics, meg nem tudom, tehát sok minden, sok cégnél vettem föl lemezt, de én azt gondolom, hogy a Hungaroton az egy olyan régi, és egy jó névvel rendelkező kiadó, hogy magyarként én azt gondolom, hogy kötelességünk.
1: Hát meg rang oda tartozni.
0: Meg hát természetesen, meg hát kötelességünk szerintem egy olyan cégnek felvételeket készíteni, ami itt található. Tehát, hogy egész egyszerűen jó érzés az, hogy egy magyar kiadó adja ki ezeket a lemezeket.
1: Mondanám, hogy végszónak ez tökéletes, de még csak azért nem, mert legalább egy percünkben is ezt szeretném kihasználni. Szintén mondtad a rektori Páholyt a Zeneakadémia nagy termében. Na most te ott hányszor fordulsz meg? Tehát te mennyi előadást tudsz ott megnézni?
0: Hát, hogyha szeretném, akkor minden este is ott ülhetnék.
1: Na jó, de arra nyilván nincs.
0: De arra nyilván nem, mert pont akkor egyébként az ember szeretne gyakorolni is. De természetesen azok a koncertek, amik érdekelnek, nem beszélve azokról a koncertekről egyébként, amik a Zeneakadémia szervezésében kerülnek, a Zeneakadémia szervezésében kerülnek megrendezésre, azokat természetesen, meg hát a Zeneakadémia ünnepi koncertjeit, mint például az október 22, Lisztnek a születésnapja, november 14, a Zeneakadémia születésnapja, és hát még említhetnék, ezek azért kiemelt események, és azért illik ilyenkor a rektornak ott lenni, meg egyébként is úgy tervezném az életemet, hogy akkor ilyenkor ott lennék, és hát nem beszélve arról, hogy mondjuk egy olyan esemény, ami 16 év után először alakul, illetve szerveződhetett meg, és valósulhatott meg a Zeneakadémián, hogy 16 év után Siff András újra a Zeneakadémia nagy termében koncertezett, mind a két az koncerten egy... örömmel, és nagyon nagy megtiszteltetés volt ott ülni, és hallgatni az
1: játékát. Megértem. Na, egyet mondj meg a végén. Szereted most az életedet?
0: Nem akarok túlzásokba esni, imádom.
1: Na, örülök neki. Akkor azt kívánom, hogyha bármikor beszélgetünk, legközelebb ugyanez legyen a válasz. Én sok csillogó szempárat kívánok neked. Mind a Zeneakadémián, akár a növendékek, akár a hozzátok látogató közönség, hát és bárhol a világon, ahol fellépsz, vagy ha CD-det beteszik, vagy most a beszélgetés után is kérem is a hallgatókat, hogy akár a Spotify-on, akár a YouTube-on indítsák el a felvételeidet, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz. Köszönöm, örülnék, hogy itt voltál. Mindig nagy élmény veled a beszélgetés.
0: Ugyancsak.
1: Most is az volt. Farkas Gáborral beszélgettem, zongoraművésszel és a Zeneakadémia rektorával, kedves hallgatóink, és hát akkor stílusosan a muzsikával megyünk tovább a legnagyobb slágerekkel változatosan, de én egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

Élek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Farkas Gábornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tesztelik a Budapest-Belgrád vasútvonalat, titkosíthattak egy hazai katonai UFO észlelést. Egyre durvulnak a diák tüntetések Franciaországban, ezreket tartóztattak le. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Közlekedési projektekkel pályázik Magyarország az Európai Unió egyik finanszírozási programjában, köztük a budapesti és a kölni repülőtér fejlesztésével, valamint a Budapestet Béccsel és Varsóval összekötő nagysebességű vasút előkészítésével. A beruházásokra összesen több mint 24 milliárd forint uniós támogatást igényelne a kormány. A programban a korábbi pályázati körökben fel nem használt uniós forrásokat osztják újra, írja a 444. A hat projekt tervezett nettó összköltsége összesen közel 40 milliárd forint. Ehhez Magyarország 24 milliárd forint uniós támogatást igényelne, a hazai költségvetés pedig 9 milliárd forinttal járulna hozzá. Ezen a hétvégén tartják a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb próbáját, amely során Budapest és Kelebia között teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A beruházás biztonsági rendszere körül korábban vita alakult ki. A hétvégi tesztről beszámoló Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, ha a kétnapos teszt rendben lezajlik és nem tapasztalnak biztonságkritikus hibákat, újabb fontos akadály hárul el a személyforgalom megindítása elől. Titkosították azt a jelentést, amit egy magyar katonai repülőgép pilótája adott le a Honvédelmi Minisztériumnak egy UFO észlelésről. Erről ír egy amerikai földönkívüliekkel foglalkozó internetes oldal. Az általuk nyilvánosságra hozott beszámoló meglehetősen részletes, és még egy állítólagos videófelvételből is mutattak fotót, amin a csészealj látható, adta hírül a Blick. A pilóta egy felderítőgépet vezetett, ezért az azon rendszeresített eszközökkel videóra vette a jelenséget. A felvétel a hírek szerint a történtek után a Honvédelmi Minisztérium birtokába került, ők pedig titkosították a jelentést és a videót is, amiből a katona mégis meg tudott mutatni egy kockányit. A lap kereste a Honvédelmi Minisztériumot, de egyelőre nem kaptak választ. A fővárosi főügyészség szombaton kezdeményezte a második kerületi gyilkosság ügyében gyanúsított férfi letartóztatását, írja a fővárosi főügyészség sajtóosztálya. Indoklásuk szerint azért, hogy a férfi jelen legyen az eljárásban, azt ne veszélyeztesse, illetve kizárható legyen a bűnismétlés lehetősége. A budapesti rendőrfőkapitányságra csütörtökön este 8 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál és a nagymamájával veszekszik. A rendőrök és a mentők miután kiérkeztek a helyszínre, a társasház udvarán találtak rá a nőre, azonban már nem tudtak rajta segíteni. A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak, majd a BRFK életvédelmi osztálya emberölésbüntet gyanúja miatt indított nyomozást. Csak pénteken több mint 1700 embert vettek őrizetbe Franciaországban azokon a tüntetéseken, amelyeken a tanulók az eszköz és tanárhiány ellen tiltakoznak, jelentette be a francia belügyminiszter. A demonstrációk országszerte eddig 735 tanintézményt érintettek, hatósági adatok szerint hétfő óta már több mint 5000 őrizetbevétel történt. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk, a légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a délies szél. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, ismét megyünk a Városligetbe, méghozzá október 4-én vasárnap este 19 órától, ahol ott a Városliget szívében, a Magyar Zeneháza koncerttermében érkezik a Kerekesband, akik már a 3 évtizedet ünneplik, a Táncháztól a Csángó Bugiig címmel. A Kerekesband útja Magyarország és Erdély gyűjtőutaktól az autentikus moldvai gyimesi táncházakon át a világzenei nagyszínpadokig. Igen, 30 éve tölel fel, és szívből gratulálunk nekik innen az éterből, ez egy őrületesen nagy dolog. Mert hogy ez alatt a 30 év alatt hozták létre azt a hangzást, amely összetéveszthetetlen a hazai és nemzetközi világzenei szintéren, amelyet a szakma számos hazai és nemzetközi díjjal ismert el. A 2008-ban a Kultúrák közötti párbeszéd évének magyarországi nagykövetévé választott zenekar eddig 33 országban koncertezett, Jamaikától Kazasztánon át Japánig, Svédországtól az Egyesült Arab Emírségekig. 4 világkiállításon képviselték hazánkat, Zaragozában, Milánóban, Dubajban és Oszakában is. Hát most meg eljönnek, ugye ide a Városligetbe, hogy a fővárosi közönséget is elkápráztassák a 30 éves jubileum okán. A jubileumi buli egyébként a Kerekesben teljes alkotói íbét bemutatja, az autentikus népzenéből induló kezdetektől a táncházi közegen át, az egyedi ethno-funk hangzás megszületésétől egészen a nemzetközi világzenei fesztiválok nagy színpadáig vezető útig. Az est során a Kerekesben saját szerzeményei mellett megszólalnak eredeti népzenei dalamok is. Gyimesből, Palócföldről, Somogyországból a koncert különlegessége, hogy betekintést enged az alkotói folyamatba is, megmutatja, hogy miként alakul át egy ősi pentaton népzenei motívum kortárs, energikus etno-funk kompozícióvá. És hát hogyan válik a hagyomány élő, jelen idejű produkcióvá?
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hétfőn hallgatná meg a volt külügyminisztert, a Nemzetbiztonsági Bizottság átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a Tisza frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát, és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt 2 évben jóvá hagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják. A magas energiaszámlák és a rezsit érintő elszámolási problémák ellen tüntetett a Hallassuk a hangunkat szövetségesei és az MVM, valamint egyéb rezsikárosultak közössége pénteken a Kossuth téren Budapesten. Máténé Szőlősi Andrea szövetségelnöke azt mondta, nem kormányellenes tüntetést szerveztek, hanem olyan problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, amelyek pártszimpátiától függetlenül minden háztartást érintenek. Ilyenek például az össze-vissza számlázott rendszerhasználati díjak, a magas rezsiszámlák, a rosszul működő mérőórák, vagy éppen a napelemes háztartások visszatáplálási problémái. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A Sándor Palota Facebook oldalán közölt információi szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és a szobrok misztikus többlet jelentéseiről. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kiemelten befolyásos vezető a miniszterelnök a Time szerint. Idősebben vállalnak anyaságot a budapesti nők, mint a vidéken élők. Gyilkosság történt Budán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnöket a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, még a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mind férfiaknál, mind a nőknél alacsonyabb. A férfiak átlag életkora első házasságkötésük időpontjában 33,5 év, a nőké pedig 30,5 volt. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig majdnem 9 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja. Az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató Budapesten volt a legmagasabb, 32 esztendő. Budapest ismét Európa egyik legnagyobb futófesztiváljának ad otthont október 10-én és 11-én. A 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra a világ több mint 120 országából érkeznek résztvevők, miközben Magyarország több mint 1100 települését is képviselik futók. A kétnapos rendezvényen 2,3 kilométeres családi gyaloglástól egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratoni távig 14 különböző versenyszám közül választhatnak az indulók, mondta el a Sláger FM-nek Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.
3: Tavaly egy fantasztikus rekordot döntött a jubileumi év, több mint 40 000 jelentkeztek. A jövő héten hétfőn zárjuk a előnevezéseket. Több mint 8000 külföldi nevezésünk van már. A magyar indulóknak 55%-a vidékről érkezik. Ami még érdekesség ebben az évben, hogy a hölgyek aránya meghaladta az esemény egészében az 50%-ot.
2: A szervezők szerint a külföldi futóturizmus az elmúlt években csak nem megduplázódott, így a jövő hétvégi esemény a turizmus számára is jelentős bevételt hoz. Megölte a nagymamáját egy férfi csütörtök este egy második kerületi társasházban. A feltételezett elkövetőt elfogták, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idős asszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni. A körülmények alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, tették hozzá. A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk, a légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk. A mai is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan vendégekkel, alkotókkal beszélgetek minden este ebben a műsorban, akik valamilyen úton, módon képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és az a nagyon kedves hölgy, aki ma meglátogatott és bizalmat szavazott itt a stúdióban nekem, nagyon is képes hatással lenni, nem csak a kulturális életre, sokkal többre által. A Túrcsán Nemesét köszöntöm nagy szeretettel, a 100év.hu alapítóját. Örülök neked, hogy jöttél, már rég találkoztunk.
2: Köszönöm a meghívást, igen, jó látni.
1: És hát amikor találkoztunk, akkor még Kék Zóna projektnek hívták a missziódat.
2: Igen, igen, de közben volt egy változás. Azért váltottunk nevet, mert nagyon sok jogi megfelelés lett volna, hogyha megmarad a nevünk. Ugye a kék zónák azok a területek a világon, ahol kiemelkedően sokáig élnek az emberek, és ezt amerikai kutatók nevezték el így ezeket a régiókat, nagyon egyszerűen, ahol nagyon sok volt a 100 év felettiek aránya, azokat kék pacával jelölték, ebből lettek a kék zónák. Viszont olyan sokan kezdtek el világszerte élni, visszaélni magával a kék zóna kifejezéssel, hogy szigorítások voltak.
1: Így visszaéltek vele.
2: Ami minket is elért, tehát összességében mindenkinek szigorították a szabályzatokat, nem lehet már használni a kék zónát, mint főnevet. És mi úgy voltunk, hogy egy kicsit előre futunk, akkor még a nagyobb változások, fejlesztések előtt nevet váltunk, így lettünk 100év.hu, a hosszú élet magyar kultúrája.
1: Na, a hosszú életnek meg mindenki szeretne vagy vágyik. Azt látod egyébként, hogy vágynak rá? Mit tapasztalsz jártatban, keltetben?
2: Vágynak rá, amikor feltesszük azt a kérdést, hogy ki szeretne 100 évig élni, viszonylag kevesen teszik fel a kezüket. De ha már a kérdés úgy hangzik, hogy ki szeretne hosszú ideig egészségben élni, akkor már nincs olyan, aki nem jelentkezik. Ez igazolja azt, hogy vágynak az emberek a változásra, de nem mindenáron. Szeretnének sokáig élni, de egészségben.
1: Jó, az fontos. Na ezért tesztek ti ezzel a misszióval. Nem véletlenül találkoztunk, mert lesz egy gálátok. Nem is akárhol, ugye, a Gundelben?
2: Igen, a Gundel egyébként partnerünk lett, és arra gondoltunk, hogy van már mögöttünk 3 konferencia, de szeretnénk most egy olyan gálát, ahol elismerjük azokat a cégeket, vállalkozásokat, akik egyébként a kék zóna valamelyik pillérén tettek le maradandót az asztalra, legyen az akár élelmiszeripar, rövidellátási lánc, akár generációk összefogása, akár egészségügy, prevenció, fenntarthatóság, ökológiai lábnyomcsökkentése, vagy a generációk összefogása. Így arra gondoltunk, hogy most az idei évnek egy méltó zárása lehet egy olyan gála, ahol ezeket a vállalkozókat, cégeket ismerjük el, és reméljük, hogy nem csak annak az egy napnak szól majd az az esemény, hanem egy hosszú távú együttműködést tud kialakulni azokkal a cégekkel, akik nem csak egy évben, hanem már a következő 100 évben gondolkodnak, és maradhatók.
1: De itt mennyi múlik rajtad és rajtatok a munkatársaiddal?
2: Pontosan mire gondolsz?
1: Hát az irányításban, hogy őket, vagy összehozni őket, tehát te azért valahol olyanok is vagytok, vagy a csapatoddal, mint egy olvasztó tégely. Közösséget építesz, összehozod arra érdemes embereket.
2: Amban egy kis előnyünk van, hogy az elmúlt másfél évben közel 80 szakemberem lett a projektben. Munkacsoportjaink lettek, és a 80 szakember 80 kapcsolati hálója nyílik meg. Elkezdtünk együttműködni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, több nagy egyetemmel, tehát remélem, hogy ilyen szempontból lesz érdeklődés, már csak azért is, mert valóban az a cél, hogy utána közösen alkossunk valami maradandót, legyen az akár az építőipar, akár az élelmiszerlánc, vagy az egészségügy és prevenció. Úgyhogy remélem, hogy össze tudunk fogni, és valóban megtaláljuk azokat a cégeket, akik tenni akarnak.
1: Most már hány évet ölelünk föl egyébként? Mióta van ez a...
2: 2024. májusában jött az ötlet, illetve inkább azt mondom, hogy júniusában, hogy szeretném megcsinálni ezt a... Valaki missziónak hívja, valaki nagyon nagy üzleti lehetőségnek, a kettő ötvezete ez valójában. Abban az évben, októberben indult hivatalosan a vállalkozás, tehát most lesz 2 éves.
1: De sok minden történt veled az elmúlt minden időszakban. Hát a jó dolgokra vagyok kíváncsi.
2: Nincs olyan vállalkozás, ahol csak jó dolgok történnek, hát jó, de olyan nagy mennyiségben vannak a jó dolgok, hogy mindig erre kell koncentrálni. Bőven elnyomják. A legnagyobb változás az, hogy hogy eltelt egy év a mintatelepülésekből, az első három mintatelepülésből, és bejöttek az újak, sőt most lett kettő pilot településünk is.
1: De most az mit jelent a ti esetetekben?
2: Azt láttuk a mintatelepülésen, hogy elképesztően az érdeklődés, rendkívül motiválóan áll hozzánk a településvezetés, de sokszor láttuk azt, hogy amíg ott vagyunk, addig mennek a dolgok, és amikor elengedjük a kezüket, akkor van megtorpanás. És azt láttuk, hogy nem feltétlenül a mi hibánk, nem feltétlenül az ő hibájuk, hanem valahogy más szokásokat kell kialakítani máshogy, és a pilot település azért jött létre a két településsel, hogy ott azt vizsgáljuk, hogy nélkülünk a település hogyan tud elindulni a fejlődés útján, és hogyan tud önjáró lenni akár már a kezdetektől, és mi háttérben koordinátorként ott vagyunk, de nem rajtunk múlik. Itt a cél az, hogy egy évig teszteljük ezt a know-how-t, majd utána nyilván piaci jelleggel, de bármelyik település át tudja venni. Még a mintatelepülésen ott vagyunk a vérkeringésben, főleg mi diktáljuk az irányokat, és ők követnek minket. Ott sokkal több mindent teszünk bele mi, még a pilot településen valóban a halászat, nem pedig a hal a lényeg. De mind a kettő nagyon fontos kutatás szempontjából, és mind a kettőnél nagyon hálásak vagyunk az embereknek is, és a településvezetőknek is.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy egy picit nyisd ki az ajtót, kérlek, hogy belelássunk a kulissza titkok mögé, hogy ez hogy működik ilyenkor a polgármestereknek? Kell mellétek állniuk? Vagy nem feltétlenül?
2: Amikor elindult a projekt, és kiválasztottam a három települést, akkor igen, szerződtem az önkormányzattal, viszont kérés volt az is, hogy ne tegyünk politikát a projektbe, ezért utána ők egy kicsit lépjenek hátra. És mi kommunikáltunk az emberekkel, mi tartottuk a lakossági fórumokat. Főleg fontos volt ez egy olyan időszakban, amikor a politika egyébként is egy kicsit áthatotta az egészet. Úgyhogy ott vannak, részt vesznek, és rendkívül nagy biztonságot ad az, hogy újra tervezhetünk, ami egy úttörő, innovatív dolog, de az rendkívül fontos, hogy például most a régi településeknél azt mondtuk, hogy akkor jön a 2.0, mert azt látjuk, hogy van egy megrekedés, és mi is akarjuk, ők is akarják, nem feltétlenül hibát követtünk el, hanem tanulnunk kell abból, hogy merre menjünk tovább. És az rendkívül megnyugtató, hogy mindennél azt mondják, hogy ott vagyunk, mögöttetek, csináljuk, és a lakosok is így állnak hozzá. És ez nagyon-nagyon jó érzés. Meg az is, hogy amikor én kétségbe esem, hogy nem úgy mennek a dolgok, akkor megnyugtatnak, hogy olyan sok minden történt, amiről ti nem tudtok, és nem történt volna, ha ti nem vagytok itt.
1: Na hát ezek az igazi.
2: Ezek nagyon-nagyon jó.
1: Pont ezért is érdemes. Mennyire értik a lényeget?
2: Hát azt a gondolom, hogy a lakosok igen a mintatelepülésen, viszont a mintatelepülésen túl kevésbé, és ez azért is alakult így, mert hogy annyira szertágazó lett a projektünk az elmúlt egy évben, hogy sokszor nekem is nehéz volt követni.
1: Aha.
2: Olyan gyorsan reagáltak a cégek, a vállalatok, hogy ha-hó, mi is itt vagyunk, ne felejtsetek el minket, ha napi 8 órát töltenek az emberek a munkahelyen, akkor nem elég otthon szokásokat változtatni, céges szinten is kezdjünk el. Jöttek főleg az ESG miatt a cégek, hogy hú, nekünk fontos lett az ökológiai lábnyomcsökkentés, a fenntarthatóság, tudtok-e segíteni? Jöttek a települések, akik nem mintatelepülések, hogy nem szeretnének kimaradni belőle, és hirtelen azt láttuk, hogy mindenhonnan jönnek az igények, ezért lettek a munkacsoportok, és pont most tartunk ott, hogy a nagy zajban nálunk is ilyen új alapokat kell lerakni, és nagyon egyszerűen, érthetően kell kommunikálni minden felületen más célcsoportnak, és minden felületen máshogy, hogy lássák, hogy pontosan mi ez, mit szeretnénk.
1: Kozár Michelin az egyik ilyen?
2: Az új, igen.
1: Jó, az már az új. Elmondtok a pontos településeket?
2: A korábbi települések Noszvaj, Nagyréde, Nagykovácsi. Itt Nagyrédén és Noszvajon hosszabbítjuk a projektet. Az új mind a település lenti Kozár Michelin és Mátrafüred a pilot település, és nagy valószínűséggel Dunakeszi lesz a pilot település.
1: Na, hát, Pest megyés.
2: De egyébként Pest megyében nagyon sok lehetőség lesz, mert hogy Pest megyében indulnak majd el a programjaink a magánszemélyeknek. Lesz egy nagy eseménynaptárunk, és ott nagyon sok programra tudnak jelentkezni, ez főleg a budapestieknek jó, illetve hát a Gálán Kispest. Sőt, az élelmiszeripari munkacsoportunknak az elnöke, vezetője most csinálja meg a mentes péksütemények és kenyerek versenyét október 16-án, ami szintén Pest, és október 5-ig lehet rá jelentkezni.
1: És szintén hozzátok kapcsolódik.
2: Azt hozzájuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához, de mivel Péter a jobb kezünk a projektben, és ő az élelmiszeripari munkacsoportunk vezetője, ezért remélem, hogy mi is egy kicsit,
1: azért mondom, hogy kicsit hozzátok is. Mert ahogy itt nagyon szép az oldalatok egyébként, 100év.hu számokkal. Mondom a hallgatóknak, rendszeres testmozgás, mentális jólét, táplálkozás, közösség, ezek mind-mind fontos hívószavak, de és ezt értsd jól, kérlek, amit mondok, hogy ugyanakkor meg nagyon sokszor már el vannak devalválva ezek a hívószavak, a váltsunk életmódot és társai, már van, ahol szitok szó, tehát mi az a plusz, amit ti ezzel hozzá tudtok tenni a fitness guruknál?
2: Én azt gondolom, hogy a terepmunka az nagyon erős nálunk, sőt most fejlesztés alatt van, most kezdődik az applikációnak a fejlesztése, ami nem csak magánszemélyeknek lesz, hanem cégeknek, településeknek, de még kórházaknak is. Uh-huh. A kórházaknál azt fogjuk tesztelni, hogy mik azok a betegségcsoportok, ahol nem a genetika volt a hangsúlyos, hanem a szokások. Uh-huh. Orvosokkal együtt elkezdünk szokásokat változtatni, és azt nézzük, hogy változik-e vele a várható élettartam. Úgyhogy ami nálunk erős, vagy legalábbis remélem, hogy mint a települések és a pilot települések tapasztalatait leszűrve erős tud lenni, most azért nálunk is még a gyerekbetegségek jönnek elő, az, hogy gyakorlati útmutatókat adunk, olyat, amit nagyon könnyen tudnak beépíteni a családok, a cégek és a települések a saját életükbe. Településeknél ez azért is nagyon fontos, mert az elmagányosodás 10 évvel csökkenti a várható élettartamot, és uh-huh. ebben a település nagyon-nagyon nagy segítőnk tud lenni a közösségi programok szervezésével. A cégeknél pedig az, hogy elindult, remélem, hogy van egy kis kezünk abban, elindult egy olyan szemlélet, hogy a cégek elkezdtek nem versenytársként, hanem stratégiai partnerként tekinteni egymásra.
1: Szuper.
2: És annyira jó összefonódások és kezdeményezések indultak el, akár a rövidellátási láncban, a közösségi étkezéseknél, ami új irányt tud adni valóban a hazai egészségfejlesztésnek és fenntarthatóságnak.
1: Nekem nagyon tetszik, amit itt írtok, meg kommunikáltok, hogy a hosszú élet titka az nem csak a döntésekben, vagy nem csak a genetikában egészen pontosan, hanem a mindennapi döntésekben múlik. Ami persze az a legnehezebb, hogy az ember tudatosan éljen. De mennyire kellett most saját magadat kiképezni? Mert ahogy most beszélsz, az elmagányosodás és mindenről, tehát itt ez azt jelenti, hogy azért te beleástad magad ebbe egész mélyen.
2: Bele is ástam magam. Ugye maga a projekt is egy személyes indítatásból indult, amikor azt hittem, hogy van egy daganatos betegségem, és másfél hónapig ebben a tudatban voltam, tehát maga a projekt is így indult egy személyes kihívásból, és amikor kiderült, hogy egészséges vagyok, hál' Istennek, akkor elkezdtem kutatni, hogy mik azok a szokások, amik azokat az embereket, népcsoportokat jellemzik, akik a legtovább élnek, de viszont a legnagyobb tapasztalás, és hogy válaszoljak a kérdésedre, az volt, amikor elindítottam a kék zóna 60 napos kihívást, és saját magamon kezdtem el tesztelni azokat a nagyon apró szokásokat, amiket Okinaván, Szardinián, Romalindán, Ikárián figyeltek meg a hétköznapi embereken, amik annyira egyszerű, pofon egyszerű dolgok voltak, hogy elkezdtem minden nap hegynek felfele sétálni. Hogy elkezdtem fél lábon állni otthon néhány percig, hogy elkezdtem átszokni bizonyos tevékenységeknél a bal kezemre, hogy elkezdtem naponta 10 percet a földön ülni, és ezek ilyen nevetségesnek tűnő apró változások.
1: Látod, most mondod ezt, most már én is felállok akkor egy picit. Ne üljek, hanem valami történjen, de azért mesélj ezekről, mert ugye nem titkolt célom ezzel a beszélgetéssel, hogy adjunk a hallgatóknak egy-két ilyen praktikumot. Na ez már az, tehát akkor megyünk fölfelé.
2: Igen.
1: Hegynek, vagy lépcsőzünk, az is jó?
2: Én a kék zónát másoltam, és ott tudod, a szardiniai emelkedők vannak.
1: Okay.
2: Tehát én minden nap megnéztem, hogy milyen kék zónás szokást vezetek be. A fél lábon állás, az képzeld Okinaván nagyon jellemző. Magyarországon rendkívül magas az egyensúlyvesztésből fakadó elesések, abból származó combnyaktörések, és sajnos az abból következő halálesetek száma. amit ilyen egyszerű dolgokkal meg tudnánk előzni, hogy elkezdünk naponta pár másodpercet, majd pár percet fél lábon
1: állni. Tehát ez igazán nem megerőltető.
2: Nem megerőltető. Olyan apró szokásokat lestem el, hogy elkezdtem máshova helyezni a csészéket, hogy fel kelljen nyúlni és le kelljen ereszteni többször a kezemet egy nap. Azért mondom, hogy banális dolgok ezek, viszont elképesztő sokat adtak ahhoz, hogy energikusabbnak érzem magam, hogy jobban érzem magam.
1: Összeadódtak.
2: Összeadódtak, ez a kamatos kamat az ilyeneknél, és ami a legjobb volt, hogy elkezdtek írni számomra idegen emberek, hogy teszik ki a hűtőre és csinálják velem. Elkezdtünk közösségi programokat csinálni, közösségi sétákat. Úgyhogy a legnagyobb változás a nagyon apró dolgokban van.
1: Na, elhiszem, de egy szavad ne feled, a balkezes cserét azt még nem mondtad el, hogy az miért fontos?
2: Ez pedig a demencia megelőzés miatt, képzeld el.
1: Komolyan?
2: Mi például mint a településeken vittünk egy perc és nyers vetélkedőket az idősebb generációnak, és ezt nem úgy akartuk megtenni, hogy leülünk és beszélünk a demenciáról, hanem viszünk olyan gyakorlatokat, amik észrevétlenül tudják őket fejleszteni, segíteni, úgyhogy közben jókedvük van, nevetnek, közösségben vannak. Úgyhogy nagyon sok olyan mozdulatot tanultam el én is, ami remélhetőleg segít abban, hogy minél tovább friss legyek szellemileg. Ebben tud segíteni.
1: Hát van itt egy csomó praktikum egyébként, úgyhogy kedves hallgatóink, aki kedvet érez, az 100év.hu számukkal.
0: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megjelentek az iskolakezdési támogatás újabb szabályai. Felmérés készül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról. Csalás gyanújával feljelentik az Alapjogokért Központot. Molnár Róbert vagyok. Megjelent a részletes szabályozás az iskolakezdési támogatás második részéről. A jogosultak a főszabály szerint 50 000 forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztőjátékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-ig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstártól. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár szakmai segítséget is kínál a meglévő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-éig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadóknál az előírt foglalkoztatási arány 5%. Kész konfliktust vállalni politikai szövetségeseivel, a kerületi polgármesterekkel is Karácsony Gergely, ha ezzel felszámolható a szerinte rosszul működő parkolási rendszer. A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt erről, miután több kerület tiltakozott az ellen, hogy a parkolási bevételek tőlük a fővároshoz kerülhetnek, számolt be róla az Index. A Vitézi Dáviddal közös interjúban Karácsony Gergely azt mondta, hogy a parkolási bevételek mintegy 65%-át a működési költségek viszik el, ezért a jelenlegi rendszer egyáltalán nem hatékony. A miniszterelnökség feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, mert az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. Támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Az eljárásban közel 200 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni, közölték a kormány.hu oldalon. A közlemény szerint a miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül 2021 és 24 között háromszor részesítette állami támogatásban az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-t. Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a nonprofit cég szakmai programjaira és működésére nyílt pályázati eljárás nélkül, tették hozzá. Az országos rendőrfőkapitány belső vizsgálatot rendelt el egy elfogadhatatlan hangnemű kommunikációval összefüggésben. Az esettel kapcsolatban a szükséges személyzeti intézkedések megtörténtek, és két kolléga nem a kommunikációs területen folytatja munkáját, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ügy előzménye, hogy a HVG újságírójának interjú kérelmére feltehetőleg véletlenül a belső levelezésüket küldték el válaszul, amiben az volt olvasható, hogy egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Túlcsa Nemesének még inkább. Örülök a 100év.hu alapítójának, akik csuda dolgokat tesznek, csinálnak munkatársaikkal pont azért, hogy mi tovább éljünk, vagy mindannyian tovább éljünk. Rengeteg jó rendezvényetek van, amiket látok. A centenáriumi klub, az egyéb összejövetelek, ezek mind a közösségépítés egyében is zajlanak, ugye?
2: Igen, pont most, amit felsoroltál, az céges szinten.
1: Uh-huh. De hát jó, igen, az is fontos, mert mind hat ránk.
2: A Centenárium Klub nekem a kedvencem. Ez egy ilyen vasárnapi ebédnél pattant ki a fejemből. Ugye a centenáriusok azok, akik 100 év felett élnek. Uh-huh. És elkezdtem gondolkozni azon, hogy vajon mi a közös a világ kék zónáiban élő 100 évesekben, és azokban a cégekben, akik legalább 100 évesek. És elkezdtem összeszedni, hogy a tradíció, a hagyományok tisztelete, a közösség ereje, a generációk összefogása, hiszen egy 100 éves cég több generációváltást megélt már, és akkor jött az ötlet, hogy szedjük össze Magyarországon azokat a cégeket, Budapest környékén, és így lett a Gundela partnerünk, akik legalább 100 évesek, és mondják el a hosszú élettitkát, tanuljunk a bölcsességüktől, és tegyünk szerethető dolgokat melléjük. Például, ha mesélhetek erről, hogy a Gundelnél most mi indul el, a településeknél elkezdtünk megvalósítani a pletykapadokat, majd ebből lettek a beszélőpadok, ami azt jelenti, hogy elkezdtünk interjúzni idősekkel, kérdezzük őket szerelemről, megküzdésről, kitartásról, hosszú életről, megcsalásról, mindenről, és ebből csináltunk egy összevágást, és hogyha valaki lentiben most jár, akkor az önkormányzat előtt van egy installáció, ahol az idősebb generáció fotói vannak, mellette van egy pad és egy QR kód, és hogyha befotózod a QR kódot, akkor ezek a szerethető sztorik jönnek elő.
1: De jó.
2: És a Gundelnél arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk majd interjúzni azokkal az idősekkel, akik 50-60 éve ott randiztak először. Uh-huh. Mondják el, hogy mi történt velük azóta, milyen lett az életük, mikor jártak egyébként azóta a Gundelben, járnak-e oda. Úgyhogy a Centenárium Klub nem csak arról szól, hogy elkezdtük összeszedni azokat a cégeket, akik az arcai lehetnek a projektünknek, ha már 100év.hu, hanem hogy összefogjanak úgy azok a cégek, akiknek van dolguk egymással, de egyébként önmaguktól nem gondolnának arra, hogy leüljenek egy asztalhoz és szövetkezzenek. Uh-huh. Igen.
1: De hogy akkor ezek szerint szövetségesnek tekintik ebben a projektben egymást?
2: Így van. Ugye nem csak Centenárium Klubunk van, hanem 100év.hu hivatalos helyszín, amik most még főleg medical centerek, szállodák, éttermek, nagy hotelekkel szerződtünk. Ilyen például a Termál Hotel Balance, de Budapest környékén is most tárgyalunk több hotellel. És hát elindult, ez egy alulról jövő kezdeményezés, tehát hogyha valamire nagyon nagy szükségünk van, akkor az most a tőke. Úgyhogy elindult a 100 év, 100 nap, 100 milliós kampányunk, ami még tart.
1: No, de valószínűleg láttad ennek a folyamatnak a lépcsőfokai stációit, hogy elindultál, egyetem bíztak benned az elején? Tehát mennyire voltak nyitottak a projektre?
2: Érdekes módon, hogy a kezdetektől, vagy legalábbis vak voltam és nem láttam a hitetlen tekinteteket, talán ez is lehet, de annyira gyorsan felkapta a sajtó, a média és a szakma a fejét erre. Tetszett az embereknek, hogy alulról jövő kezdeményezés, hogy olyan voltam, mint a szomszéd lány, hogy nem volt benne modorosság, nem volt benne sallang, hanem azt mondtam, hogy figyeljetek, kitaláltam, nem tudom egyedül megcsinálni, fogjunk össze, csináljuk meg, ez nagyon tetszett az embereknek, és az a szakmaiság, amit beletettünk, az pedig tetszett a cégeknek. Úgyhogy biztos voltak hitetlenek, csak annyira elvakult voltam, hogy ezeket a mondatokat nem hallottam meg. Uh-huh. Most azt gondolom, hogy már mindenki hisz abban, hogy ebből egy nagyon nagy dolgot lehet csinálni.
1: De a lendületed, a lelkesedés az ugyanúgy megvan, mint az elején?
2: Megvan, nem is lehetne ezt úgy csinálni, ha nem lenne meg. Hiszen azzal, hogy hirtelen ilyen nagyok lettünk, sokszor gondolkoztam azon, hogyha valaki néhány évvel ezelőtt azt mondja nekem, hogy ugyanolyan nehézség tud lenni egy hirtelen növekedés, egy hirtelen fejlődés, mint a stagnálás, vagy a hanyatlás, akkor mosolyogtam volna rajta. De tényleg, hirtelen növekedni az nagyon nagy kihívás. Ha egy másodperccel elveszíteném a lelkesedésemet, a hitemet, akkor hát mindig fejétől bűzlik a hal, akkor dönteni a csapatot. Úgyhogy nincs olyan. Olyan van, hogy fújok egy nagyot, kipihenem magam, és azt mondom a csapatnak, hogy most két napra vegyétek át, hogy tudjak regenerálódni, pihenni, és akkor felhívom valamelyik partnerünket, valamelyik hotelt, hogy hagyj pihenjek náluk egyet. De nem lehet.
1: Megvannak a módszerek.
2: Meg.
1: Rá. Ilyen szempontból. A névváltásból nem volt probléma? Vagy nem a név a lényeg?
2: Azt gondolom, hogy az üzleti partnereink örültek ennek, mert a 100 év.hu, a hosszú élet magyar kultúrája ad egy tartást. Már maga a logunk is szerintem nagyon-nagyon szép lett.
1: Igen.
2: Mint a településen elkövettük azt a hibát, hogy nem kommunikáltuk gyorsan vagy egyértelműen, szerintem ott okozott zavart, de ezen túl lehet lendülni, tehát ott sem a név a lényeg. Jogi szempontból muszáj volt meglépni, nem lett volna biztonságos azzal tovább menni. Kék zóna nélkül nem lettünk volna ismertek, nem tudták volna, hogy mit akarunk.
1: Tehát jó volt ez így.
2: Jó volt ez így, de a 100 év.hu meg pont nagyon jókor jött. Egy új lendületet, egy frissességet adott, és egy kis tisztaságot a zajban, mert hirtelen annyira megszaporodtak a longevity kék zóna cégek, kezdeményezések, hogy azt éreztem, hogy kezdünk elveszni benne, és ez megint úgy kiemelt minket a tömegből. Úgyhogy örülök neki. Bár volt szívroham, amikor jött Amerikától a levél, pont lenti fele tartottam, hogy nevet kell változtatnunk, és következő délelőtt már megvolt az új logónk, meg volt az új név is, volt
1: minden. Olyan sokáig nem tartott akkor a szívroham.
2: Egy lábon kihordtam egy nap alatt.
1: Hamar reagáltál rá. De hát pont ez a lényeg, itt is a reakció, nem? Az egész misszióban, hogy megkeresitek őket, vagy ők rátok találnak, és hogy lépnek-e. Minden a döntéseken múlik.
2: Hát,
1: meg a nyitottságon.
2: Darwin mondta azt, hogy nem a legokosabb, nem a legszebb, nem a legerősebb marad életben, hanem a legfogékonyabb a változás.

0: hadsereg, már pedig nekünk rendkívül jó szakembereink vannak az élelmiszeriparban, a nagyon jó orvosaink vannak, életmódorvos, dr. Szolnoki Niki, egy rendkívül nagy kincs nekünk, Szabolcs Péter, aki az Agrárgazdasági Kamarának, a mentes munkacsoportjának a vezetője, töri az utat előttem nagyon sokszor, és hát vannak nagyköveteink, Gajdos Tamás, Csomor Csilla, Kemencei Kitti, Szabolcs Péter a szakmai nagykövetünk, akiknél egyébként, ha megrettennék, lehet, hogy el is veszíteném a hite, vagy elveszítenék a hitet, de ez nem jelenti azt, hogy nem fújhatunk, nem pihenhetünk meg, és nem mondhatjuk azt, hogy mi is emberből vagyunk, és most kell egy kis szünet, de összességében a vízió az meg kell, hogy maradjon, és a célkitűzés.
1: Jó, nyilván a dzsungelharcot azt a hétköznapokra értettem, az életre, ami körülöttünk van. Hát nem attól kell, hogy megóvjatok minket ezzel az összefogással? A hétköznapok őrületei ellen.
0: Én azt gondolom, hogy amiben tudunk nektek segíteni, az az, hogy megmutassuk azt, hogy lehet úgy élni hosszan egészségben, és ez mindegy, hogy hány év. Uh-huh. Most megcélozzuk a század, de mindegy hány év, hogy az ne legyen keserves, ne legyen bonyolult, ne legyen követhetetlen, ne legyen drága, és leginkább ne egy fellángolás és divat legyen.
1: Javos.
0: Hanem olyan apró mindennapi szokásokat változtassunk, amitől egy túlterhelt cégvezető is jobban érzi magát, egy 3 gyerekes családanya, és az is, aki egyébként egyedül éli a mindennapokat. Most kezdjük el mi is a nagy zajban ezeket a tiszta közvetítéseket adni, mert eddig így az alapozás volt, és talán rajtam kívül lehet, hogy nem is látta át más a projektet, úgyhogy rendkívül nagy feladat most az, hogy láthatóvá tegyük azt, amit az elmúlt másfél évben csináltuk, és tényleg nagyon egyértelmű legyen, hogy mit csinálj ahhoz, hogy jól érezd magad a bőrödben.
1: Jó, hát ez fontos, az útmutatás is, hogy tudjuk, hogy egyáltalán merre, meg milyen irányba induljunk. Mennyire látod most előre a jövőt? Mennyire tudtok előre tervezni ezen a területen?
0: Most már tudatosabban tervezünk, mert eddig sodrottunk nagyon sokszor, és egyszerűen bedaráltak minket minket is érdekel, minket se hagyjatok ki. Ezért jöttek a munkacsoportok, és minden munkacsoportnak saját vezetője lett. Uh-huh. Egy élelmiszeripari munkacsoportban ahhoz az ágazathoz szükséges szakemberek vannak. Még a fenntarthatósági munkacsoportunk, ami egyébként főleg majd Budapesten fog nagyon sokat dolgozni, ahol azt nézzük meg, hogy nagy közösségi, nagy irodaházak, társasházak tetején, hogy lehet például a közösségi tereket, közösségi kerteket létrehozni, az esővízgyűjtés hogyan lehet megoldható, hiszen a hosszú élet az ezeken is múlik a környezetünkön, de felesleges egy életmódorvosnak átlátnia a kék tetőket, vagy a zöld tetőket. Úgyhogy a tudatosság az most már elengedhetetlen, eddig a hív, mit és a lelkesedés, most már a rendszer és az egésznek a komplexitása az megköveteli, hogy nagyon-nagyon fegyelmezetten csináljuk.
1: No, a Gunderről még pár szót ejtsünk így a vége felé. Pontosan mikor van?
0: December 8-án, és november 15-ig jelentkezhetnek azok a cégek, vállalkozások, de akár a külön díjra magánszemélyek, akik úgy érzik, ha már 100 év pontú, hogy olyat tesznek le az asztalra, ami 100 év múlva is érték lesz. Uh-huh. Legyen az akár élelmiszeripar, fenntarthatóság, generációk összefogása, értékes díjak lesznek, és ami a legfontosabb, amit ugye már hangsúlyoztam, hogy nem az a cél, hogy azon az egy napon találkozzunk, hanem hogy kezdjünk el közösen gondolkodni azon, hogy esetleg a munkacsoportjainkba hogyan tudjuk őket becsatornázni, hiszen ezt a projektet nem lehet kisajátítani. Ez nem egy olyan, ami egy-egy személyes misszió vagy küldetés tud lenni.
1: Mondom, nem is lehetne egyedül, nem?
0: Nem lehet.
1: Nehéz lenne.
0: Itt minél több szakma bekapcsolódik, annál nagyobbat tudunk segíteni, és annál szakmaibb lesz az egész.
1: Mennyi szakma van most, azt úgy megvan? Vagy már nem is lehet összeszámolni?
0: Munkacsoportból 60. És szociológus, településkutató, társadalomkutató, most például indul újra a településeknek a rócsó. Reméljük, nagyon sok Budapest környéki település fog bekapcsolni a rócsóba, aminek a lényeg, hogy ott töltünk a településen 2-3 napot 4-5 szakértővel, és nézzük meg, hogy egy település mit tud tenni azért, hogy fenntarthatóbb legyen, élhetőbb legyen, növelje a várható élettartamot, és közösségeket építsen, csökkentse az elmagányosodást, kimozdítsa

0: a fiatalokat a négy fal közül a telefon mögül, kimozdítsa az időseket. Egy alvóvárosban ez még fontosabb tud lenni, amikor az emberek tényleg csak aludni járnak haza. Úgyhogy a Budapest környéki településeket most nagyon-nagyon várjuk, és jelentkezzenek a rócsunkra.
1: Nemes a cél. Minden féle szempontból. Tehát akkor vegyük végig az összes elérhetőséget, jó? 100év.hu.
0: Bárhogy írják be, számmal, betűvel, elérnek. Mindent megoldottunk. Bárhogy írja be, ékezettel, ékezett nélkül hozzánk jut.
1: Oké, a közösségi oldalakon is ugyanúgy ott vagytok, és már 100év.hu névvel.
0: Így van.
1: Jó, azt mondod, hogy roadshow-k is lesznek, tehát minden pontos információit megtalálható.
0: Így van, igen.
1: Nálatok. A Gunderra ki tud jelentkezni egyébként? Bárki, aki most a hallgatók közül kedvet érez?
0: Nem kell lezárt üzleti év, nem kell semmi olyan követelmény, ami egy nagy pályázatnál előírás. Itt tényleg az a cél, hogy ismerjük meg azokat, akik tenni akarnak, és meglátjuk, hogy közösen tudunk-e tovább gondolkodni. Nekik pedig azért jó a kapcsolatépítés mellett, mert egymástól is tudnak tanulni, bemutatkozhatnak a szakmának, és a szakma el tud kezdeni különböző ágazatokként ismerkedni egymással. Nekünk a nagyon nagy előnyünk az, hogy leültettünk egy asztalhoz nagyon sokszor már olyanokat, akiknek azt gondolták, hogy semmi dolguk nincs egymás, és kiderült, hogy de mégis. Amikor például leültetjük az éttermeket a Szabolcs Péter segítségével, a kistermelőkkel, a kosárközösségekkel, az őstermelőkkel, vagy leültetjük a több szakmát egy asztalhoz, és azt nézzük meg, hogy na, itt van mondjuk egy gyár 300 dolgozóval, gyakorlatilag semmi sem adott ahhoz, hogy javítsuk a várható élettartamot, nem motiváltak, mit kezdjünk közösen, mert hogy számos ilyen gyár van, és legyinteni rá, hogy ez nem a mi területünk, mi a könnyű utat választjuk, az a legegyszerűbb, mondjuk egy gyár van, mit lehet, úgyhogy most elindul egy ilyen kezdeményezés.
1: Hát és milyen jó, tényleg elképesztő bizalomépítő képességed, meg képességetek lehet, mert én azt gondoltam már, hogy ezek a cégek, cégvezetők, a döntnökök olyan szinten bizalmatlanok, hát itt már minden volt az elmúlt években, különböző közösségépítés, de meg ilyen networking, üzleti reggelik dögivel már szerintem annyi helyre hívták őket, és annyi helyben csalódhattak, de valószínűleg a jó ügy, amit hozzátettetek, meg a bizalomépítő képesség, ez így hatott.
0: Igen, ez is benne van, illetve az, hogy rengeteg hurok szorul a nyakukon a rengeteg megfelelés miatt, a sok 3-4 betűs legyen az akár ESG, vagy akár más, ami miatt nekik akár akarnak, akár nem kötelező elkezdeni figyelni ezekre a pontokra, és annyira nem tudják, szerencsétlenek, hogy mit csináljanak, vagy amikor jön egy ilyen cég, és azt mondja, hogy hopp, nekem van egy hulladékgazdálkodási szakértőm, van egy ESG tanácsadóm, vagy van egy biotechnológusom, biomérnököm, és lehet, hogy tudunk segíteni, vagy egy szállodánál az Zero Waste segítünk átlátni és betartani, bármennyire nehéz, akkor inkább segítőkéznek látnak minket, egyébként meg az ügy jó, szívesen támogatják, és egyre többen a saját életükbe is szeretnék ezeket beilleszteni.
1: Na, hát akkor legyen ez a végszó, hogy minél többen illeszik be a saját életükbe. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Hát kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit emelsz, és a kollégái beletesznek a nem mindennapi hivatásukba, azt a figyelmükkel viszonozzák. 100év.hu itt találnak minden pontos-fontos információt. Turcsa Nemesével beszélgettem, az alapítóval. Sok csillogó szempárat nektek. A Gundelbe is, meg mindenhol.
0: Köszönöm szépen.
1: Ami csak lesz. És akkor nagy baj nem lesz, hogy a tiétek is csillogni fog. Meg csillogjon az önöké is, kedves hallgatóink. Most folytatjuk a legnagyobb slágerekkel változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Köszönöm szépen. Ez
2: a Slágerkult.
3: Szakállal hordja a szemüveget,

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Turcsán Emesének. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Eloltották a raktártüzet a 11. kerületben, folytatódik a vita a parkolási bevételekről. Többen költöztek el Budapestről, mint ahányan beköltöztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Eloltották a lángokat Budapest 11. kerületében a Galvani úton, ahol egy körülbelül 500 négyzetméteres raktárépület gyulladt ki szombaton. A tűz következtében a raktár tetőszerkezete beszakadt. A lángok mintegy 200 négyzetméteren az épület melletti területet is érintették. A fővárosi hivatásos és rózsadombi önkéntes tűzoltók 8 vízsugárral a fővárosi katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a tüzet. Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere levélben fordult a miniszterelnökhöz a főváros és a kormány közötti megállapodás miatt, mivel a fővárosi önkormányzat a kerületvezetők bevonása nélkül egyezett meg a kabinettel. A polgármester a részletek tisztázását, a kerületek érdemi bevonását és a helyi lakosok érdekeinek védelmét követeli a parkolási és útfejlesztési kérdésekben. A kerületvezető szerint nem a kormánynak, hanem a fővárosnak lett volna a feladata, hogy egyeztesse a megállapodást a kerületekkel. A kormány és a főváros október 1-i megállapodása alapján a budapesti parkolási rendszer teljesen átalakul. A parkolás üzemeltetése és az abból származó bevételek a kerületi önkormányzatoktól a fővárosi önkormányzathoz kerülnek át. Budapest körül forog az országos költözési térkép, és még mindig a Ratko unokák írják a lakáspiac történetét. Így összegezhető az ingatlan.com legfrissebb ingatlanpiaci elemzése. Az utóbbi jó néhány évben jellemzően többen költöztek el Budapestről, mint ahányan beköltöztek. 2025-ben 9500-an költöztek be, és 16000-en költöztek ki például Pest megyébe, tehát az agglomerációs övezetbe, összességében pedig Budapestről majdnem 30000-en költöztek ki, és 25000-en költöztek be. Tehát Budapest vándorlási egyenlege mínusz 4-5 ezer fő. A Budapestre vándorlók száma jelentősen visszaesett, ez részben annak is köszönhető, hogy 2025-ben egy nagyon komoly áremelkedési hullám söpört végig több ízben a fővárosban, ez pedig kevéssé tette vonzó célponttá a fővárost. Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki az M44-es autóút Békés megyei szakaszán indokolatlanul vészfékezett egy másik jármű előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott a másik sofőrre. A konfliktus előzési manővereket követő szóváltás során robbant ki, miközben a gyanúsított gépkocsijában a felesége és a gyermeke is utazott. A megfenyegetett autós egy pihenőhelynél értesített a rendőrséget, a fékezőt előállították a Békéscsabai rendőrkapitányságra. Az őrizetbe került férfi a gyanú szerint ittasan vezetett. Október 10-én indul a Dívány új irodalmi séta sorozata, amelyen Bálint Lilla, a Múzsák a csók után című könyv szerzője kalauzolja résztvevőket Budapest irodalmi emlékei és történetei között. Az első séta a főváros régmúlt éjszakai életét idézi fel, a Nagymező utca mulatóitól és orfeumaitól, a Lipót városi kaszinón át a kártyabarlangokig. Szó lesz művészekről, arisztokratákról, politikusokról, híres botrányokról és szerelmekről. A városjárást pódiumbe beszélgetés követi. Folytatódik a napos, csapadékmentes idő az ország nagy részén és a főváros fölött is alig lesz felhő az égen. A légmozgás mérsékelt marad, számottevő szélerősödés nem valószínű, a reggel ismét hűvösnek ígérkezik, mínusz 1 és plusz 12 fok közötti értékekkel, délután pedig 23-27 fok várható. A jövő héten is folytatódik a vénasszonyok nyara, napsütéses, jobbára száraz időben lesz részünk. A csípős reggeleket ezután is az ilyenkor szokásosnál melegebb délutánok követik.
3: Az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210 bejelzésű autóbuszt tudjuk helyette használni. Ma reggel 8 és délután 6 óra között a Népliget és a Közvágóhíd között nem közlekedik karbantartás miatt az 1-es villamos, pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark között. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos forgalomnak. Szintén lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát is veszélyelhárítás miatt, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Ma 19 óra 30 percig az M2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Egy jó kis program lehet, hogyha kis gyerkőc van adott esetben. Jó, tehát mindenkinek a Sláger FM-en, és ha látnak valamit, írjanak, hívjanak 0630 3030 98 mindkét esetben a számunk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Csodaszi vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, Jekel Dániel vagyok, és egy szokatlan időpontban, de itt vagyok, és pörgetem a legnagyobb slágereket változatosan hétvégére is, ezzel megédesítve ezt a mai kicsit hűvösen induló, de szép napot. Jön a Well Hello és az Odaút. Sláger!

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Újra fellép Budapesten Slash, az amerikai gitáros legenda 2027. július 14-én tér vissza a Budapest Parkba zenekarával, a Slash feat. Miles Kennedy and the Conspirators-al, a Flying Blind Tour 2027 keretében érkező produkció a jövő februárban megjelenő 12 dalt tartalmazó új lemezüket népszerűsíti, a rock and roll hírességek csarnokába is beválasztott Grammy-díjas ikon több mint 100 millió albumot adott el a Guns N' Roses-szal szólóban, és a Velvet Revolverrel pedig újabb sikereket ért el. A Time magazin minden idők második legjobb gitárosának választotta őt, aki tehát jövő július 14-én visszatér Budapestre, a Budapest Parkban fog koncertet adni. Vastag Csaba érkezik a következőkben, ez tőle az Ugye érzed?

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk, és minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM, és a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ne törje vihar a
1: szárnyat. Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Egy picivel járunk fél hét után. Szép reggelt kívánok a koránkelőknek, meg mindenki másnak is. Jönnek az időjárás és közlekedés információk. Aztán a United legnagyobb slágere, Hófehér Jaguár nyitja az óra második felét. Folytatódik a csodás vénasszonyok nyara a mai napon is, az ország javán ragyogó zavartalan napsütésre számíthatunk. Csupán északnyugaton mozdíthatja meg a fákat egy-egy élénkebb déli szellő. A friss csípős reggelt követően vételkörzetünkben délutánra igazi strandidővé melegszik a levegő. 23 és 27 fok közötti nagyon kellemes értékeket mérhetünk. Az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210 B-jelzésű autóbuszt tudjuk helyette használni. Ma reggel 8 és délután 6 óra között a Népliget és a Közvágóhíd között nem közlekedik karbantartás miatt az 1-es villamos. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark között. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos forgalomnak. Szintén lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát is veszélyelhárítás miatt, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Ma 19 óra 30 percig az N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Egy jó kis program lehet, hogyha kis gyerkőc van adott esetben. Jó, tehát mindenkinek a Sláger FM-mel, és ha látnak valamit, írjanak, hívjanak 0630 30 30, 98 mindkét esetben a számunk.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. Yeah.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Orsi, és a Lemegy a nap után megyünk tovább Gáspár Lacival, aki a Megasztár előtt fizikai munkát végzett, többek között vízóra leolvasóként is dolgozott, bár a köztudatban pop énekesként és tévés személyiségként él, kiváló basszusgitáros is, aki a jazz és a funk műfajában nőtt fel, zenei tehetsége mellett egyébként igazi autórajongó, különösen a sportkocsik szerelmese, és gyűjti az exkluzív luxusórákat is. Na tőle érkezik most a Szeretet Él című slágere, itt a Sláger FM PSG Ogli kedvenc zenéje.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le! Állati lesz!
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszerdobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Én szeretem a csillagokat.
9: Én is nagyon. Mi a kedvenc csillagképed?
8: Hát az én csillagképem ugye...
9: November végi vagy, akkor a
8: nyilas.
9: Rák. Nyilas.
8: Nyilas, igen. A rák az a tesómi.
9: És akkor milyen a nyilasnak a csillagképe?
8: Lerajzolni egyszer próbáltam, de nem sikerült olyan jól.
10: Tamarám, neked mi?
11: Én hal vagyok.
10: Halak.
9: Hallak.
8: Anya is.
9: Anya is hal. Én vakond vagyok.
11: Vakond? Akkor lakjál a földbe.
9: De a csillagképen vakond.
11: De akkor is lakjál a földbe.
8: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A kihelyezett kormányülésen a jövő évi költségvetésről is tárgyalnak. Feljelentést tettek egy szabálytalan tankerületi igazgatói pályázattal kapcsolatban. Három nagy vasúti fejlesztést jelentett be Vitézi Dávid. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Erdőbényén tartja hétvégi kihelyezett ülését a kormány, amelynek legfőbb témája a 2027-es költségvetés megvitatása. A jövő évi büdzsé még ebben a hónapban az országgyűlés és a nyilvánosság elé kerül, közölte Kármán András pénzügyminiszter egy Facebookon közzétett bejegyzésben. A jövő évi költségvetés egyik legfontosabb, a héten már bejelentett eleme az átfogó nyugdíjcsomag. Ennek keretében a nyugdíjminimum összege 28.500-ról 120.000 forintra emelkedik, a kis nyugdíjakat pedig sávosan növelik. A tervezet emellett kiterjed az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, valamint az időskorúak járadékának megemelésére is. A 123 milliárd forintos költségvetési hatással járó csomag pénzügyi fedezete biztosított, írta a pénzügyi tárca vezetője. Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést hivatali visszaélés gyanúja miatt a Klebersberg központ, miután szabálytalanságot észleltek a külső pesti tankerületi központ igazgatói pályázatainak véleményezése során. A központ közlése szerint valaki megpróbálta befolyásolni az érintettek önálló döntését, ami nem csak a kiírás céljaival ellentétes, hanem jogszabályba is ütközik. A szervezet ezért ismételten hangsúlyozta a helyi polgármesterek és az iskolai alkalmazottak felelős, szabad véleménynyilvánításának fontosságát a legalkalmasabb vezető kiválasztása érdekében. 3. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új Gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. Közlése szerint a Magyar Vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát, és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A három projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek, összegezte. Feltehetően második világháborús robbanótest került elő a fővárosban a Szabadsághídnál. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a területet 100 méter sugarú körben kiürítette és lezárta, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton az MT-vel. A tájékoztatás szerint a feltételezett robbanótestre járókelők bukkantak a Szabadsághídtól körülbelül 100 méterre a Dunaparton. A lezárás érintette a közelben állomásozó hajót és a sétálóutat, és körülbelül 50 embernek kellett elhagynia a területet. Az október 23-i nemzeti ünnep jelenkori történeteinek gyűjtésére hirdet tematikus napokat a Magyar Néprajzi Múzeumban működő Jelen Archívum, amelynek muzeológusai október 15-én, 22-én és 23-án személyesen a múzeum épületében működő Etnó könyvesbolti térben várják azokat, akik szívesen megosztanák a nemzeti ünnephez kapcsolódó személyes fotóikat, emlékeiket, történeteiket. A kutatók arra kérdésre keresik a választ, hogy személyesen és kollektíven mit rögzítenek az emberek határokon innen és túl, vagy akár egykor emigrációba vonult, esetleg már külföldön született magyarok ezen a napon. Marad a vénasszonyok nyara az ország nagy részén és a fővárosban is, szinte zavartalan lesz a napsütés. Az északnyugati megyékben élénkülhet meg a déli eszél, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
10: Várhatóan ma délutánig tart a terelés átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leállósáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométerek között az új kiszélesített pályaoldalon két sávon lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt, így a főváros irányába az érintett szakaszon jelenleg három sávon haladhatnak a járművek. Nehézséget okozhat azonban, hogy a főváros felé a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, amely lassulást, torlódást okozhat. Azt is érdemes figyelembe venni ott, hogy aki az átterelt belső sávot választja hasonlóan a korábbiakhoz, az 56-os és a 19-es kilométerek között sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat, sem a csomópontokat nem tudja használni, de legalább halad. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyház-Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, úgyhogy itt is torlódásra lehet számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nagyon szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek. Egy picit még hűvös van kint, úgyhogy ha kimegy, akkor érdemes azért még egy kapátot felcsapni. Benzambul és a Beautiful Things nyitja ezt az órát.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Alex Warren giga slágere után beszéljünk arról, hogyha valaki esetleg furcsaságokat lát a Budapest-Belgrád vasút vonal környékén, akkor ne jegye meg, ugyanis tegnap és ma teljes terheléses tesztet végeznek ezen a vonalon, ahol a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint 160 km/órás sebességgel közlekednek. Az utasforgalmi létesítmények továbbra is munkaterületnek minősülnek, így ott csak az illetékes szakemberek tartózkodhatnak. A megszaporodott vonatszám miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intenek mindenkit ott útközben, legyen szó autósokról, gyalogosokról, óvatosan a mai napon még a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Megyünk tovább, érkezik a következőkben Billy Ocean és a Get on the Dreams, Get into my car.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sean Paul és a She Doesn't Mind után érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Taylor Swift és az Antihero nyitja az óra második felét itt a Sláger FM-en. Remek napunk van ma a kimozdulásra, hiszen javában tart a vénasszonyok nyara, ragyogó napsütés vár ránk szinte mindenütt, így érdemes szabadtéri programot tervezni. Északnyugaton néha megélénkülhet a déli szél, de a délutáni 23-27 fokos melegben ez kifejezetten jól tud majd esni. Várhatóan ma délutánig tart a terelés átépítés az M1-es autópályán Tatapánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leállósáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométerek között az új kiszélesített pályaoldalon két sávon lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt, így a főváros irányába az érintett szakaszon jelenleg három sávon haladhatnak a járművek. Nehézséget okozhat azonban, hogy a főváros felé a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, amely lassulást, torlódást okozhat. Azt is érdemes figyelembe venni ott, hogy aki az átterelt belső sávot választja hasonlóan a korábbiakhoz, az 56-os és a 19-es kilométerek között sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat, sem a csomópontokat nem tudja használni, de legalább halad. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyház Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, úgyhogy itt is torlódásra lehet számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ez a slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Olivia Dean-t hallgattuk az előzőkben, ez volt tőle. A So Easy, egy brit neo-soul énekesnő, akinek karrierje rendkívül szokatlanul indult. 17 évesen a Rudimental vokalistájaként turnézott, és legelső nagyszínpados fellépése pont Magyarországon a Sziget Fesztiválon volt, 16 ezer ember előtt. A saját dalait kezdetben függetlenül adta ki, áttörését pedig az hozta meg, amikor egy átalakított sárga teherautóval járt a Nagy-Britanniát, hogy a pandémia alatt ingyenes koncertet adjon a helyieknek. Azóta műfaj egyik legmeghatározó fiatal tehetségévé vált, amit a Grammy és a Brit Awards győzelmei is igazolnak, ő volt tehát. Olivia Dean, fogunk még róla hallani. A Pointer Sisters-el megyünk tovább. Ez most tőlük az I'm So Excited.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
5: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
8: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktél akciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
9: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel WHO projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását, az ellen panasszal él. Tesztelik a Budapest-Belgrád vasútvonalat a hétvégén. Bereményi Géza önéletrajzi ihletésű regényét vitte színpadra a Latinovics Színház. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét az úgynevezett Erste ügyben. A volt jegybank elnök visszautasítja a vádakat és panasszal élt a hatóságoknál. A hatósági gyanú szerint a jegybank 2023-ban nyomást gyakorolt a hitelintézetre, annak érdekében, hogy az osztrák anyabank egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon posztjáról. A hivatali visszaélés büntette miatt indult eljárás idén áprilisban vette kezdetét, miután Simor András, az MNB korábbi elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy magyar részről nyomást gyakoroltak a hazai Erste bankra azért, hogy ő távozzon az osztrák anyabank az Erste Group felügyelőbizottságából. A Budapest-Belgrád vasútvonalon ezen a hétvégén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. Ebben az időszakban a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek órákon át 160 km/órás sebességgel. A vonalmenti utasforgalmi létesítmények a teszt időpontjában még munkaterületek. Így ott a tesztet végző szakértőkön személyzeten kívül más nem tartózkodhat, hívja fel a figyelmet a 22. kerület Soroksár közösségi oldal. Kérik, hogy a vasúti átjárókban fokozott figyelemmel közlekedjenek az autósok. A vasútvonalon csak a kijelölt átjárókon keresztül szabad jelzés mellett szabályosan haladjanak át, tekintettel arra, hogy októberben megszaporodik a vonatok száma a vonalon. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén a nyári szezonban. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége az MTI-nek küldött legfrissebb elemzésében. Budapesten látványosan ketté válik a piac. A fővárosi szállodákban augusztusban 6,4%-kal nőtt a vendégéjszakák száma. A szobafoglaltság pedig elérte a 79,7%-ot. Közben az összes turisztikai szálláshely vendégéjszakáinak száma közel 7%-kal csökkent. Ennek hátterében az elemzés szerint a magán és egyéb szálláshelyek forgalmának 27%-os visszaesése áll. Bereményi Géza Magyar Copperfield című önéletrajzi regényének színpadi adaptációját mutatja be október 10-én a Budaörsi Latinovics Színház. Az előadás rendezője Máté Gábor az MTI-nek adott interjújában azt mondta, egy ilyen gazdag szöveget lehetetlen a maga teljességében színpadra vinni. Máté Gábor szerint a történet egy ország története is, és különösen erős párhuzam fedezhető fel Bereményi Géza név és identitás váltásai, valamint Magyarország 20. századi sorsa között. Máté Gábor szerint a színpadraállítás legnagyobb kihívását az eredeti szöveghez való hűség jelentette. Október 8-a és 10-e között jelentkezik a Kőbánya napja rendezvény, amely a 70-es, 80-as évek hangulatát idézi meg. Október 10-én a Körösi Kulturális Központban retroenteri őrök, trabant, bakelit lemezek, diszkógömb, retrobüfé, írógép és fotókiállítás, malévsarok és régi játékok várják a látogatókat. A kiemelt programok között szerepelnek filmvetítések, versenyek, divatbemutató, valamint találkozó a TV Macival. Farkas Bertalan az első magyar űrhajós is vendég lesz, az estét pedig Szandi koncertje zárja, a programokon való részvétel ingyenes. Marad a vénasszonyok nyara az ország nagy részén és a fővárosban is, szinte zavartalan lesz a napsütés. Az északnyugati megyékben élénkülhet meg a déli eszél, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
2: Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szerviz úton lehet közlekedni, illetve a Bajza utcát úgy, ahogy vele is zárták a Városligeti Fasornál. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, ott is csatornajavítás zajlik. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben is az Esztergomi úton az Árpád híd alatt, gázvezetékjavítás miatt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig, csatornajavítás zajlik ott, a 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar, Podmanicki utca megállót. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, csatornajavítás zajlik ott. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában ott vízvezetéket építenek, és útszűkületen kell áthajtani Csepelen, a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt, burkolatjavítás áll ennek hátterében. 0-30-30-30-90-8 ez a hívható és SMS számunk, önnek is van közlekedési infója. Segítsen nekünk segíteni, előre is köszönjük. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra a mikrofonnál, Jekkel Dániel, de ebben az órában már nem leszek egyedül, ugyanis hozom Mautner Zsófit, és kóstoljuk meg legújabb adását. Előtte viszont még indul az óra Kygóval, jön a Firestone.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ahogy ígértem, ebben az órában már nem egyedül vagyok, hanem Mautner Zsófival és vendégével. Jön a Kóstoljuk Meg, édes szájúak, figyelem!
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak, és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján hallgat vagy néz bennünket. Én Mautner Zsófi vagyok, ez itt a Kóstoljuk Meg friss, ropogós epizódjai a nyári szünet után. Úgyhogy már is haladunk tovább, és én hozom önöknek az izgalmasabbnál izgalmasabb gasztrotörténeteket és gasztroarcokat, azokat a szereplőket, akik szerintem a legelhivatottabbak, legszenvedélyesebbek és legérdekesebbek. Úgyhogy egy ilyen vendégem lesz ma is, mégpedig a cukrászat és torták világából. A mai vendégem a Horváth Alexandra, aki az Egy Csipet Torta alapítója és tulajdonosa. Ez egy márka is, majd elmeséli úgyis Szandra, és 3 éve most már egy kicsi, nagyon kedves bájos cukrászda a Parlament közelében, úgyhogy erről is majd kikérdezlek, hogy ez hogyan született, és nem mellesleg egyébként idén az El Gourmet Awards díjon, az El Sweet, vagyis édes kategóriában Szandra nyerte el az év cukrászdája címet is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagy velem, és én rögtön megosztok a kedves nézőkkel és hallgatókkal egy nagyon karakteres emléket, ugye majd úgyis bemutatjuk, hogy mi mindent hoztál, nagyon megörültem neki, hogy van rajta egy pavlova is, ugye ezt tudják szerintem a nézők, hogy gyorsan elmondom, hogy ez egy ilyen tojásfehérjéből készült habcsók, aminek a külseje ugye roppanós, a belseje jó puha, és akkor egy mascarpone, tejszín, gyümölcsök vannak rajta, gyönyörű, nagyon-nagyon jól néz ki. Nekem is nagyon nagy kedvencem, nagyon kevés cukrászda készíti egyébként, majd mindjárt megkérdezem, hogy miért, de visszatérek gyorsan az emlékemhez, hogy ez a pavlova szerintem lassan a te signature, ilyen ikonikus védjegyeddé kezd válni, ugyanis én 2 olyan rendezvényen is voltam, az egyik pont ez az El Gourmet díját adó, a másik pedig tavaly ősszel egy ilyen újlipótvárosi közösségi rendezvényen, ahol te hoztál ugye desszertet, felkértek rá, és én emlékszem, hogy ott mind a 2 alkalommal ilyen utolsó perces izgalom volt, és mondtam, még nincs itt, de miért nincs itt, már hol van a Szandra desszertje? Azért, mert az utolsó percben fog érkezni, mert hogy az egy óriás pavlova lesz. És kedves nézők, hallgatok, azt úgy képzeljék el, hogy akkor megérkezett Szandra egy ilyen, hát te biztos tudod a méretét annak, az mekkora, egy félméteres vagy?
3: Azt hiszem, hogy az 60 centi átmérőjű. Tehát volt, igen.
2: Kb. Félméteres, 60 centi átmérőjű, egy ilyen gigantikus, óriási méretű pavlova, ezzel a habcsokkal rajta ilyen roskadásig bőség, éppen a szezon gyümölcseivel, ugye most már az őszbe haladunk, tehát már nyilván ez ott az Újlipótvárosban is az őszi volt, most az elmagazinos az ugye nyáron, tehát málna, bogyós gyümölcsök, tehát mint egy festmény olyan, de közben meg hatalmas nagy, tehát ezt kulturáltan nem nagyon lehet enni, ugye ezt csak úgy lehet enni, hogy úgy mindenki ráveti magát, és így kanállal, és törik, és folyik, és mindenhol a tejszínhab, tehát hogy egy ilyen brutál hedonista élmény szerintem. Kóstoltam is, tehát hogy fogyasztóként is az, meg hogy ennek a látványa. Tehát én emlékszem, hogy az egy olyan pillanat, hogy ott látom, ahogy így a mindenki oda megy, és aki még nem kóstolta, az is így ráveti magát, és így szétcsúszik mindenki, hogy úristen, ez micsoda. Szóval ez milyen ez a pillanat, ez milyen megélni?
3: Nagyon-nagyon szeretem én is a pavlovát, és az első kérdésedre válaszolva, hogy miért nem készítik mások, fogalmam sincs. Én az egyszerű dolgokat szeretem, azt hiszem, hogy ezt képviselem így a szakmámban is, és ennél egyszerűbbet, hogy van egy nagyon jó kis puha, ragacsos, kicsit roppanós alapunk. Ugye ez a tojásfehérjában, amit te is mondtál, készül rá egy tejszínes mascarpone hab, és akkor szezontól függően tényleg így a szezon javával megpakoljuk, és ennél jobb nincs. És az, hogy ez egy ilyen közösségi élmény lesz, hogyha ilyen óriás méretben készítjük, hát én azt nagyon élvezem.
2: Hát ez szuper, azt el is tudom képzelni. És egyébként ez végül is egy ilyen véletlen lett, hogy erre ráéreztél, hogy ez egy ilyen közösségi hedonista élmény, vagy egyébként ez egy kitalált ilyen, hogy nem is tudom, performance volt, vagy ez egy kitalált dolog volt, hogy fú, ezt tudod, hogy ez ilyen lesz, és ez fotókon is úgy fog kinézni.
3: Nem volt ennyire tudatos, ilyen pici egyszemélyes formában kezdtük el készíteni, akkor, amikor megnyit ott a cukrászda, tehát pontosan ugyanez az őszi pavlova az egyik desszert volt, és azóta is egyébként a pultban van, mert nem tudunk tőle megválni, meg nem is akarunk.
2: Há, most már nem is szabad, nem, ez nem. Lett a signature, úgyhogy most már tilos levenni.
3: Igen, és egyébként esküvőkre kezdték el rendelni. Ott most az a trend, hogy minél inkább az ilyen széles dolgok felé megyünk, eddig így nem tudom, vertikálisan volt, hogy minél magasabb legyen egy esküvői torta, most meg ezek a lapos, széles torták mennek, és oda készítettünk először.
2: És akkor ott rájöttél, hogy ez több, mint csak egy szép desszert, meg finom desszert, hanem ez, mert úgy fejest ugranak az emberek, és valószínűleg attól is, hogy tényleg nem lehet szépen olyan finoman, kultúráltan, elegánsan enni, hanem ez tényleg csak úgy lehet, hogy akkor nyakig tejszínhabos vagy, és gondolom, hogy egy esküvő, ami egyébként egy ilyen formális élmény, hogy ott úgy ritkább, hogy, és akkor gondolom, ez ott úgy szó szerint megtöri a
3: megtörnivalót. Nagyon illeszkedik is, mert ugye a torta az már az esküvőnek a vége, az már a lecsengés, ott már mindenki felszabadult, ott már senkiben nincs stressz, tényleg az önfeledtség jellemzi azt a pillanatot, és akkor így nem kell szórakozni azzal, hogy kés, meg elvágás, a forró vízben, meg a tálak, meg a kocsik, meg a nem tudom, tehát hogy ez zseniális, és egyre nagyobbakat készítünk, már egy asztalos készíti nekünk alá.
2: Nem mondod, az kari vagy a formát,
3: igen, hogy legyen elég nagy,
2: mert és mi volt eddig a legnagyobb méret?
3: Most nem is tudom, hogy az nem pavlova volt, hanem egy milföly volt, de az 80 centi átmérőjű volt már.
2: Azért ott már majdnem egy méter átmérőjű torta. Jó, akkor ha már beleugrottunk itt az esküvői tortatrendekbe, erről is akartam veled beszélni, de akkor kezdjünk ezzel. Szóval azt igen, én is érzékelem, vagy látom úgy csak a közösségi médiából, hogy ugye még eddig az volt, hogy ezek az elképesztő emeletes torták, ugye ott is mindenféle trendek vannak, hogy most virág, vagy minimalista, vagy modern, kortás, mit tudom én, mindenféle van, majd mindjárt elmeséled, hogy ez, ennek mi a fejlődési ritmusa, de hogy most meg én is azt látom ilyen képekből, hogy most megy az nagy mindenféle tiramisu, pavlova, nem tudom, ilyen nagy téglalap alakú, viszonylag minimalista torták, és akkor azt látom még, hogy a pár akkor nem szeletel, hanem mit tudom én, akkor ők porcukrozzák, vagy valamit ők rakosgatnak rá, tehát az a tevékenység, az action. Szóval akkor egy kicsit kalauzoljál el bennünket ebben az esküvői torta trendben.
3: Igen, hát nyilván...
2: Honnan jutottunk hova?
3: Bocsánat. Nyilván készülnek a hagyományos emeletes torták is. Én azt veszem észre, hogy egyre színesebbek, és egyre bohókásabbak és lazábbak ezek is. Legalábbis minket ilyenekkel keresnek, és megjelent ez a kicsit ilyen, nem tudom, nekem az ilyen családiasabb hangulat. Talán az olaszoktól ered ez a milföly sok gyümölcse.
2: Ami ugye gyorsan csak tolmácsolok, tudod mindig ilyenkor, hogyha véletlenül hallgató most találkozik vele, hogy ez a milföly, ez gyakorlatilag egy ilyen sok labból álló, ugye krémes, de több emeleten van a krém, tehát egy szép, jó, vékony, ropogós leveles tésztalap krém több rétegben.
3: Igen, és az olaszoknál van ez, tehát ott nincs emeletes torta egyáltalán.
2: Nincs is, tényleg? Nincs,
3: én úgy tudom, és úgy tapasztaltam, hogy ott ez megy, és mindenféle színes, bogyós gyümölcsel szórják csak meg, és igen, leporcukrozzák, ez az attrakció, nem az, hogy ők vágják ugye az első szeletet, és most ez nagyon elterjedt, úgyhogy mindenféle desszertet most már így nagyban készítünk, vagyis hát mi ezt a hármat, a pavlovát, a milföjt és a tiramisut, és mi is nagyon szeretjük készíteni, a párok is nagyon szeretik, a család és a barátok is nagyon szeretik, szóval ez tényleg egy ilyen jó bulivá válik, és akkor elég hozzá két kanál, amivel ki lehet szedni, mindenki be tud szállni.
2: Maga szed magának, tehát a pincér, nem tudom, vágja, adagolja, megmarad, és úgy látom, hát a te két pavlovádnál azt láttam, hogy utolsó morsáig gyakorlatilag ott maradt, tehát egyetlen egy szem ribizli maradt, mire én odaértem, tehát hogy szétkapkodják.
0: Tartunk egy leheletnyi szünetet Revig Linnével, aztán jövünk vissza, és folytatódik tovább a Kóstoljuk meg itt a Sláger FM-en.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ebben az órában Mautner Zsófi és vendége beszélgetnek, a legjobb gasztro történeteket, gasztro sztorikat osztják meg, a cukrászat, illetve a cukrászdák világa kerül most a téma középpontjába. Szóval Zsófi.
1: Az hogy működik egy cukrász esetében? Ugye pont itt az előbb elcsíptem, hogy mondod, hát jönnek vissza a hattyúk, még nem tudom, hogy ezzel mit fogok kezdeni. Tehát te hogy működsz ugye a cukrászda is, meg egyáltalán az egész branded, azért az egy kifinomultabb, elegánsabb vonalat képvisel, jó minőségű alapanyagokból, egyszerű prezentációban, szép, minden nagyon esztétikus, minden van rajta, de hogy mégiscsak azért egy kifinomultabb műfaj, tehát amikor bejönnek mondjuk, vagy bejönnek, vagy vannak olyan trendek és olyan vevők, akik teljesen mást szeretnének, de valamilyen úton, módon hozzád keveredik, akkor te a hattyúval, meg a nem tudom, egyéb nagy formákkal, meg sokszínű trendekkel mit kezdesz? Tehát akkor te azt mondod, hogy köszönöm szépen, ez nem egymásnak, nem egymást keressük, vagy azért elvállalod, mert az üzlet, tehát hogy te hogyan döntesz?
2: Én nagyon jól megtanultam nemet mondani, csak sajnos nem én veszem fel a rendelést. Itt ebből szoktak nézeteltérések adódni, de a szabály az az, hogy mármint én és a kollégáim között, hogy muszáj, hogy képeket küldjenek, muszáj, hogy legyenek támpontok, és hogyha ebbe bele tudjuk illeszteni a mi stílusunkat, és tudjuk valahogy úgy mixelni az elképzeléseket, hogy ez mégis ízléses maradjon, és hogyha megkérdezik egy esküvőn 100 ember előtt, hogy honnan van a torta, akkor, akkor az tényleg úgy képviseljen minket, mert korábbról volt már olyan, hát nem tudom, baki, hogy elvállaltam olyan tortát, amit nem akartam, és amúgy jól sikerült, de nem akartam ezzel foglalkozni, megosztottam Instagramon, és mindenki olyat akart. És akkor hát ez nyilván egy óriás öngól, és azonnal leszettem, és nem csináljuk.
1: Úgyhogy, és akkor olyan sincs, hogy az üzleti érdek mondjuk felülírja azt, tehát hogy egyszerűen kiderül, hogy óriási rá a kereslet, és üzletileg nagyon megéri, akkor is tartod magad egyébként a elvekhez? Vagy ebben valamilyen egyensúlyt próbálsz megtalálni?
2: Igyekszem egyensúlyt, de nem vagyok egy nagy üzletasszony. Mert sajnos meg.
1: Hát erre most nekiugranék, hogy akkor az ember egyébként, hogyha cukrászdát nyit, akkor mi kell ahhoz, vagy akkor hogy lehet üzletasszony, nem is tudom, ambíciók vagy attitűd nélkül cukrászdát alapítani vagy nyitni?
2: Hát szerintem kellenek olyan emberek a gépezetbe, akik értenek ehhez, és akiket ez érdekel. Én tényleg az vagyok, aki tortákat szeret készíteni, aki sütiket szeret kitalálni. Én elmajolok magamban órákon át, de hogyha mondjuk nekem pénzt kell elkérnem, hát az még mindig nem megy.
1: Akkor jó, hogy nem te veszed fel a rendeléseket.
2: Ezzel tényleg nem én foglalkozom, így.
1: Szóval a megfelelő emberekkel kell akkor közösen üzletet alapítani.
2: Hogyha valaki olyan alkat, hogy ez érdekli és szereti, akkor persze, de én sajnos nem vagyok ilyen.
1: Kicsit menjünk vissza akkor egyébként az életpályádba, és az is nagyon érdekel mindig a hallgatókat is, meg engem is, hogy mik voltak azok a meghatározó mérföldkövek, amik a mostani, ugye a cukrászda az 3 éves, tehát az ott is már egy születésnapot ünnepeltek, az egy csipet torta brand pedig tavaly volt 10 éves, tehát az is jubilál. Szóval, hogy mik voltak ezen az úton a legfontosabb számodra, a legfontosabb mérföldkövek?
2: Hát az első ugye az volt, hogy én főiskola alatt elkezdtem tortákat csinálni. A vendéglátóipari főiskolára jártam, és tulajdonképpen engem az egész főiskolából csak az élelmiszer, vagy az ételkészítés órák 1-2-3 volt, ami érdekelt, és a konyhán szerettem lenni, úgyhogy számomra ez így hamar egyértelművé vált, hogy hát nekem inkább a gyakorlati oldalát kell ennek az egésznek megfogni, és az is hamar kiderült, hogy jobb nekem valószínűleg nem éjszakába nyúlóan egy konyhán óriási stresszben működni. Úgyhogy kialakítottunk Bíró Leventével, aki az üzlettársam azóta is egy kis műhelyt, és ott kezdtünk el tevékenykedni, először ketten, aztán hárman, teljesen ilyen autodidakta módon, és minden hibát elkövetve, amit csak lehet, szóval tényleg nagyon az volt jellemző, hogy mindent magunk találtunk ki, hogy akkor mit, hogy kell, nem volt egy ilyen, nem tudom, mentor, vagy bárki, aki így értett volna hozzá, aki tanácsot tudott volna adni, vagy akitől mi tudtunk volna kérdezni, úgyhogy hát mélyről indultunk, és ahhoz képest szerintem elég szép ívet futottunk be. Először az esküvő iparban kezdtünk el így foglalatoskodni és működni, ott azt hiszem, hogy nagyon hamar népszerű lett az a vonal, amit képviseltünk. Igazából én vittem mindig ugye a kreatív oldalát a dolognak. Azt hiszem, most már így kimerem mondani, hogy talán volt egy kis befolyásom arra, hogy hogy alakult ez az egész ágazat, és hogy most milyen, hogy néz ez ki. És szerencsére nagyon sok olyan műhely nőtt ki, aki hasonló stílust képvisel, és ezzel egy kicsit így szerintem javítva ezt az egész szakmát, és mert ez is egy ilyen szakmán belül egy szakma.
1: Igen, hát azért külön, ugye egyrészt kicsi, most már azért már elvég jelentősen növekedtetek, meg van ugye cukrászda is, de hogy ez a műhely munka, ez mégiscsak egy kisebb, mint egy nagy üzem, meg mint ugye egy cukrászda, ahol ott van egy ilyen roskadozó pult, és minden nap fel van töltve, nem tudom, 20-30 féle tortával. Ehhez képest ezt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt is egy sokkal kockázatosabb műfaj volt, hogy egy műhelyben tulajdonképpen csak rendezvényre, ugye úgy indultatott. Igen. Tatok, ha jól értem, hogy csak rendezvényekre, meg esküvőkre, megrendelésekre. Megrendelésekre, tehát nem egy cukrászdát üzemeltetetek, és akkor mi késztetett arra, hogy mégis legyen egy fizikai lenyomata, és legyen egy cukrászda, ahova be lehet menni, az ugye a parlament mellett van, ilyen nagyon pici, bájos, szerintem nagyon női kézjegyeket visel, tehát nagyon egyértelmű, ahogy belép az ember, hogy ez egy női cukrászda, és nagyon gusztusosan, ilyen francia stílusú végül is az elrendezés, hiszen nagyon bájos az egész, picike. Szóval hogy akkor mi volt a motivációra, hogy mégiscsak legyen egy hely?
2: Mindig is egy ilyen álom volt ez a vonal, de kinőttük magunkat annyira, hogy egyszerűen kellett már egy ilyen fizikai otthon tulajdonképpen így az egésznek, ahol le tudjuk ültetni akár az esküvős párokat, akár a partnereinket, akár, tehát nem az van, hogy most kijönnek egy műhelybe, ahol nem tudom, éppen 6 gép megy egyszerre, és kicsi utat török, hogy ide le tudsz ülni, akkor kóstolni. Szóval ez így fontos volt, meg bennem mindig volt egy olyan hiány, hogy nem látom így az instant reakciókat. Szóval oké, hogy megcsinálok egy esküvői tortát, aztán majd nem tudom, 2 nap múlva kapok egy feedbacket, hogy köszönjük, nagyon jó volt, mindenki nagyon szerette, és majd nem tudom, egy hónap múlva meg talán kapok képet, ami vagy jó, vagy nem, vagy látok rajta valamit, vagy nem. Szóval ez így nagyon más terep, és új terep, és egy új szint hozott így az életünkbe, úgyhogy valahogy így.
0: Következnek az időjárási és közlekedési infók, aztán innen folytatódik a Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A 3 napos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
5: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
6: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
8: Marina Sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
9: Ha csapatépítő, céges rendezvény vagy évzáró program szervezésén gondolkodik, választon egy helyet, ahol a közös élmény nem ér véget a meetinggel. Hotel Golden Palace, Göd. 8 hektáros park, tóparti környezet, rendezvénytermek, finom ételek és wellness, hogy a munka mellett a csapat együtt töltött idejére is jusson figyelem. Egy hely, ahol a kollégák nem csak egy asztalhoz ülnek le, hanem valódi, közös élményeket is szereznek. Hotel Golden Palace Göd, www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértest fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
3: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Hogy rajzolnál le mondjuk egy kutya cicát?
13: Hát az, hogy cica feje van, és kutya farka, és kutya teste.
14: Hát igen.
15: Hogy rajzolnál le egy porcicát?
14: Hát egy porszemet, ami ma nyuszi fül. Vagy nem nyuszi?
15: Nem nyuszi! Nyuszi cica!
14: Miért nem cica nyuszi?
15: Cica nyuszi. Oké, akkor cica nyuszi. Hogy rajzolnál le?
14: Hát, hogy amúgy cica a feje, de nyúl a füle.
15: A füle és a teste...
14: Nyúl!
15: Por!
14: Igen,
15: por! Porrá lettünk.
14: Székre állok!
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
16: A reklám után...
0: Igazi vénasszonyok nyarával indítjuk a mai napot. Az ország túlnyomó részén zavartalan napsütésre van kilátás. Északnyugaton ugyan élénkebb lehet a délies szél, de a hőmérsékletre nem lesz panasz. Vételkörzetünkben a csípős hajnalt követően délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervíz úton lehet közlekedni, illetve a Bajza utcát, úgy ahogy vele is zárták a Városligeti Fasornál. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, ott is csatornajavítás zajlik. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben is, az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt gázvezetékjavítás miatt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig, csatornajavítás zajlik ott. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar, Podmanicki utca megállott. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, csatornajavítás zajlik ott. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában ott vízvezetéket építenek, és útszűkületen kell áthajtani Csepelen, a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt burkolatjavítás áll ennek hátterében. 0-30-30-30-90-8 ez a hívható és SMS számunk, önnek is van közlekedési infója. Segítsen nekünk segíteni, előre is köszönjük. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Camila Cabello után megyünk tovább, és folytatódik tovább. A Kóstoljuk meg, Mautner Zsófi és vendége beszélgetnek.
1: Mutassuk be, hogy miket hoztál, de egyik szebb, mint a másik. Most azt nem tudom, hogy én így merjem-e adáskörlen széttrancsírozni ezt a pavlovát. Igen. Szerinted igen. Jó, szerintem közben igen. Akkor mutasd be, légy szíves.
2: Hát ugye mondtad, hogy hozzak egy sütit. A pavlovát azt nem tudtam kihagyni, mert hogy így tényleg trancsírozni.
1: Jó, tudod, trancsírozni.
2: Szóval gyorsan ebbe főztük a szilvát. Az islert én nagyon-nagyon szeretem. Az egy nagyon diós linzer, szóval ilyen jó ropogós diódarabok vannak benne, házi málnával, nagyon klassz csokival, úgyhogy az egy ilyen klasszikus. A kennelénkre nagyon büszke vagyok, és az a bestsellerünk abszolút.
1: Az a bestseller? Az gyorsan akkor mondjuk el, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri, hogy ez egy ilyen francia bordói specialitás, nagyon technikás egyébként, ugye azt azért mondd el, mert azért ez egy speciális tészta, meséld el a hallgatóknak, igen, hogy ez hogy készül.
2: Ezt elmesélem az unokabátyám.
1: Sajnos még egy falatot meg kell kóstolnom ebből, igen, a pavlovából, mert embertelen. Tudom, a közepéből, igen, akkor szétesik.
2: Szóval hát nyilván maradék sütiket szoktam hazavinni a családi rendezvényekre, és kanálét nem tudom, vittem egyszer, és akkor el kellett mesélnem, és akkor én elmeséltem, hogy ez egy bordói desszert, és hogy a bor készítés során a borderítéséhez ugye tojás fehérjét használtak, és rengeteg sárgája maradt, és hogy akkor ott a kolostorban élők kitalálták, hogy a sárgájából akkor kanelét fognak sütni. Ezeket a sztorikat mindig ilyen kételkedve hallunk kicsit, hogy akkor gondolom elkezdtek hozzá részformákat gyártani, meg volt vaj és méviasz, amit, tehát vaj és méviasz olvasztott keverékével kell ezeket a kis részformákat kikenegetni, és tulajdonképpen egy ilyen sűrű palacsinta tészta-szerű tésztát beletöltünk, és elég sokáig sütjük, és ez úgy néz ki, hogy egy belül egy kicsit ilyen pudingszerű, kívül pedig lesz egy ilyen égett karamell bevonata, és ez most sült délután, úgyhogy
1: aki néz bennünket, YouTube-on gyorsan kattintsanak oda a Slágerfm YouTube csatornájára, mert mutatom is, hogy egyébként hogy néz ki. Igen, egy ilyen nagyon krémes pudingszerű, az jó, jó kifejezés.
2: Igen,
1: gyönyörű.
2: És rengeteg vanília és jó minőségű sötét rum van benne, ez adja ezt a különleges ízét, és akkor ezt a nagybátyám, vagy az unokabátyám úgy adta tovább, hogy hát tulajdonképpen egy palacsinta.
1: palacsintától viszonylag messze, de gyönyörű egyébként, mert ezt meg is fogom
2: De kóstolni. Volt már olyan, képzeld el, hogy maradt tészta, és nem volt már kedvem szórakozni vele, és kisütöttem ilyen kis palacsintának, és tök jó volt.
1: És palacsintának is működött. Úgyhogy, és egy somlói.
2: És egy somlói, ami szintén egy ilyen signature termékünk. Ezt sem fogjuk szerintem soha kivenni a pultból, mert annyira nagyon szeretik, és én is nagyon szeretem. A férjem kedvence, úgyhogy ezt azért hoztam.
1: Az mindenképpen marad. És neked egyébként melyik vonal áll legközelebb a te szívedhez, ízlésedhez? Ezek a magyar klasszikusok, hagyományosok, vagy a francia dolgok, vagy ilyen fúziós, vagy szezonális? Tehát mi az, ami a te személyes kedvenced?
2: Nálam változó, de ha egyet kéne kiemelnem, akkor inkább én a gyökereket szeretem. Nekem a kedvenc süteményeim azok az almás süti, a nem tudom, meggyes lepény, tehát amiket így gyerekkoromban otthon készítettünk, meg a nem tudom, kertből hozott gyümölcsből azonnal.
1: Tehát ezek a házias sütik.
2: Én ezeket szeretem a legjobban, igen, meg tényleg mondom, a gyümölcsök, a mák, ezek.
1: És ugye a parlamentnél van a cukrászda, ott akkor feltételezem, hogy elég sok külföldi is betéved, vagy hát nem is tudom, ott talán több külföldi is bemegy, ugye a törzsvendégek, akik már tudják, törzsvendégek nyilván elzarándokolnak hozzátok, de hát ott azért elég nagy átjáró forgalom van, hogy ők mit kóstolnak, meg mit szeretnek a legjobban.
2: Nagyon érdekes, és nagyon változó. Én azt gondoltam, hogy majd lesz pár süti, amit így tudunk, de nem. Van olyan, főleg az ázsiaiaknál, hogy így jönnek, és hogy ugyanazt kérik mindig, és akkor egyszer csak így kiderült, hogy valahol megosztják.
1: Ja, biztos, nyilván TikTokon kirakják, és akkor ők azt rendelik. És például az ázsiaiak mit kérnek?
2: Ez egy Paris Brest volt, most már nincs a kínálatunkban, de egy ilyen pisztáciás mános, és semmi más nem volt akarnak. És olyan furcsa, hogy bármit kóstolhattunk, de nem, csak amit így a másik ajánlott.
1: Apropó közösségi média, meg Instagram, TikTok, hogy ugye általában a gasztronómiában és cukrászatban is különösen, hogy azért elég őrület, ami ott történik, tehát hogy ott azért másfél percekben elnézést, 15 másodpercekben, vagy nem tudom, 30 másodpercekben percekben, ugye ilyen esztétikailag, meg látványilag valami egészen döbbenetes tortákat, meg mindenféléket készítenek. Ez az egész trend, meg ez a vizualitás, amiben szocializálódunk, ez befolyásolja egyébként például a te, nem tudom, akár azt, hogy mit készítetek, akár azt, hogy a vendégek mit várnak, tehát hogy ez a világ befolyásolja bármennyire is a te munkádat?
2: Valamennyire igen, hisz nyilván én is nézem, nekem is valami megtetszik, valami nyilván nem tetszik egyáltalán, és nem értem az egész trendet, például nem tudom,
1: Mondjál példát.
2: Például a dubai csoki az nálam egy ilyen agyrém volt, hogy tényleg a drága pisztáciát erre elbazarolni. Szóval, igen. Szóval valamennyire befolyásol, nyilván...
1: De mondjuk akkor van egy ilyen nyomás, hogy mit tudom, jó, ez jó példa, ez a dubai csoki, mert hogy tényleg a szerencsére most úgy látom már azért nagyjából lecsengett, többé-kevésbé. De hogy amikor ez ugye csúcson volt, és akkor tényleg az volt, hogy mindenhol, és hogy elmondták nekem is több helyen, cukrászdák is, meg minden, hogy egyszerűen nem teheti meg, mert hogyha elkészíti, akkor üzletileg az van, hogy tarol, és hogy mindenki azt veszi, és elképesztő üzleti siker, tehát hogy nem teheti, mégiscsak egy vállalkozás, egy cukrászda is egy üzleti vállalkozás, tehát hogy ezeket a szempontokat is figyelem kell venni. Szóval, hogy ilyenkor mi van, ellenállsz?
2: Én igen. Nálunk nem volt dubai csoki, és mindenkinek megüzentem a pultosokon keresztül, hogy igenis kommunikálják, hogy nem nálunk nincs, és nem is lesz.
1: Nagyon helyes.
2: Van más.
1: Abszolút van más.
2: Jobb dolgok.
1: És egy kicsit beszéljünk magáról a cukrász hivatásról. Ugye azt látom évek óta, valószínűleg nagymértékben ti is hozzájárultatok, mert mint az a generáció, meg az a kör, aki ezekben a kicsi műhelyekben kezdett el magának ugye nevet szerezni, hogy ugye sokan látják azt, hogy fú, ez olyan vonzó, amúgy is nyilván, hogy a cukrászat körül van egy ilyen misztikus felhő, hogy akkor mindenki elképzeli, hogy ott szépen, nem tudom, a habcsókokat ugye díszítgeted, és berendezed a pultot, és aranyosan egy konyban fityulával ott állsz egész nap. Szóval van egy ilyen romantikus képzet is körülötte. Szóval, hogy maga ez a hivatás is nagyon vonzó lett, ugye nagyon sokan fiatal lányok is tőlem is sokszor kérdezik, fú, cukrász szeretnék lenni, tortákat sütök otthon, műhelyben, stb. Hogy mi lenne a tanácsod azoknak a fiataloknak, akik gondolkoznak egy ilyen hivatáson, mi az, amit gondoljon át, mit nézzen meg, mit válaszoljon meg, hogy ez tényleg neki való-e vagy nem.
2: A legfontosabb szerintem a kitartás. Szóval az, amit így elmondtál, az tényleg a jéghegynek a

0: szusszal is, és akkor ezután jön az a szép része, hogyha még van rá erőd.
1: Igen, és szerintem azt például sokan elfelejtik, hogy a szép része mellett egyébként, hogyha saját vállalkozásod van, akkor ott állsz egyébként este 7 órakor, és te mosod fel a konyhát, meg a cukrászdának, mindent a csőtöréstől kezdve, ugye bármi van, akkor azzal foglalkozni kell, szóval, hogy azért ez messze nem olyan romantikus, mint ahogy szerintem sokan elképzelik.
0: Igen, igen, épp ma délelőtt hívott az egyik marketingesünk, hogy Levi nem küldte neki, nem tudom mit, és akkor mindjárt felhívja, és akkor mondtam neki, hogy jó, hívjad, de éppen gőzborotvával takarítja éppen a cukrászda előtt a járdát, meg a falakat, meg a mindent az augusztus 20-ai rombolás után, szóval, hogy tényleg minden beletartozik, és mindig van valami. Szóval, hogy én sokáig azt vártam, hogy jó, majd egyszer nyugalom lesz, de hogy így be kell látni, hogy soha nem lesz.
2: Tartunk egy kis szünetet, aztán megyünk tovább, és érkezik Mautner Zsófi, illetve a kóstoljuk meg.

0: képlet. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ebben az órában Mautner Zsófi és vendége beszélgetnek, gasztrokalandozgatnak, úgyhogy át is adom nekik a szót.
1: És merre felé tartotok most? Mi az, ami most neked a, mi az, ami a kattanás, mi az, ami izgat, mik a tervek a jövőre vonatkozóan?
2: Hát ami nekem most egy ilyen óriási változás szeptembertől, hogy a kisfiam bölcsödébe megy, és most lesz az, hogy akkor én így visszatérek. Amit úgy képzelek, hogy akkor megint rengeteget fogok dolgozni, és nem csak így bele-bele kapva, meg tüzet oltva, mint eddig, hogy ahol éppen szükség volt rám, akkor oda mentem, hanem akkor

0: akkor újra tortákat fogok készíteni, és új sütiket kitalálni, és ott leszek a többiekkel, és újra benne leszek a napi körforgásban, úgyhogy én ezt így nagyon várom, így képzelem, aztán meglátjuk, hogy a betegség hullámok, meg ez az amaz, hogy engedi. Úgyhogy én most ilyen új szerepkeresésben vagyok, mert hogy az is történt, hogy mióta megnyitott a cukrászda, azóta mi sokkal többen lettünk. Tehát hatan voltunk, amikor megnyitott a cukrászda, és az egy ilyen kis nagyon családias közeg volt, tényleg reggeltől éjfélig minden nap együtt dolgoztunk, és tudtunk mindent egymásról, és megnyitott a cukrászda, utána én rá másfél hónapra elmentem szülni, ott egy picit így kizökkentem, nyilván jelen voltam, mert nem tudsz kiszakadni egy saját vállalkozásból, de hogy most már 20-an vagyunk.
1: Hát az már egy elég komoly középvállalkozás.
0: Igen, és kicsit így keresem is most, hogy pontosan hol van rám a legnagyobb szükség, mi az, amit át tudok adni, mi az, amit úgy tudok csinálni, hogy élvezem, és nem feltétlen azért, mert muszáj, úgyhogy én ilyenben vagyok. Most készülünk egyébként így cégszinten, hogy arra is válaszoljak erre a szülinapra, ennek is szeretnénk egy szép keretet adni. Aztán mindjárt itt a karácsony.
1: Hát azt akartam kérdezni, hogy a cukrászok ilyenkor ősszel már visszaszámolnak szerintem, azt ugye tudjuk, hogy akkor ilyenkor novembertől a cukrászokhoz nem lehet hozzászólni.
0: Igen.
1: Azt ugye tapasztaljuk, és a cukrászok úgy mennek haza december 24-én, hogy nincs otthon bejegyliük.
0: Igen.
1: Szóval ilyenkor erre hogy lehet egyáltalán, nem tudom, mentálisan felkészülni, és ez ténylegesen mit jelent? Meséld el, légy szíves nekünk, hogy ez tényleg éjjel-nappalozást jelent akkor ott abban a pár hétben?
0: Hát mi múlt héten kezdtünk el beszélgetni a karácsonyról.
1: Azt hiszem, múlt héten kezdtetek el bejeglit sütni, már megijedtem.
0: Ez még nem. Az, amíg nem stresszelném a csapatot, mert még szerintem mélysebbek vannak a tavalyiból is. Igen, ez tényleg olyan, hogy reggeltől
1: éjjel-nappalozás.
0: Estig éjjel-nappal vannak napok, amikor csak beigli, és mindenki csak beiglit készít. És hát ez egy kulisszatitok, meg hogy így az otthon sütőknek is kedvezdek, vagy megnyugtassam őket, hogy így van, hogy nem sikerül.
1: Ez nagyon megnyugtató, szerintem ezért nagyon hálás lesz minden hallgató, hogy ezt te kimondod.
0: És nem tudjuk miért. Tehát, hogy mindent ugyanúgy csinálunk, az alapanyagok is ugyanazok, és mégis szétrepet.
1: És azokkal mi történik?
0: Jaj, hát ez az, amiket mi hazaviszünk, amiket...
1: Tehát a cukrász a resztli beiglit viszi haza?
0: Igen, amiket odaajándékozunk, ami nem tudom, októbertől eszünk. Úgyhogy igen, esetleg kicsit szépséghibás áruként eladjuk olcsóbban, de én ezt már elengedtem, úgyhogy a repet beigli is tök jó.
1: Na jó, a repet beigli is tök jó, és abszolút várjuk, majd támogatunk benneteket ebben a szezonban. Szerinted hol tart most a magyar cukrászat? Ugye olyan sokat beszélgetünk mindig arról, hogy valahogy olyan, szóval nehezebben mozdul, azért mégiscsak a szélesebb közönség nagyon szereti még mindig azokat a hagyományos tortákat, a nagy tortapultot, a puncstortát, a Rákóczi túrostat, nem tudom, ezeket a hagyományos tortákat. Ehhez képest mennyire kockázatos egyébként elmozdulni egy modernebb irányba, és szerinted például a hagyományos cukrászatban is van-e valami fajta léptékváltás vagy mozgolódás?
0: Én azt gondolom, hogy mindegyiknek megvan a rétege, tehát nincs jobb vagy rosszabb, amíg megveszik a termékeidet, és amíg visszajárnak, addig van létjogosultságod, úgyhogy én nagyon szeretem a hagyományos helyeket is egyébként, főleg, hogyha jó minőségben készülnek el ezek a sütemények, abszolút. Én mondom, szeretem őket elkészíteni is, és mindig van egy 3-4 féle hagyományos süti is nálunk a pultban. Jó, nem a hagyományos küllemben és felállásban, de hogy így nagyon szívesen nyúlok vissza hozzájuk, keresik is, szeretik is, de valóban rizikósabb újat mutatni szerintem.
1: Meg hát ugye itt az én például mindig szívesen elmondom, hogy mondjuk a teljesen klasszikus, tehát tényleg egy dobos torta, egy Esterházy, egy Somlói esetében, ugye azért a legnagyobb különbség az alapanyag minőség, tehát hogy itt nyilván egy cukrászdában az a nagy mennyiség, meg az az ár, amihez ott hozzá vannak szokva, pedig hát az is már egy azért nagyon magas ár.
0: Igen.
1: Szóval, hogy azért az mégiscsak javarészt azért ugye közepes, vagy nem tudom, ilyen kommerszebb alapanyagokból készül, miközben ugye ez a szemlélet, amit ti, mondjuk az új generációs cukrászok képviseltek, ott tényleg hát nagyon jó minőségű, drágább alapanyagokkal dolgoztok, és ez azért a végeredményen meg az ízen is abszolút megérződik.
0: Igen, hát amivel mi most nagyon próbálunk, nem azt mondom, hogy olcsóbbak lenni, de valahogy jobban kijönni, hogy próbálunk nagy mennyiségben vásárolni, mert akkor ugye vannak mennyiségi kedvezmények, amit tudunk gyártótól beszerezni esetleg, tehát hogy ne menjen végig mindenféle kereskedőkön a dolog, úgyhogy mi itt próbálunk úgymond
1: valami gazdaságosabb, vagy nem is tudom, mert kicsit hogy, jobb feltételeket.
0: Mert hogy igen, drága, tényleg drága, igen, tehát hogy tudom, de ezt egyszerűen nem lehet olcsóbban.
1: Igen, ezt nem lehet olcsóbban, ezt a minőséget nem lehet olcsóbban. Minden esetre én nagyon köszönöm neked, hogy eljöttél, a hallgatóknak, meg a nézőknek is mondom, tehát a Parlament a Bátori utcában, vagy Balassi, Szalai, mindig összekeverem, ott ezek egy kupacon van, az a Szalai utca 4-ben a Parlament mellett van egy csipet torta, nagyon helyes kis bájos franciás, nagyon szép kis cukrászda, mindenkinek sok szeretettel ajánlom, hát ezek a sütemények csodálatosak, akkor ezek szerint érdemes majd az őszi időszakban, ugye itt a szülinapra is, meg az őszi időszakban, akkor várjuk ezt az őszi gyümölcs bőséget, és hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a Pavlova, ez egész egyszerűen elképesztő, viszonylag ritkán fordul elő, hogy én itt még az adás végén még egyszer visszakóstolok rá, de most nem fogom tudni megállni. Egy nagyon fontos kérdésem van még zárása, az a nagy, az a 60 centis Pavlova, az körülbelül hány személyre szól?
0: Ezt most fejből nem fogom neked megmondani, de azt hiszem, hogy az ott 100 főre készült.
1: És lehet, nem, Anna, akkor azt mondom hiszem. Azt, tehát, hogyha mondjuk valaki nem esküvőre, vagy nem ilyen nagy rendezvényre, hanem mondjuk egy, mit tudom én, egy ilyen 20-30 fős családi bulira vagy szülinapra szeretne rendelni, akkor is lehet ilyen abszolút közepes, meg különböző igen átmérőjöket rendelni?
0: Igen, igen, fent is van a honlapunkon, a kínálatban, úgyhogy most már ez is, a tiramisu is, a milfé is, mindent lehet.
1: Úgyhogy... Na jó, ezek csodálatosak, úgyhogy én szerintem legközelebb valamelyik ilyen eseményre, mert egy ilyen gigantikus nagy Pavlovát fogok rendelni, és most vissza is kóstolom, úgyhogy köszi, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen, köszönjük, hogy itt voltak velünk. Jövő vasárnap is várom önöket, viszontlátásra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Fantasztikus újranyitási akció a Jusknél Solymáron. Október 7-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
3: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
2: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében? Búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál? Bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszerdobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
4: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
2: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
5: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
2: Sláger FM.
6: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Költségvetési felügyelőt kap Budapest, életmentő tűzvédelmi szabályokat tanultak a csákvári óvisok. Másodszor rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lezárta a szolidaritási adóval kapcsolatos vitákat a kormány és a főváros. Az önkormányzat 120 milliárdos egyszeri támogatást kap, hogy visszafizesse a fennálló tartozásait. Ezzel együtt viszont garanciákat szeretne látni a kormány arra, hogy a főváros válságos pénzügyi helyzete nem termeli újra magát, és a pénzügyi egyensúly fenntartható marad. Ezért Budapestnek jövőre legalább 20 milliárd forinttal kell csökkentenie a működési kiadásait, és más új kiadást csak akkor vállalhat, ha annak fedezetét saját forrásból elő tudja teremteni. Emellett a kormány költségvetési felügyelőt rendel ki a fővárosi önkormányzathoz. A felügyelő folyamatosan nyomon követi majd a főváros gazdálkodását, belelátva az önkormányzat kifizetéseibe. Tűzoltók jártak a csákvári óvodában. Az éves kiürítési gyakorlat apropóján a középső és nagycsoportos gyermekek egy rendhagyó játékos bemutatón vehettek részt, amelyet a Fejérvár megyei tűzmegelőzési bizottság szakemberei tartottak számukra. A foglalkozás célja az volt, hogy az életkorukhoz igazított módon ismertessék meg a kicsikkel a legfontosabb tűzvédelmi tudnivalókat. A gyerekek a foglalkozás során megtanulták, hogy vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívót kell tárcsázni, emellett megismerkedtek a füstjelzők működésével is. A gyakorlat nem csak a tűzvédelmi ismeretek átadását szolgálta, hanem a gyermekek vészhelyzeti stressztűrő képességét is fejlesztette. A szakemberek szerint az ilyen korai edukáció alapvető fontosságú, hiszen a tudatos viselkedés később életmentő lehet. Elszállították a Budapesten a Margit szigetnél előkerült második világháborús légvédelmi repeszgránátot és stabilizátor szárnyakat a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel szombaton este. A három stabilizátor szárnyra és az egy darab 8 cm-es magyar légvédelmi repeszgránátra sérült gyújtó szerkezettel járókelők bukkantak a Margit szigeten. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére mintegy 200 méter sugarú körben lezárta és kiürítette a terület. A korlátozást már feloldották. Szombaton ugyancsak második világháborús robbanótestet találtak a Szabadsághídnál. A katonai tűzszerészek elszállították a páncéltörő lőszert a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére. Október 15-e és 17-e között ismét a fáké lesz a főszerep Budapesten, másodjára rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált. A három nap alatt egy sor vezetett séta, előadás, bemutató, kiállítás hívja a városlakókat arra, hogy felfedezzék a körülöttük élő fák világát. Október 15-én önkéntes akciók során tanulhatnak arról a résztvevők, hogy az év mely szakaszaiban hogyan érdemes kezelni a városi zöldet, miközben munkájukkal környezetüket és szebbé tehetik. Az este folyamán Kállai Márton fa matuzsálemekről készült fotósorozatából összeállított válogatás számára tartanak kiállítás megnyitót, és ehhez kapcsolódóan szakmai beszélgetést tartanak Bojár Iván András, a 10 millió fa kezdeményezés vezetője, Koncz Péter ökológus és Kállai Márton fotóművész részvételével. A moderátor Litkai Gergely környezetvédelmi aktivista lesz. Változatlanul napos csapadékmentes időnk lesz vasárnap, csak vékonyabb magasszintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban sem lesz jelentős változás az időjárásban, esetleg az ország nyugati részében okozhat felhőzet növekedést egy hideg csepp.
8: Senki ne felejtse, hogy a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210 B-jelzésű autóbusz igénybevételét javasoljuk. Ma 8 és 18 óra között a Népliget, illetve a Közvágóhíd között nem közlekedik az 1-es villamos, ott is karbantartás van. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták az 5. kerületben a Ferenc István utcát veszélyelhárítás miatt, illetve a hétvégén a H5-ös hév, a Szentlélek tér és az Akvigum között a Szentendre irányú vágányon közlekedik, ott is karbantartás áll ennek hátterében. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra lehet számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél is új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Mindkét irányban torlódásra kell készülni, számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Üdvözlet a most ébredőknek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kivételesen a mikrofon mögött a mai napon, mai délelőttön Jekkel Dániel, de köszönöm, hogy ma is velem tartanak. Az első zene ebben az órában Miley Cyrus-é jön tőle, az End of the World. Sláger.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. The Commoners, Don't Leave Me This Way. Hoztam programokat a mai napra, mert hogy egy ilyen szép őszi napon mi más lehetne csinálni, mint elmenni csatangolni, élvezni a jó időt, és ezt tenni például a mai napon a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, ami a Hung Expo-n a mai napon zárul. Az idei rendezvény fókuszában a német irodalom áll, és a látogatók világhírű külföldi szerzők, valamint a kortárs hazai irodalom krémje mellett több mint 50 ezer kötettel, dedikálásokkal és ingyenes programokkal találkozhatnak még a mai napon, úgyhogy ez egy jó program lehet. Én azt gondolom. Na, megyünk tovább Teddy Swims-el. Ez most tőle a Mr. Know It All.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan velük folytatjuk, jön nem sokára Lady Gaga, de előtte még az időjárási és közlekedési infókat mondom. Aztán Lady Gaga, a Dead Dance-el így a következő zenei szakaszt. Gyönyörű melengető napsütéssel és nagyon kellemes idővel kényeztet minket a mai nap. Hamisítatlan vénasszonyok nyara van. Az égbolt szinte teljesen tiszta marad, legfeljebb északnyugaton simogathatja meg a tájat a megélénkülő déli szél. A hűvös reggel gyorsan feledésbe merül már szépen lassan, amikor délutánra 23-27 fok környéki hőmérő higanyszál felcsúszásokat tudunk majd mérni. Nagyon kellemes időnk van a mai napon. Senki ne felejtse, hogy a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210 bejelzésű autóbusz igénybevételét javasoljuk. Ma 8 és 18 óra között a Népliget, illetve a Közvágóhíd között nem közlekedik az 1-es villamos, ott is karbantartás van. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták az 5. kerületben a Ferenc István utcát veszélyelhárítás miatt, illetve a hétvégén a H5-ös hév, a Szentlélek tér és az Akvigum között a Szenten irányú vágányon közlekedik, ott is karbantartás áll ennek hátterében. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra lehet számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél is új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Mindkét irányban torlódásra kell készülni, számítani. Jó utat mindenkinek a slágere.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

de szeretem pénzt. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vált

Justin Bieber Kid Leroy-jal közösen, ez volt tőlük a Stay. Aztán megyünk tovább Carly Rae Jepsennel, akinek világhírű dala, tudtuk, hogy eredetileg nem is popdalnak készült. Az énekesnő és társszerzője akusztikus folk dalnak írta egy gitárokra hangolt délutánon, ám a producerük azonnal megérezte a benne rejtett poprobbanást, így teljesen átalakították a hangszerelését, amivel végül az évtized egyik legfülszúrósabb, legfülbemászóbb és legsikeresebb rádiós lágerét alkották. Carly Rae Jepsen és a Call Me Maybe a következő zene itt a Sláger FM-en.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán.

0: Yeah! 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáéled.
4: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
5: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
6: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: Valami van a levegőben.
10: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
11: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
12: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Ma is tart a kihelyezett kormányülés. Feljelentést tesz egy fenyegető komment miatt Vitézi Dávid. Fegyvert rántott a büntetőfékező az M44-esen, miközben a családja is a kocsiban ült. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A 2027-es költségvetés az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A tárca vezető szerint a Tisza kormány szakít azzal a korábbi gyakorlattal, hogy a büdzsét hónapokkal a tárgyév előtt nyújtják be az országgyűlésnek. Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is, amely a hazai környezetvédelem bibliája lesz, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását. Feljelentést tesz egy fenyegető komment miatt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke ugyanis a Telex közösségi oldalán azt a hírt, hogy a miniszterelnök, a főpolgármester és a közlekedési és beruházási miniszter bejelentette a kormány és a főváros megállapodását, úgy kommentálta, csak 3 skóló egy-egy a homlokuk közepébe és rendben is lennénk. Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki az M44-es autóút Békés megyei szakaszán indokolatlanul vészfékezett egy másik jármű előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott a másik sofőrre. A konfliktus előzési manővereket követő szóváltás során robbant ki, miközben a gyanúsított gépkocsijában a felesége és a gyermeke is utazott. A megfenyegetett autós egy pihenőhelynél értesítette a rendőrséget, a fékezőt előállították a Békés Csabai rendőrkapitányságra. Az őrizetbe került férfi a gyanú szerint ittasan vezetett. A budapesti parkolás átfogó átalakítását készíti elő a fővárosi önkormányzat, amelynek keretében a gyalogos parkolóőrök helyett a jövőben kamerával felszerelt ellenőrző járművek rögzítenék a várakozási jogosultságokat. Az e-matricás autópálya ellenőrzéshez hasonló digitális rendszer bevezetésétől a városvezetés lényegesen hatékonyabb működést és olcsóbb üzemeltetést remél a kerületi határok átlépésekor is. A reform híre szinte azonnal heves tiltakozási hullámot indított el a belvárosi kerület vezetők körében. A felújított Madách Imre út ünnepélyes átadásán több polgármester a nyílt utcán lépett oda a főpolgármesterhez, és a kamerák keresztüzében vonták kérdőre a kormánnyal megkötött kompromisszum miatt. Szepesi Tibor bejelentette távozását a labdarúgó MB2-ben szereplő Karcagi Sport Egyesület vezetéséből. A város fideszes polgármestere Magyar Péter miniszterelnök összeférhetetlenségi szabályozási terve és a civil szervezetekre vonatkozó jogszabálymódosítások miatt döntött a távozás mellett. A kormányfő szeptember közepén jelentette be az új szabályozási koncepciót. A tervezet szerint elválasztanák egymástól a politikai tisztségeket és az 500 főnél több igazolt sportolóval rendelkező sportszervezetek vezetését. Vagyis a jogszabály értelmében aktív miniszterek, államtitkárok, pártelnökök, valamint országgyűlési és EP képviselők nem állhatnának nagy sportklubok élén. 6 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Gersekaráton és Sportcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kumbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni reggel 6-tól este 7 óráig lehet. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz vasárnap, csak vékonyabb magasszintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban sem lesz jelentős változás az időjárásban, esetleg az ország nyugati részében okozhat felhőzet növekedést egy hideg csepp.
15: Az 52-es főúton Fülöp szállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között szakaszosan útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásra számítsanak. A Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, munkaidőben mindkét irányban torlódásokra kell számítani. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszély elhárítás miatt Budapesten. Az 1-es villamos most ma egészen 18 óráig a Népliget és a Közvágóhíd között nem közlekedik karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark között. Szintén pótlóbusz közlekedik az Oktogon, illetve a Mexikói út között az M1-es metró helyett, a 105-ös és a 210B jelzésű autóbusz is megfelelő alternatíva lehet. Hétvégén a H5-ös hív a Szentlélektér és az Aquincum között a Szentendre irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt, és szintén hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár, Hősök tere és a Közvágóhíd között pótlóbusz közlekedik, karbantartás zajlik ott is, a Közvágóhíd és a Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között a 66-os, a 66B vagy a 166-os autóbusz igénybevételét javasoljuk mindenkinek. Jó utat!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál továbbra is kivételesen Jekkel Dániel. Köszöntök mindenkit, a most ébredőket, meg aztán végképp Rihanna, SOS, ezzel indulunk.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk, és minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM, és a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az egykori One Direction tag Harry Styles énekelt nekünk. Idén is a Biodome ad otthont a világ legfontosabb történeteit bemutató WordPress fotó kiállításnak. A több mint 57 ezer nevezésből válogatott fotók, a globális konfliktusok, a klímaváltozás és a humanitárius válságok mellett az emberi kitartást is dokumentálják, míg a hazai anyagok az 1956-os forradalom emlékeit, illetve a hazai választás pillanatait idézik fel. A WordPress fotó kiállítást még egy bő hónapig, november 8-áig lehet megnézni a Biodomban. I stay camera somewhere in my heart, ezzel folytatjuk.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, Ariana Grande és a Hate That I Made You Love Me is ilyen volt, ezért hallgattuk őt az előzőekben, aztán hamarosan érkezik Luis Capaldi, aki az idei Sziget Fesztiválon is fellépett, és élőben is előadta a Forget Me című slágerét, ami az időjárási és közlekedési infók után nyitja az óra második felét. Az ország túlnyomó részén zavartalanul napos időre számíthatunk a mai napon. Folytatódik tovább a fénasszonyok nyara. Csupán az északnyugati területeken tapasztalhatunk megélénkülő déli szelet. A széles határok között alakuló hajnali értékek után a legmagasabb nappali hőmérséklet ma 23 és 27 fok között alakul. Kiváló, csodaszép napsütéssel. A Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányba torlódásokra kell számítani. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszély elhárítás miatt. Budapesten az 1-es villamos ma egészen 18 óráig a Népliget és a Közvágóhíd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark között. Szintén pótlóbusz közlekedik az Oktogon, illetve a Mexikói út között az M1-es metró helyett, a 105-ös és a 210B jelzésű autóbusz is megfelelő alternatíva lehet. Hétvégén a H5-ös hív a Szentlélektér és az Aquincum között a Szentendre irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt, és szintén hétvégén a H6-os hív helyett Soroksár, Hősök tere és a Közvágóhíd között pótlóbusz közlekedik karbantartás zajlik ott is, a Közvágóhíd és a Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között a 66-os, a 66B vagy a 166-os autóbusz igénybevételét javasoljuk mindenkinek. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez.
2: Hello, it's Luis Capaldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Elvis Presley, illetve a Little Less Conversation a JX-el újra gondolásában. Azt tudtuk, hogy Elvis Presley legendás jellegzetes fekete haja eredetileg nem is volt fekete. A rock and roll királya természetes szők és barnás hajszínnel született, de fiatal korában a gótikus és filmsztáros megjelenés kedvéért elkezdte feketére festeni a haját, sőt, gyakran cipőpucolóval vagy olcsó hajfestékkel érte el azt a mély éjfekete tónust, amely azóta is összeforródott a nevével. Természetesen senkinek nem javasoljuk, hogy cipőpasztával kezdje kenni a haját a feketeség érdekében, de talán ezt nem tudtuk Elvis Presleyről sem. A Margaret Island-del folytatjuk, ez most tőlük a Veled minden itt a Sláger FM-en.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Összefog a főváros és a kormány a Rákos rendezői fejlesztés kapcsán. Látványosan megerősítenék a rendőri jelenlétet Budapesten. Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés tart jövő héten a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány és a főváros közös szervezetén keresztül szoros együttműködésben valósul meg a Rákos rendezői terület fejlesztése, amely a korábbi elképzelésekkel ellentétben köztulajdonban marad. A beruházás koordinációja az áprilisban lezárt tervpályázat alapján halad majd, a megvalósításhoz pedig Európai Uniós forrásokat is bevonnak, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videójából. A beruházás finanszírozási hátterét részben a most induló Vekerle Sándor lakásfejlesztési program, részben pedig az Európai Uniós források biztosítják, hangsúlyozta a miniszter. A fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén a közbiztonság növelése érdekében a kormány a budapesti rendőri állomány jelentős bővítését tűzte ki célul, amit részben a minisztériumi portaszolgálatot ellátók átcsoportosításával valósítanának meg. Ezt megelőzően a budapesti rendőrfőkapitányság már átfogó akciókat indított a lakossági és bűnügyi adatok alapján kiválasztott helyszíneken, melyek első hónapjában több mint 11 000 igazoltatást és több száz elfogást, illetve előállítást hajtottak végre. A főváros frekventált éjszakai negyedeiben továbbra is megerősített jelenléttel tartanak ellenőrzéseket, folytatva a 2025-ben elért mintegy 1,4 millió órás közterületi szolgálatot. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az útról. A rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzés nem csak a telefonálásra terjed ki, hanem menet közben bármilyen elektronikai eszköz használatára, illetve kép vagy szöveges tartalmak megtekintésére is. Külön kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldal böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységeket. A fokozott ellenőrzés október 5-én hétfőn kezdődik és egészen október 11-éig tart. Munkacsoport alakult a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalma miatt, miután a megengedett hatnál jóval több repülőgép mozgását regisztrálták éjfél és hajnali 5 óra között, vagyis a mélyalvási időszakban. A Hungarokontroll által közzétett adatok szerint 2026 első negyedévében összesen 829 gépmozgást regisztráltak ebben az időszakban. Ez napi átlagban 9,2 fel vagy leszállást jelent a megengedett 6 helyett. A legforgalmasabb éjszaka január 6-án volt, amikor 30 repülőgép szállt fel vagy landolt a repülőtéren. Budapest körül forog az országos költözési térkép, és még mindig a Ratko unokák írják a lakáspiac történetét. Így összegezhető az ingatlan.com legfrissebb ingatlanpiaci elemzése. 2025-ben 9500-an költöztek be, és 16 000-en költöztek ki például Pest megyébe, összességében pedig Budapestről majdnem 30 000-en költöztek ki, és 25 000-en költöztek be. Tehát Budapest vándorlási egyenlege mínusz 4-5 000 fő. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz vasárnap, csak vékonyabb magasszintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli eszél. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban sem lesz jelentős változás az időjárásban, esetleg az ország nyugati részében okozhat felhőzet növekedést egy hideg csepp.
2: A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. Karbantartás miatt a 105-ös és a 210B jelzésű autóbusz igénybevételét javasoljuk. Az 1-es villamos 18 óráig a Népliget és a Közvágóhíd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget, illetve az Infopark megálló között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Gyalogolni és kerékpározni tehát nyugodtan lehet menni. Lezárták az 5. kerületben a Ferenc István utcát veszélyelhárítás miatt, és szintén lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között, ott filmforgatás zajlik, a 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedés infója, segítsen nekünk segíteni, ezzel segítve a többi úton lévő Sláger FM hallgatót előre is köszönjük. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a délelőtt utolsó óráját kezdtük meg 11 óra után, és a legnagyobb slágereket hallgatjuk változatosan a mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy ezt a délelőttöt is együtt töltjük. Jennifer Lopez-zel, David Guettával és a Save Me Tonight-tal.

Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Alex Warren újdonságát hallgattuk, ez volt tőle. A Passenger, aztán már is megyünk tovább Michael Jacksonnal, de előtte még hadd javasoljak egy programot, ugyanis idén Újbudán, de a Bikás Park helyett a Petőfi híd Budai híd főnél a Műegyetem Egri József utcai parkolójában látható az Idegrendszerváltás című ingyenes szabadtéri tárlat. Az arckiállítás október 18-áig a díjnyertes és elgondolkodtató alkotások fotókon keresztül mutatják be, hogyan lehet újra gondolni a reflexeket, az érzéseket és a közhangulatot egy változóban lévő országban. Ez az arckiállítás Idegrendszerváltás címmel a Műegyetem Egri József utcai parkolójában október 18-áig. És akkor most érkezik Michael Jackson, ez tőle a trailer.

0: Ez a sláger FM a legnagyobb slágereke változatosan. Novi és a cheerleader után, 11:30 után egy hajszálnyival, egy ebihalnyival Termo Kennedy érkezik. Az időjárási és közlekedési infok után, és kér egy puszit, a Kiss Me-vel nyílik a következő zenei szakasz. So kiss me the way that you gyönyörű melengető napsütéssel és nagyon kellemes idővel kényeztet minket a mai nap. Hamisítatlan vénasszonyok nyara van. Az égbolt szinte teljesen tiszta marad. Legfeljebb északnyugaton simogathatja meg a tájat a megélénkülő déli szél. A hűvös reggel gyorsan feledésbe merül már szépen lassan, amikor délutánra 23-27 fok környéki hőmérő higanyszál felcsúszásokat tudunk majd mérni. Nagyon kellemes időnk van a mai napon. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. Karbantartás miatt a 105-ös és a 210 B jelzésű autóbusz igénybevételét javasoljuk. Az 1-es villamos 18 óráig a Népliget és a Közvágóhíd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget, illetve az Infopark megálló között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Gyalogolni és kerékpározni tehát nyugodtan lehet menni. Lezárták az 5. kerületben a Ferenc István utcát veszélyelhárítás miatt, és szintén lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között, ott filmforgatás zajlik. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Ha önnek is van közlekedés infója, segítsen nekünk segíteni, ezzel segítve a többi úton lévő Sláger FM hallgatót. Előre is köszönjük. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-vel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, szépen lassan ebédidőhöz érkezünk, viszont hogyha nem főzőcskézik otthon, nincs ötlet ebédre, akkor most hozok egy jó hírt, ugyanis elkezdődött a jubileumi 30. országos étteremhét, amely október 18-áig várja a gasztronómia kedvelőit Budapesten és országszerte. A rendezvényhez több mint 230 étterem csatlakozott, a kínálatban pedig a fix száras háromfogásos menük mellett. Történetében először még egy Michelin csillagos hely is helyet kapott, érdemes lehet ellátogatni az étterem 7 honlapjára, megnézni a részleteket, aztán enni. Egy jót, nagyon jó étvágyat kívánok! A Eurythmics-el és a Sweet Dreams-el, és én ezzel meg is köszönöm mindenkinek a délelőtti figyelmet. Jekkel Dániel búcsúzik déltől, a mikrofonnál Karakas Balázs, vele kívánok további kellemes rádiózást, szép hétvégét, napsütést, minden jót, ciao!

0: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
2: Köszönjük. Fantasztikus újranyitási akció a Jusknél Solymáron. Október 7-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi. Solymár. Terscsánszki utca 100. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
3: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
4: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
6: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
8: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
9: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
10: A reklám után
1: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Dunaparti szakaszt. Új lendületet kaphat a magyar-német politikai együttműködés. Lezárult az országos varázsdoboz program. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Erről számolt be vasárnap reggel Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki szerint a dunai hajózásból származó bevételek a jövőben a budapesti rakpartok és azok környezetének fejlesztését is szolgálhatják. A miniszter szerint jelenleg a meder használat az államhoz, míg a parthasználat a fővároshoz tartozik, miközben a kikötői szerződések sok esetben mindössze 1-2 évre szólnak, ami szerinte nem kedvez a hosszabb távú beruházásoknak és fejlesztéseknek. A miniszter arról is beszélt, hogy az új rendszerben az érintett kérdésekről egy olyan társaság rendelkezhetne, amelynek tulajdonjoga 50-50%-ban oszlana meg az állam és a főváros között. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint újabb lépést tettek a magyar-német párbeszéd megerősítésére. Breyer Klára államtitkár Budapesten fogadta Türingia képviselőjét, Stefan Königet, valamint a német Bundestag CDU-s politikusait. A találkozó célja a kölcsönös bizalom és a rendszeres politikai kapcsolattartás helyreállítása, amelyben a felek kiemelt szerepet szánnak a parlamenti kapcsolatoknak. A Konrad Adenauer alapítvány szervezésében megvalósult látogatás új lendületet adhat a Türingiával való együttműködésnek, és elősegítheti a kétoldalú kormányközi vegyes bizottság munkájának újraindítását is. Sikeresen lezárult az országos varázsdoboz program, amelynek keretében összesen 500 oktatási intézmény részesült támogatásban. A kezdeményezés utolsó két egysége Aszódra és Rákospalotára került. Az érintett iskolák igazgatói a minisztériumban vették át a csomagokat Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkártól. A dobozokban található eszközök, részletes útmutatók és játékos feladatok összesen 12 látványos természettudományos kísérlet elvégzését teszik lehetővé a diákok és pedagógusaik számára. A program célja a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése és a gyakorlati tapasztalatszerzés támogatása. Október 10-én indul a Dívány új irodalmi séta sorozata, amelyen Bálint Lilla, a Múzsák a csók után című könyv szerzője kalauzolja résztvevőket Budapest irodalmi emlékei és történetei között. Az első séta a főváros régmúlt éjszakai életét idézi fel, a Nagymező utca mulatóitól és orfeumaitól a Lipótvárosi kaszinón át a kártyabarlangokig. Szó lesz művészekről, arisztokratákról, politikusokról, híres botrányokról és szerelmekről. A városjárást pódiumbe beszélgetés követi. Október 8-a és 10-e között jelentkezik a Kőbánya napja rendezvény, amely a 70-es, 80-as évek hangulatát idézi meg. Október 10-én a Körösi Kulturális Központban retroenteri őrök, trabant, bakelit lemezek, diszkógömb, retrobüfé, írógép és fotókiállítás, malévsarok és régi játékok várják a látogatókat. A kiemelt programok között szerepelnek filmvetítések, versenyek, divatbemutató, valamint találkozó a TV Macival. A programokon való részvétel ingyenes. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz vasárnap, csak vékonyabb magasszintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban sem lesz jelentős változás az időjárásban, esetleg az ország nyugati részében okozhat felhőzet növekedést egy hideg csepp.
0: Jó utat kívánok, mondom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Sajnos egy baleset történt a Krisztina körúton a Szél Kálmán tér felé az Attila út előtt a középső sávban. Vezessenek arra felé óvatosan, és helyszínelést végeznek az Andrássy úton befelé az Oktogon előtt a külső sávban. Vigyázzanak ott! Átépítik a Tata és az M0-ás út közötti terelést jelenleg az M1-es autópályán. A munkavégzés ideje alatt a Budapest felé vezető átterelt belső sávot lezárták. Az M7-esen Budapest felé Érd térségében is új terelést építenek ki. A 17-es kilométernél le van zárva a külső sáv, a torlódás már közel 6 kilométeres, azt tanácsolják a szakemberek, hogy aki teheti, az Martonvásár felé kerüljön. Érdemes arra készülni még egyébként, hogy vannak változások Budapesten is, például ugye a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták erre a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát is, a Honvéd utca és a Hold utca között egy filmforgatás miatt, és lezárták a Ferenci István utcát az 5. kerületben veszélyelhárítás miatt.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Dél elmúlt, hello Karakas Balázs vagyok, a vasárnapi ebédhez jó étvágyat kívánok egy olyan dallal, amit mindösszesen 40 perc alatt írtak meg. És akkor még nevettek rajta, hogy ez gyorsan sikerült összedobni, nem lesz ebből semmi. Hát már azért lett. Megan Trainor, Roll Over the Bridge.

Van Halen és a Jump. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez a Sláger FM-mel. Nem sokára a halott pénz érkezik, de közben nézzük a közeljövő izgalmas program lehetőségeit. A Szentendrei Barlangban egy ingyenes zenei esemény lesz, ahol most a beatbox kerül a középpontba. A fellépők kizárólag a hangjuk segítségével idézik meg az elektronikus és hip-hop zenei ritmusokat, basszusokat és különféle hangeffekteket. A rendezvényt játékos összecsapásként hirdetik, ahol a közönség közelről figyelheti meg a műfaj technikai oldalát és a legjobb helyi képviselőit. A program kevésbé egy hagyományos koncert, inkább egy ilyen bemutató, verseny és klubest keveréke Szentendre központjában, a Barlangban, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy maga a rendezvény ingyenes, tehát bátran lehet menni és szórakozni. Október 10-én 19 órától várják az odalátogatókat. Én pedig, ahogy mondtam, egy jó halott pénzdallal a folytatásban, tőlük már a Valami van a levegőben pörög. Van!

0: régi volt ez. A Destiny's Child és a Say My Name visszahozta a haveroktól kölcsönkapott válogatás CD-k hőskorszakát. Itt a Sláger FM ebéd közben akár az ilyeneken is nosztalgiázhatunk, hogy mennyivel lassabb és nyugodtabb volt akkoriban az élet. Persze, akkor is rohant az idő. Itt a One Republic felvétele. A Rám pedig Ryan Teddernél meglehetősen szó szerint értendő. Az énekes azt mesélte, hogy tényleg megszállott futó, rendszeresen fut koncertek előtt is, és abban az évben csak szabadtéren körülbelül 2000 kilométer teljesített, úgyhogy részben ezért lett ez a dal címe. One Republic Run azonnal! Jó időnk van jelenleg Budapesten, 23 fokot mutatnak a hőmérők, azért október elejéhez képest szerintem ez nagyon kellemes. 25 fok is lehet majd a délutáni órákban, szép napsütéses időt jósolnak már a meteorológusok, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, és persze csapadék a továbbiakban sem valószínű. Hétfőn aztán egy hideg csepp érint bennünket, ez hát leginkább a Dunántúlon okozhat némi megmozdulást, nálunk Budapesten marad továbbra is a jó idő, 25-26 fok, néha lehet egy-egy felhő az égen, de hát ha marad a jó idő, kit zavar az. Jó utat a Sláger FM-mel, bármerre is jár a család. Budapesten egészen jól lehet közlekedni, jelentős forgalmi fennakadásokról nem kaptam információt. Megszűnt már a forgalmi akadály a Krisztina körúton is, ami volt korábban, és volt egy helyszínelés az Andrássy úton, ez sem aktuális már szerencsére, úgyhogy bátran el lehet indulni akár arra is. Ami fontos, hogy ugye a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit híd között, a gyalogos és a kerékpáros forgalom veheti most így birtokba azt a területet. A hétvégére lezárták a belvárosban az Alkotmány utcát is, a Honvéd utca és a Hold utca között, ennek az az oka, hogy ott most egy filmet forgatnak, és az 5. kerületben le van zárva a Ferenci István utca is, veszélyelhárítási munkálatok nyomán. Fontos tudni, hogy átépítik a Tata és az M0-as autóút közötti terelést az M1-es autópályán, a munkavégzés ideje alatt a Budapest felé vezető átterelt belső sávot lezárták. Az M7-esen Budapest felé Érd térségében új terelést építenek ki, a 17-es kilométernél ezért le van zárva a külső sáv, ennek okán torlódás alakult ki, ráadásul közel 6 kilométeres hosszúságú, úgyhogy azt javasolják, hogyha tehetik, akkor inkább Martonvásár felé kerüljenek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Pharrell Williams és a dal, ami hónapokig ostromolta a sikerlistákat, ez volt a Happy itt a Sláger FM-en. Nyújtózkodunk egy kicsikét a vasárnapi kajakkómában, közben itt is van Benson Boone és egy kirobbanó nagy siker. Elmondása szerint az egész dal egy nagyon kellemetlen randi szituációt ad át. A főhős egy étteremben vár valakire, amikor váratlanul megjelenik egy régi szerelme. Hát ez tényleg kellemetlen. Az egész végül odáig fut ki, hogy a találkozás után már abban sem biztos, hogy tényleg azzal akar maradni, akire eredetileg várt. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megszűntek a korlátozások Rákos állomáson. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a radostjáni templom újjáépítésére. Jelentősen visszaesett a magánszállás helyek forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megszűntek a korlátozások vasárnap a déli órákban Rákos állomáson, így ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a személyvonatok, közölte a MÁV Inform az MT-vel. Azt írták, hogy az állomáson befejeződtek a daruzási munkálatok és helyreállították a felső vezetéket. A forgalmi rend fokozatosan áll helyre. A Budapest 10. kerületében található Rákos vasút állomáson hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija, egy további tartálykocsi pedig veszélyesen megdőlt. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A radostjáni református templom a mai formáját nagy részt 1784-ben nyert el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén a nyári szezonban, a magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége az MT-nek küldött legfrissebb elemzésében. Budapesten látványosan ketté válik a piac. A fővárosi szállodákban augusztusban 6,4%-kal nőtt a vendégéjszakák száma, a szobafoglaltság pedig elérte a 79,7%-ot, közben az összes turisztikai szálláshely vendégéjszakáinak száma közel 7%-kal csökkent. Ennek hátterében az elemzés szerint a magán és egyéb szálláshelyek forgalmának 27%-os visszaesése áll. Pumi megnevezéssel bocsátott ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján vasárnap. Az Imrei Boglárka iparművész tervezte 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja. Tájékoztatott az MNB az MT-hez eljuttatott közleményében. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Idén október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, amelynek keretében az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínre látogathatnak el. A vezetett bejárásokon a látogatók testközelből nyerhetnek bepillantást az erőművek, a távfűtőművek, a földgáz és olajipari társaságok, a vízi közműszolgáltatók, valamint a hulladékkezeléssel és feldolgozással foglalkozó üzemek működésébe. A balatoni régióban Veszprémben, Siófokon, Keszthelyen, Litéren és Ajkán járhatók be különböző helyszínek. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz vasárnap, csak vékonyabb magasszintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban sem lesz jelentős változás az időjárásban, esetleg az ország nyugati részében okozhat felhőzetnövekedést egy hideg csepp.
2: Jövök a közlekedési hírekkel, ez itt a Sláger FM, bármerre is tartanak, érdemes fülelni, hiszen mi mondjuk az aktualitásokat. Ami nagyon fontos, hogy átépítik a Tata és az M0-as autóút közötti terelést az M1-es autópályán, a munkavégzés ideje alatt a Budapest felé vezető átterelt belső sávot lezárták. Az M7-es autópályán Budapest felé Érd térségében új terelést építenek ki, a 17-es kilométernél a külső sávot zárták le. Ami fontos még, hogy le van zárva a pesti alsórakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Le van zárva a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utca, a Honvéd és a Hold utcák között filmforgatás miatt. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületi Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Ilinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a Szervíz úton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasor után. Lezárták a külső sávot a 14. kerületi Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, ennek az az oka, hogy ott csatornát javítanak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra múlt jó hétvégét kívánok, hozok majd igazi családi program lehetőségeket ebben a 60 percben, de ami a legfontosabb, kevés szöveggel sok jó zenét játszunk. Hello, én Karakas Balázs vagyok, Katy Perry és egy nagyon lendületes, nagyon könnyed dal itt a California Girls.

is Ed Sheeran, Celestial. Ez a Sláger FM vasárnap délután is a legnagyobb slágerekkel, ahol hamarosan Kylie Minogue igyekszik az ebédidőt egy picit megfuttatni a The Locomotion-nel. Ha pedig már futás, lesz Gödi Szüreti Lovas Fesztivál Gödön a Feneketlen Tónál október 10-én. A szüreti hagyományokat és a lovas kultúra kapcsolatát kapcsolja össze gyakorlatilag ez az egésznapos szabadtéri családi rendezvény. A programban lovas felvonulás, főzőverseny, gyermekszínház is szerepel, a zenei kínálat pedig egy kiemelt fő fellépővel is gazdagodott, név szerint Hevesi Tamással. Itt elsősorban a családoknak lehet egyébként jó választás ez, mert a népi és a lovas elemek mellett a gyermekeknek szóló külön szórakozást is terveznek. Mindez a Gödi Feneketlen tó környékén, így aztán Budapestről azért egészen könnyen megközelíthető kis kiruccanás, és mindez ráadásul ingyenesen október 10-én. Hát egy jó szórakozást kívánok, ahogy mondtam, az ausztrál zenei bombával, Kylie Minogue-gal, és tőle egy jó régi dallal, a The Locomotion-nál. Everybody.

0: zenéjével, hát azért rendesen odavert. Ez volt a Bass Persuade itt a Sláger FM-en. Zseniális ez a lány, de tényleg. Teddy Swimsey most a folytatás. Egyébként azt mondta ezzel a dallal kapcsolatban, hogy egy valódi probléma áll mögötte. Egy interjúban mesélte el, hogy hosszú ideje visszatérő rémálmai vannak, néha felriad éjszakánként. A dalban ezért a Bad Dreams nem pusztán egy jól hangzó kép, azt az érzést írta bele, amikor valakinek a jelenléte ad biztonságot egy nyugtalan éjszakán. Jön a dal azonnal, előtte pedig aktuális információink. Jó idő van Budapesten, marad a 25-26 fok a legmelegebb órákban, úgyhogy érdemes lehet még ma délutára is bármiféle szabadtéri programot betervezni, hiszen csapadék továbbra sem várható, a légmozgás pedig általában gyenge, mérsékelt marad, folytatódik az indián nyár a mai nap folyamán. Front továbbra sincs a város felett, de persze délelőtt erős volt a melegedés, emiatt sokaknál vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés is jelentkezhet. A legmelegebb délutáni órákban pedig csökkenhet a koncentrációs képességünk, tompaság, fáradékonyság, sőt, mitőbb akár migrén is jelentkezhet az erre hajlamosaknál, szóval nekik kitartást kívánok! Jó utat! Itt vannak a friss ropogós közlekedési információk nálunk a Sláger FM-en. Átépítik a Tata és az M0-as autóút közötti terelést az M1-es autópályán. A munkavégzés ideje alatt a Budapest felé vezető átterelt belső sávot lezárták. Az M7-esen Budapest felé Érd térségében új terelést építenek, a 17-es kilométernél zárták le a külső sávot. Várhatóan ma délutánig tart a terelés átépítése egyébként az M1-esen a Tatabánya és Herceghalom közötti szakaszon. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leálló sáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométerek között az új, kiszélesített pályaoldalon két sávon lehet már autózni, és megmaradt az átterelt sáv is, így a főváros irányába az érintett szakaszon három sávon haladhatnak a járművek. Nehézséget okozhat azonban a főváros felé haladóknak, hogy a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, ami ugye lassulást, torlódást okozhat. Ha van közlekedési infójuk, szóljanak, jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a

0: Maroktól kaptunk annó kölcsön egy válogatás CD-t, akkor ez biztos, hogy rajta volt. A Let's Go-val és a Santinnal több mint 20 évet utaztunk vissza az időben, itt a Sláger FM-en. Marad a jó idő még a következő pár napban, úgyhogy ha van lehetőségük szabadtéri programokat szervezni Budapesten vagy a környékén, akkor azt mindenképp érdemes megtenni. Egyébként többekkel beszéltem, ma mindenki azt mondja, hogy reggel a nagyon hideg, most a hirtelen azért jelentősen emelkedő hőmérséklet miatt egy kicsikét olyan, mint a légy, amikor lefújjuk, hogy így jobbra is meg balra is megy, de ő sem tudja igazából eldönteni. Úgyhogy én azt mondom, hogy jöjjünk hátra és ilyen zenékkel lazítsunk ma délután is. Egy olyan zenével, aminek az alapját alapesetben Lerki István írta, Charlie 2003-as albumán volt rajta, de később Király Linda is bekapcsolódott a dalba, és így lett belőle egy generációkon átívelő duett. Charlie Király Linda, játszom, ahogyan lélegzem.
1: Néztem az üvegen át,

ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jusznél Solymáron. Október 7-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárló táskát kap ajándékba. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
3: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
4: Valami van a levegőben.
5: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
6: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dome-ban. Jegyek livenation.hu.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
9: Marina sétány, prémium okosotthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
10: Farmer napok a Premier Outletben.
11: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
12: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
13: Premier Outlet Budapest.
14: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Megépülhet az első magyar nagysebességű vasútvonal, két világháborús lőszer is előkerült Budapesten egy nap alatt. Zöldebb lesz a nagykörút, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. Közlése szerint a Magyar Vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A három projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek, összegezte. Két második világháborús lőszer miatt is tűzszerészeket riasztottak szombaton Budapesten. Az egyik eszköz a Margit-szigeten, a másik a Szabadsághíd közelében került elő. A Margit-szigeten járókelők találtak egy 8 cm-es magyar légvédelmi repeszgránátot, amelynek sérült volt a gyújtó szerkezete. Néhány órával később a Szabadsághídtól mintegy 100 méterre a Dunaparton is világháborús lőszerre bukkantak. A vizsgálat szerint egy 2,7 cm-es német gyártmányú páncéltörő lőszer került elő. A rendőrség itt 100 méteres körzetben zárta le a területet. A katonai tűzszerészek a páncéltörő lőszert elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, a lezárást ezt követően feloldották. Új fasorok, több zöld felület és korszerűbb városi környezet várhat a budapesti nagykörútra. Elkészültek a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakasz megújulásának engedélyezési szintű tervei, írja a budapest.hu. A fejlesztés célja, hogy a nagykörút hosszú távon árnyékosabb, tisztább, egészségesebb és kellemesebb városi tengellyé váljon, miközben a meglévő faállomány lehetőleg nagyobb részét is megőrzik. A BKK októberben 4 lakossági bejárást szervez a nagykörúton. A programokon favizsgáló szakmérnökök mutatják be a meglévő fasorok állapotát, a tervezett beavatkozásokat, az új fásítás lehetséges helyszíneit és azokat az eseteket, amikor egy fa cseréje már elkerülhetetlen. A bejárások október 7-én, 8-án, valamint 13-án és 14-én lesznek. Október 10-én rendezik meg az őszi kapolcsi vásárt a vásártéren, ahol a település régi vásár hagyományát elevenítik fel. Az eseményen a helyi őstermelők, kistermelők és kézművesek portékái, friss terményei és házi készítményei között lehet válogatni, a családokat pedig középkori vándorjátszótér és kézműves foglalkozások várják. A gasztrokínálatban pedig ott lesz többek között a híres karcagi birkapörkölt is. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Október 10-e és november 15-e között látható Katarina Rotters és Szolnoki József 56-26 a Vakfolt árnyéka című kiállítása a veszprémi Dubnicai palotában. A tárlat középpontjában azok a személyes történetek és emlékek állnak, amelyek a nagyobb történelmi narratívák részeként új jelentést kapnak. A tárlat a művészpáros korábbi hasonló témájú munkáinak lezáró eleme. Hétfőn egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. A fővárosban többnyire szikrázó napsütésnek örülhetünk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton várhatók az alacsonyabb értékek.
16: Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra, 2 óra után 4 perccel is hozzuk a közlekedési információkat. Várhatóan ma délutánig tart a terelés átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leálló sáv járható, a Budapest felé vezető oldalon pedig az 55-ös és a 33-as kilométerek között az új, kiszélesített pályaoldalon 2 sávon tudnak már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt. Így a főváros irányába az érintett szakaszon jelenleg 3 sávon tudnak haladni. Nehézséget okoz viszont, hogy a főváros felé a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra 1 sávra terelik, ami ugye lassulást és torlódást okozhat. Azt is érdemes figyelembe venniük, hogy aki az átterelt belső sávot választja, hasonlóan a korábbiakhoz, a pihenőhelyeket, töltőállomásokat, csomópontokat ott nem tudja használni. Az M7-esen Budapest felé Érd térségében új terelést építenek ki, ennek okán a 17-es kilométernél a külső sávot zárták le. Jó utat kívánok!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Hozom a vasárnap délutáni lazításhoz legalkalmasabb slágereket. Jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Idén télen például ez a lány ezzel az erével felrobbantotta szinte az összes országban a slágerlistákat. Könnyed, poppos, átadja a flót. Jön Taylor Swift, Open

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ice Smith és a Hold Me in the Dark. Itt a Sláger FM, ahol hamarosan Jermaine Jackson veszi át a váltást a 80-as évek egyik jó lendületes zenéjével. Mindezek előtt pedig nézzük az izgalmas program lehetőségeket is. Például itt van ugye az Arc közéleti kiállítás a BMM mellett, ami egészen október 18-áig megtekinthető. Egyébként maga az Arc pályázat már 26 éve működik, az idei szabadtéri kiállítás pedig ismét plakátokon keresztül foglalkozik az aktuális társadalmi, kulturális és hétköznapi kérdésekkel. A pályázat díjazott munkái humoros, kritikus vagy éppen elgondolkodtató formában jelenítik meg az alkotók tapasztalatait és kérdéseit. A 2023-as tárlat idegrendszerváltás címet kapta, és a Petőfi híd Budai hídfőjénél a BME E-épülete melletti területen tudják ezt megtekinteni, és hát mivel ugye szabadtéri kiállításról van szó, teljesen kötetlenül a saját tempónkban tudjuk az ott talált információkat feldolgozni, mindez október 14-éig. És természetesen a folytatásban is itt vannak a legnagyobb slágerek, akár a szabadtéri, akár a beltéri programok mellé. Jermaine Jackson, Piazza Dora, When the Rain Begins to Fall.

0: zenéve, ezzel a zenével megismerte a világ Shawn Mendes nevét. A Stitches-t hallgattuk itt a Sláger FM-en. Hát remélem, hogy a vasárnap délután az mindenkinek egy picit ilyen kis lazulós, nincs is jobb, mint amikor mondjuk a nagyinál kiül a teraszra ilyenkor az egész család egy jó finom kávéval, teával, esetleg fagyival, elbeszélgetnek, és közben ilyen zenék szólnak a háttérben, mert a Madison Beer jön most a következőkben, erről a dalról azt mondta, hogy egyszerre akart a szomorúnak, érzelmesnek és mégis reménytelinek, valami olyasminek, amire egyszerre lehet sírni és forogni is a szobában. És hát szerintem ez összejött, de döntsék el önök. Madison Beer újdonsága a Bittersweet hamarosan, előtte viszont nézzük, milyen idő lesz Budapesten. Napos, csapadékmentes időben lesz részünk Budapesten a folytatásban is, úgyhogy száraz utakra számíthatunk, lehet menni túrázni, kirándulni a családdal, remekre az idő. Nincs front sem felettünk, ugye nagy volt hirtelen a melegedés délelőtt, ez sokaknál járhatott vérnyomás, keringési gondokkal, és ilyenkor, amikor úgy tényleg a csúcsot járja nagyjából a hőmérséklet, sajnos csökkenhet a koncentrációs képességünk, tompaság, fáradékonyság, migrén is jelentkezhet. Ma a legmelegebb órákban, ahogy mondtam, 25-26 fok környékén alakul a hőmérséklet, nem lesz csapadék, és felhők sem valószínű. Jó utat kívánok, persze, hogy hozom a közlekedési információkat. Átépítik a Tata és az M0-as autóút közötti terelést az M1-es autópályán. A munkavégzés ideje alatt a Budapest felé vezető átterelt belső sávot lezárták. Az M7-es autópályán Budapest felé Érd térségében új terelést építenek ki, a 17-es kilométernél a külső sávval lezárva ennek okán. A hétvégére le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. Lezárták az 5. kerületi Ferenci István utcát veszélyelhárítási munkálatok miatt. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, a környéken erősebb lehet az autós forgalom. Ha tehetik, érdemes a tömegközlekedést választani inkább. A BKK tájékoztatása szerint a 10-es autóbusz most ennek okán sűrűbben indul. Szintén bételkörzetünkben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak félútpályás lezárás mellett.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
1: Látványosan megerősítenék a rendőri jelenlétet Budapesten. Összefog a főváros és a kormány a Rákos rendezői fejlesztés kapcsán. Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés tart jövő héten a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén a közbiztonság növelése érdekében a kormány a budapesti rendőri állomány jelentős bővítését tűzte ki célul, amit részben a minisztériumi portaszolgálatot ellátók átcsoportosításával valósítanának meg. Ezt megelőzően a budapesti rendőrfőkapitányság már átfogó akciókat indított a lakossági és bűnügyi adatok alapján kiválasztott helyszíneken, melyek első hónapjában több mint 11 000 igazoltatást és több száz elfogást, illetve előállítást hajtottak végre. A főváros frekventált éjszakai negyedeiben továbbra is megerősített jelenléttel tartanak ellenőrzéseket, folytatva a 2025-ben elért mintegy 1,4 millió órás közterületi szolgálatot. A kormány és a főváros közös szervezetén keresztül szoros együttműködésben valósul meg a Rákos rendezői terület fejlesztése, amely a korábbi elképzelésekkel ellentétben köztulajdonban marad. A beruházás koordinációja az áprilisban lezárt tervpályázat alapján halad majd, a megvalósításhoz pedig Európai Uniós forrásokat is bevonnak, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videójából. A beruházás finanszírozási hátterét részben a most induló Vekerle Sándor lakásfejlesztési program, részben pedig az Európai Uniós források biztosítják, hangsúlyozta a miniszter. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzés tart a rendőrség Magyarországon, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az útról. A rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzés nem csak a telefonálásra terjed ki, hanem menet közben bármilyen elektronikai eszköz használatára, illetve kép vagy szöveges tartalmak megtekintésére is. Külön kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldal böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységeket. A fokozott ellenőrzés október 5-én hétfőn kezdődik és egészen október 11-éig tart. Munkacsoport alakult a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalma miatt, miután a megengedett hatnál jóval több repülőgép mozgását regisztrálták éjfél és hajnali 5 óra között, vagyis a mélyalvási időszakban. A Hungarokontroll által közzétett adatok szerint 2026 első negyedévében összesen 829 gépmozgást regisztráltak ebben az időszakban. Ez napi átlagban 9,2 fel vagy leszállást jelent a megengedett 6 helyett. A legforgalmasabb éjszaka január 6-án volt, amikor 30 repülőgép szállt fel vagy landolt a repülőtéren. Budapest körül forog az országos költözési térkép, és még mindig a Ratko unokák írják a lakáspiac történetét. Így összegezhető az ingatlan.com legfrissebb ingatlanpiaci elemzése. 2025-ben 9500-an költöztek be, és 16 000-en költöztek ki például Pest megyébe, összességében pedig Budapestről majdnem 30 000-en költöztek ki, és 25 000-en költöztek be. Tehát Budapest vándorlási egyenlege mínusz 4-5 000 fő. Hétfőn egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. A fővárosban többnyire szikrázó napsütésnek örülhetünk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton várhatók az alacsonyabb értékek.
2: Jó utat kívánok! Arról kaptunk információkat, hogy egy baleset történt az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze az M5-ösön Ócsa térségében. A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanították mindkét járművet, amelyekben összesen 4-en utaztak. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom a karambol miatt, így hát persze az is benne van a pakliban, hogy ott ennek okán lehetnek még némi torlódások, úgyhogy körültekintően. Az M7-esen Budapest felé Érd térségében új terelést építenek ki. A 19-es kilométernél lezárták a belső sávot, úgyhogy arrafelé is körültekintően. Baleset történt Budapesten a Tököli úton befelé, így számítsanak ott is lassabb haladásra. Ne feledjék, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között. Átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt, és lezárták az 5. kerületi Ferenczi István utcát is veszélyelhárítási munkálatok okán. A Podvanicki utcát pedig egyirányosították az 5-ös utcától a Terész körútig csatorna javítás miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Óra után pörög tovább a zenefolyam, most éppen Mark Kimborral. Saját elmondása szerint szülei pincéjében készítette el ezt a dalt. A megjelenés előtti héten feltett belőle, hogy tesznek egy részletet a TikTokra, és látta, hogy működni fog, úgyhogy kiadták. Itt a Belong Together!

Szólarok, John Bon Joviék, You Give Love a Bad Name. Ez pedig egész hétvégén a Sláger FM a vasárnap délutáni lazítás kellős közepén is, nem sokára egy lánybandával. Képzeljék el, lesz Budapesten töklámpás fesztivál, hol másutt, mint a csodálatos hősök terén, október 31-én este 7 órától. Több száz faragott töklámpással telik majd meg a hősök tere. A látogatók saját készítésű tököt is vihetnek, de hát egészen egyszerűen csak oda is mehetünk, és végignézhetjük a közösen kialakuló fényes installációt. Ez családi és baráti programként is szerintem ideális lehet, és van egy jótékonysági eleme is, hiszen a szervezők arra kérik azokat, akik kilátogatnak, hogy lehetőség szerint tartós élelmiszerrel támogassák a rászoruló gyermekek étkeztetését. A részvétel ingyenes, és az adományozás is önkéntes, úgyhogy hóvégén is ideális választás lehet. Persze bízunk benne, hogy az időjárás is olyan lesz majd ott október végén, hogy lesz erre lehetőség. Én amúgy is nagyon szeretem ezt a halloween időszakot, van egy ilyen kis rejtélyessége, picit már hűvösebbek olyankor az esték, és közben a töklámpások fényei, ahogy izzanak, az szívünket melengető. Jó szórakozást kívánok hozzá, ahogy mondtam, egy belevaló lánybandával, hiszen ők már a Cat's Eye, tőlük pedig a legújabb kislemez, itt az Animal.

0: Ó, azok a 90-es évek, amik sosem múltak el igazán sokak szívében. A Lábús és a Be My Lover, ez pedig a Sláger FM a vasárnap délutáni lazítás, ejtőzés közben. Szerintem gyönyörű ez az időszak, ez az október eleje, amikor még picikét érezzük azt a jó kis 20 pár fokot, néha a diófa levelein átszűrődik a napsütés, ami alá kiültünk és szürcsölgetünk ilyenkor egy finom kis limonádét. Ez szerintem a legklasszabb időszaka az évnek. És hát persze ezen az érzésen még Somber is tud egyet dobni. Ez a dal állítólag egy este alatt állt össze az otthoni stúdiójában. Először készített egy dobritmust, rájátszotta a gitárt, aztán úgy nagyjából fél óra alatt kész is volt egy világsláger. Hát vannak, akik zseninek születnek. Somber Andres, előtte viszont nézzük aktuális információinkat. A folytatásban is napos időre készülhetünk Budapesten, nem várható csapadék és a légmozgás is általánosan gyenge marad. 25-26 fok lesz térségünkben a maximum hőmérsékleti érték. Hétfőn egy hideg csepp érint bennünket, ez azt jelenti, hogy úgy nagyjából a Dunántúlon lehet ebből némi felhősödés, de nálunk Budapesten ebből csapadék nem várható, és a légmozgás is általánosan gyenge marad. A hét első napján 24-25 fok környékén alakulnak a csúcshőmérsékleti értékek. Kedden is napos időre készülhetünk, aznap is 25 fok környékén lesznek a legmelegebb pillanatokban a hőmérők higanyszálai. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést! Korábban kaptunk arról információt, hogy egy kamion és egy személyautó ütközött össze az M5-ösön Ócsa térségében a Budapest felé vezető oldalon. A legutóbbi információk szerint az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom a karambol miatt, úgyhogy számoljanak plusz menetidővel azok, akik az M5-ösön jönnek fölfelé Budapest felé. Aztán az M7-esen Budapest felé Érdő térségében jelenleg új terelést építenek ki, a 19-es kilométernél le van zárva a belső sáv. Várhatóan ma délutánig tart a terelés átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leálló sáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométerek között az új, kiszélesített pályaoldalon két sávon lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt, így aztán a főváros irányába most éppen jelenleg három sávon haladhatnak ezen a szakaszon a járművek. Vigyázzunk egymásra, bármerre is indulnának. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

ilyen ízig-vírig, könnyed, elegáns, kicsit olyan füstös báltermi hangulata van ennek a dalnak. Revillin és Alavinat, ez pedig itt a Sláger FM. Örülök, hogy együtt töltjük a vasárnap délutánt, és bízom benne, hogy mindenkinek ez ilyenkor egy kicsikét olyan lecsendesedéssel telhet. Nem kell még azon rugózni, hogy holnap úristen hétfő is menni kell dolgozni, hanem együtt élvezhetjük ezeket a zenéket. Például Nicky Jor és Daisy közösít, azt a dalt, ami azt az igazi nyárias szabadságvágyat hozza vissza belénk. Mindjárt jön a Sunroof, előtte pedig még itt van Vastag Csaba is, 12 évvel ezelőtt dobta piacra ezt a zenét, és azóta is itt van köztünk. Jön az Őrült éjjel. Vár!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Mertens Varánus, szurikáta, királypiton, óriás cseknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Pokcsarnokban. Gyertek, állati lesz.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Macskamániások riadó. Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállat bemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
11: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
12: Valami van a levegőben.
13: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
14: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
15: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Solymáron. Október 7-én szerdán reggel 8-kor a JUSZK újra megnyitja kapuit Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas JUSZK-be vásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi. Solymár. Terscsánszki utca 100. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
16: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
17: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Új lendületet kaphat a magyar-német politikai együttműködés. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Dunaparti szakaszt. Lezárult az országos varázsdoboz program. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint újabb lépést tettek a magyar-német párbeszéd megerősítésére. Breyer Klára államtitkár Budapesten fogadta Türingia képviselőjét, Stefan Königet, valamint a német Bundestag CDU-s politikusait. A találkozó célja a kölcsönös bizalom és a rendszeres politikai kapcsolattartás helyreállítása, amelyben a felek kiemelt szerepet szánnak a parlamenti kapcsolatoknak. A Konrad Adenauer alapítvány szervezésében megvalósult látogatás új lendületet adhat a Türingiával való együttműködésnek, és elősegítheti a kétoldalú kormányközi vegyes bizottság munkájának újraindítását is. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Erről számolt be vasárnap reggel Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki szerint a dunai hajózásból származó bevételek a jövőben a budapesti rakpartok és azok környezetének fejlesztését is szolgálhatják. A miniszter szerint jelenleg a meder használat az államhoz, míg a part használat a fővároshoz tartozik, miközben a kikötői szerződések sok esetben mindössze 1-2 évre szólnak, ami szerinte nem kedvez a hosszabb távú beruházásoknak és fejlesztéseknek. A miniszter arról is beszélt, hogy az új rendszerben az érintett kérdésekről egy olyan társaság rendelkezhetne, amelynek tulajdonjoga 50-50%-ban oszlana meg az állam és a főváros között. Sikeresen lezárult az országos varázsdoboz program, amelynek keretében összesen 500 oktatási intézmény részesült támogatásban. A kezdeményezés utolsó két egysége Aszódra és Rákospalotára került. Az érintett iskolák igazgatói a minisztériumban vették át a csomagokat Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkártól. A dobozokban található eszközök, részletes útmutatók és játékos feladatok összesen 12 látványos természettudományos kísérlet elvégzését teszik lehetővé a diákok és pedagógusaik számára. A program célja a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése és a gyakorlati tapasztalatszerzés támogatása. Október 10-én indul a Dívány új irodalmi séta sorozata, amelyen Bálint Lilla, a Múzsák a csók után című könyv szerzője kalauzolja résztvevőket Budapest irodalmi emlékei és történetei között. Az első séta a főváros régmúlt éjszakai életét idézi fel, a Nagymező utca mulatóitól és orfeumaitól a Lipótvárosi kaszinón át a kártyabarlangokig. Szó lesz művészekről, arisztokratákról, politikusokról, híres botrányokról és szerelmekről. A városjárást pódium beszélgetés követi. Október 8-a és 10-e között jelentkezik a Kőbánya napja rendezvény, amely a 70-es, 80-as évek hangulatát idézi meg. Október 10-én a Körösi Kulturális Központban retro enteriőrök, trabant, bakelit lemezek, diszkógömb, retro büfé, írógép és fotókiállítás, malévsarok és régi játékok várják a látogatókat. A kiemelt programok között szerepelnek filmvetítések, versenyek, divatbemutató, valamint találkozó a TV Macival. A programokon való részvétel ingyenes. Hétfőn egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. A fővárosban többnyire szikrázó napsütésnek örülhetünk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton várhatók az alacsonyabb értékek.
19: És itt vannak a közlekedési információk, jó utat kívánok! Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tata térségében a terelés előtt egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze. A 62-es kilométernél lezárták a belső sávot, jelenleg torlódásra készülhetnek ezen a szakaszon. Korábban volt egy baleset az M5-ösön is a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében. Ott a 31-es kilométernél csak a belső sávon tud haladni a forgalom. A hozzánk legutóbb eljutott hírek szerint ott továbbra is torlódással találkozhatnak az autósok. Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Érd térségében új terelést építenek ki. Ott a 19-es kilométernél lezárták a belső sávot az arra közlekedők, ezzel mindenféleképpen számoljanak. Budapesten jelen pillanatban ugye le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között. Ez azt jelenti, hogy most a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják ezt a szakaszt. Viszont élénkül a forgalom a Budaörsi úton, több autóssal találkozhatnak a Kiskörúton, és leterheltebbek a forgalmi sávok szakaszonként a Nagykörúton is. Ezen túlmenőleg pedig tudjanak róla, hogy lezárták a belvárosban az Alkotmány utcát a Honvéd és a Hold utcák között filmforgatás miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
19: 4 óra múlt, maradok a hangulatfelelőse, Halloween Karokas Balázs vagyok. Damiano Dávid érkezik, aki azt mondta, hogy ezt a dalt egy kifejezetten sötét időszakából kifelé jövet írta. Úgyhogy voltam ebben érzelem nem kevés. Itt a Born with a Broken Heart az olasz macsótól. Slágerek.

kellemes country popos hangzás, na-na, hogy a zseniális feltörekvő művésznőtől, Ella Langley-től, Choose in Texas, itt a Sláger FM-en. A rock nagyasszonya is felkészül, hogy ő ki az, legyen meglepetés. Előtte mondom az izgalmas lehetőségeket, hiszen Budapest ősszel is él és virágzik. Október 15-től például érkezik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. 4 napon keresztül friss könyvekkel, magyar és nemzetközi írókkal, dedikálásokkal és beszélgetésekkel várják az olvasókat. A 2026-os vendégek között külföldi és hazai ismert szerzők is szerepelnek, a program pedig a Margó díj átadásával is kiegészül. Könyvbemutatók, esti zenei, irodalmi események, több napon keresztül lehet folyamatosan szórakozni, ráadásul ingyenesen, mindez a Millenáris Parkban található Nemzeti Táncszínházban. Legyen meg a szórakozás, nem csak ott, itt és a folytatásban, ahogy mondtam, itt a rock zene egyik nagyasszonya, Bonnie Tyler is egy jó lendületes dal, Holding Out for a Hero.

0: A délután rendületéről Gwen Stefani gondoskodott a What You Waiting For-ral. Köszi, hogy a Sláger FM-et hallgatják, mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan egy olyan vasárnap délutánon, amikor így keveredik egy picit a tavasz meg az ősz. Legalábbis én nagyjából ezt éreztem ma, úgy egész nap. Érdemes lehet szabad téri programokban gondolkozni. Gyönyörű a táj egyébként a környéken. Akárcsak, hogyha az ember elindul autóval, például a Tamarra fölfelé, a Dunai-Poly Nemzeti Park felé, Pilis-Szentkereszt, Pilis-Szentlászló. Gyönyörűek azok a kis utak, amelyek jelenleg ott arra vannak, szépen sárgulnak a fák az út mentén, és ez valami igazi életérzést ad át. Akárcsak Elton John és Britney közösse, azonnal jön a Hold Me Closer, előtte nézzük, milyen időjárás várható. Nem lesz rossz idő a folytatásban sem, hétfőn egy hideg csepp érinti az országot nyugat felől. Budapesten ennek annyi lesz a jelentősége, hogy felhősen indul majd a nap az előrejelzések szerint, de délutára már kisüthet majd a nap, és 24-25 fok környéki csúcsértékek lehetnek. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás és a csapadék kialakulásának a valószínűsége is gyakorlatilag minimális. Kedden aztán napsütéses időre készülhetünk, esőre nem számíthatunk, a legtöbb helyen a környékünkön gyenge, mérsékelt marad majd a légmozgás, és aznap és 25-26 fok környéki csúcsokat várhatunk. És itt vannak a közlekedési hírek is. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárással találkozhatnak a belvárosban az Alkotmány utcában, a Honvéd és a Hold utcák között filmforgatás miatt. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát is, ott veszélyelhárítási munkálatokat hajtanak végre jelenleg. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. A tervek szerint ez november 22-éig így is marad. Csatornafelújítást végeznek a Városligeti fasorban, ezért a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát lezárták a Városligeti fasor után. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. A 13. kerületi Esztergomi úton lezárták a félútpályát az Árpád híd alatt a gázvezetékek javítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelenleg jelzőlámpa szabályozza.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

meglehetősen mély érzelmű dal. Billie Eilish és a Birds of a Feather itt a Sláger FM egész hétvégén ilyen jó dalokkal. Hamarosan egy kis hazaival a Follow the Flow jó voltából, előtte viszont a zseniális Stevie Wonder érkezik, aki ezzel a dallal olyat csinált, mint előtte senki. Ugyanazzal az egy zenével 4 különböző Billboard listán is első lett. A pop, az R&B, a dance és a felnőtt listát is vezette, ezzel pedig ő lett az első előadó, aki egyszerre ilyen széles közönséget ért el egyetlen egy számmal. És persze ez a dal azóta is itt szól a szívünkben. A 80-as évekből a Stevie Wonder, Part-Time Lover.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal hétvégi tesztje. Fegyvert rántott a büntetőfékező a 44-esen, miközben a családja is a kocsiban ült. Őszi programokkal várja a látogatókat a Bélyeg Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Sikeresen lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló végső tesztje, számolt be róla Vitézy Dávid. A próbafutások során a vonatok már a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek utasok nélkül, miközben a szakemberek a különböző zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. Az első megállapítások szerint a próba alapvetően rendben zajlott, a 160 km/h maximális sebesség mellett is teljes biztonságot garantáló vonatbefolyás rendszer megfelelően működött. Ugyanakkor az utastájékoztató rendszerek teljesítménye nem volt kielégítő, így ezek javítására a hatóságok kötelezik a kivitelezőt. Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki az M44-es autóút Békés-megyei szakaszán indokolatlanul vészfékezett egy másik jármű előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott a másik sofőrre. A konfliktus előzési manővereket követő szóváltás során robbant ki, miközben a gyanúsított gépkocsijában a felesége és a gyermeke is utazott. A megfenyegetett autós egy pihenőhelynél értesítette a rendőrséget, a fékezőt előállították a Békéscsabai rendőrkapitányságra, az őrizetbe került férfi a gyanú szerint ittasan vezetett. Tűzoltók jártak a Csákvári óvodában. Az éves kiürítési gyakorlat apropóján a középső és nagycsoportos gyermekek egy rendhagyó játékos bemutatón vehettek részt, amelyet a Fejérvár megyei tűzmegelőzési bizottság szakemberei tartottak számukra. A foglalkozás célja az volt, hogy az életkorukhoz igazított módon ismertessék meg a kicsikkel a legfontosabb tűzvédelmi tudnivalókat. A gyerekek a foglalkozás során megtanulták, hogy vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívót kell tárcsázni. Emellett megismerkedtek a füstjelzők működésével is. Szepesi Tibor bejelentette távozását a labdarúgó MB2-ben szereplő Karcagi Sport Egyesület vezetéséből. A város fideszes polgármestere Magyar Péter miniszterelnök összeférhetetlenségi szabályozási terve és a civil szervezetekre vonatkozó jogszabálymódosítások miatt döntött a távozás mellett. A kormányfő szeptember közepén jelentette be az új szabályozási koncepciót. A tervezet szerint elválasztanák egymástól a politikai tisztségeket és az 500 főnél több igazolt sportolóval rendelkező sportszervezetek vezetését, vagyis a jogszabály értelmében aktív miniszterek, államtitkárok, pártelnökök, valamint országgyűlési és EP képviselők nem állhatnának nagy sportklubok élén. Változatos programokkal, köztük vízjátékkal, ékszerkészítő workshoppal és családi nappal várja az érdeklődőket októberben és novemberben a Múzeumok őszi fesztiválja keretében a Budapesti Bélyeg Múzeum, ahol a látogatók bélyeget is tervezhetnek. Október 6-a és november 15-e között a Valóság bélyegeken című kvízzel fedezhetik fel a látogatók a bélyegeken látható tények és értelmezések kapcsolatát a múzeum interaktív 500 000 bélyeget bemutató állandó kiállításán. Október 31-én a múzeum workshopján bélyeges ékszereket és egyéb kiegészítőket készíthetnek a résztvevők. A jövő hét is kellemes napos kora őszi idővel indul, napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni. Miközben a szél is élénk, olykor erős lesz, a hőmérséklet csúcsértéke a hétvégén már jellemzően 20 fok alatt alakul.
2: 5 óra után 4 perccel mondom a közlekedési információkat. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M6-oson Százhalombattánál, a leálló sávban halad a forgalom a főváros felé vezető oldalon, és két autó karambolozott össze Gyömrőn is, a Szent István út és a Tompa utca kereszteződésében. A járművekben összesen 3-an utaztak, a gyömrői önkéntes tűzoltók áramtalanították mindkét járművet. Balesetekből nem volt hiány a fővárosban sem, például a Budaörsi úton is történt egy, kifelé a vakcsomóponti felüljáró után a belső sávban, úgyhogy ott is figyelmesnek kell lenni. Korábban az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Tata térségében a terelés előtt is volt egy baleset, kamion és személygépkocsi ütközött össze. A legutóbbi hírek szerint a 62-es kilométernél le van zárva a belső sáv, így ott is torlódásokra számíthatnak. Apropó torlódások, Budapesten több ponton telítettebbek a forgalmi sávok, a budai oldalon az Alsórakparton tapasztalhatják ezt, illetve a Margit körúton, a Kiskörúton szakaszonként, a Nagykörúton szintén szakaszonként lehetnek terheltebbek a forgalmi sávok, illetve hallgatóink jelzése szerint a Rákóczi úton is egy-egy szakaszon megtorpan a forgalom. Jelezzenek önök is! 0630303958-as a számunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 múlt, hello, Karakas Balázsra rádiózhatnak. Hozom a jó zenéket, például Chapel Roan slágerét. Ez egy olyan kapcsolatról szól, ahol a másik fél nem meri igazán felvállalni az érzéseit. Aztán nyilván ennek köszönhetően adja ki az útját. Chapel Roan, good luck, babe!

A Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You, itt a Sláger FM. Remélem, hogy egyébként marad még a jó idő. Hát állítólag jövő hétvégén már hűvösebb lesz, mint most, ilyen 18-19 fok, meg talán felhősebb idő, de hogyha szerencsénk van, nem fog esni az eső. Azért is mondom ezt, mert ameddig még ilyen kellemes, olyan korra őszies az idő, azért lehet a szabadtéri programok közül is válogatni, vagy éppen kirándulni vételkörzetünkben. Ott van például Biatorbágy, rögtön két látnivaló is van. A Biai Halastavak partján lépcsősor, padok és a nádas látványa fogad. A vizes élőhelyek sok száz madárnak nyújtanak fészkelő helyet. A tónál cigányrécével, szürkegémmel, de még akár búbos vöcsökkel is találkozhatunk. A tóparti nézelődés mellett pedig a környék panorámájában is gyönyörködhetünk, ha célba vesszük a Budai-hegység védett természeti területén található nyakaskő kiránduló helyet. Ez egy ilyen hatalmas oszlopszerű kőszikla, különböző keménységű kőzetek rétegeződése adja. A környék mészkőszikláiban több helyen is felfedezhetünk akár különféle ősmaradványokat is, úgyhogy elképesztő minőségű kirándulásban lehet része annak, aki arra látogat. És mondom, ha nem fog esni az eső jövő héten, már pedig elvileg nem fog, akkor ez egy zseniális választás lehet. Ha pedig már zseniális választásoknál tartunk, megjelent nem is olyan rég Benson Boone vadonatúj zenéje. Ezt játsszuk most, Mr. Electric Blue. Hey!

0: micsoda dal. Corso della vita, Eros Ramazzotti, Tina Turner, itt a Sláger FM-en egész hétvégén ilyen jó dalok szólnak, és természetesen itt vannak velünk azok a számok is, amelyeket igazán szeretünk. Például megérkezik hozzánk a Funky koronázatlan királya, aki bizony már a 2010-es évek legelején, amikor még nem a streaming volt a fő dominancia a zenei piacon, hanem a rádiós és a zenei tévés játszások, hát ő már akkor is elképesztő király tudott lenni, és ezt bizony megtartotta a streaming hőskorára is. Bruno Mars, I Just Might, előtte viszont nézzük aktuális információinkat. Holnap egy hideg csepp éri el az országot, Budapesten ennek látható változása annyi lesz, hogy felhősen indul a nap, meg eléggé hűvös lesz a hajnal, 6 fok környéki minimum értékeket mérhetünk majd a fővárosban. Napközben aztán ez gyorsan melegedésnek indul, és 24-25 fok környékén tetőzik a hőmérséklet. Felhős lesz a nap egy része, míg a délután javarésze már inkább napsütéssel telhet el. Kedden is visszatér a napos idő, jelentős mennyiségű csapadék nem várható, és még a légmozgás is gyenge lesz majd a hét második munkanapján, amikor ismételten visszajön az indián nyár, hiszen 25-26 fok környéki csúcsok lehetnek. Jövök a közlekedési információkkal. Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M6-os autópálya 26-os kilométer Szelvénynél, ez nagyjából úgy Százhalombatta térségében van, a Budapest felé vezető oldalon. A két utas saját erejéből szállt ki a járműből, a műszaki mentési munkálatokhoz az érdi hivatásos és a Százhalombattai létesítményi tűzoltók érkeztek ki. De ami a legfontosabb, hogy a baleset miatt a leállósávban halad a forgalom az érintett pályaszakaszon. Korábban Gyömrőn is történt egy baleset, méghozzá a Szent István út és a Tompa utca kereszteződésében. Az M7-es autópályán Budapest felé Érd térségében jelenleg egy új terelést építenek ki. A 19-es kilométernél van lezárva a belső sáv, ennek okán hallgatóink jelzése szerint olyan cirka 2-3 kilométeres torlódásra azért bőven lehet készülni. Ne felejtjék azok, akik most éppen ott vannak a budapesti utakon, hogy a pesti alsórakpart le van zárva a hétvégére a szokottak szerint. Az Erzsébet és a Margit híd közötti szakasz ugye az érintett, ezt átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, így autósok jobb, ha elkerülik azt a szakaszt. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

és az End of the World itt a Sláger FM-en Nyúlfaknyival este 6 óra előtt, ami annyit jelent, hogy átadom a stúdiót Kovács Áronnak és Kisónak, hozzák szépen sorjában berendezgetve a slágereket, azaz érkezik a slágerlista ma is. Én köszönöm szépen, hogy az elmúlt 6 órát együtt tölthettük. Egy olyan dallal búcsúzom, amelyben már használták

parasztban, senkivel. Édorba szúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jusknél Solymáron. Október 7-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
3: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
4: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Valami van a levegőben.
8: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
9: Halott Pénz, évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
10: Székre állok.
11: A Sláger FM műsora.
12: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Most átadhatod és mondd el, hogy mi ez.
15: Ez egy kulcstartó.
14: Már föl is helyezem. Ez az, amit te kézzel készítesz, ugye?
15: Igen.
16: Én rózsaszínt kaptam.
14: Tényleg? És akkor az, ami ott van a kezedben, az kikapja?
15: Tamara is kapott.
14: Milyen egyéb ilyen kézműves dolgokat tudtok még csinálni, Tamara?
15: Szövés.
14: Szövés? Már azt is?
15: Kötés.
14: Kötés. Horgolás.
15: Azt is tudok.
14: Hangosan csinálod?
15: Hogy érted?
14: Hát a horgolást hangosan szoktam.
15: Nem horgolás.
14: Hanem?
15: Horgolás.
14: Ja, horgolás. Jól van, horgolás.
10: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Látványosan lelassult a budapesti lakáspiac. A Gardató egyik népszerű kempingjében keletkezett tűz. Jelentősen visszaesett a magánszálláshelyek forgalma. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Látványosan lelassult a budapesti lakáspiac, miközben egyre több eladó ingatlan jelenik meg a kínálatban, a vevők viszont óvatosabban válogatnak, írja a Pénzcentrum. A fővárosi használt lakások medián négyzetméter ára szeptemberben 1,41 millió forint körül alakult, de kerületenként és ingatlan típusonként óriási különbségek vannak, és a legolcsóbb hirdetések között már 500 ezer forint alatti négyzetméter ára is lehet példát találni. A legfrissebb adatok szerint szeptemberben már közel 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vevők országosan, miközben a telefonos érdeklődések száma mindössze 1%-kal nőtt augusztushoz képest. Budapesten még látványosabb a különbség, a kereslet 2024. szeptemberéhez képest 20%-kal maradt el. Legalább 24 embert kellett kórházba szállítani egy vasárnap reggel kitört tűz miatt a Gardató partján fekvő Bella Italia kempingből. Olasz sajtóbeszámolók szerint az egyik sérült kritikus állapotban van, 7 ember pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. A tűz röviden reggel 6 óra után még sötétben ütött ki a kempingben. A helyszínre a tűzoltók mellett számos mentőautó is érkezett. A lángok terjedésének megakadályozását többek között az nehezítette, hogy gázpalackok is felrobbantak. A beszámolók szerint mintegy 20 különböző építmény vagy egyéb szerkezet semmisült meg a tűzben. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén a nyári szezonban, a magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt. Hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége az MTI-nek küldött legfrissebb elemzésében. Budapesten látványosan ketté válik a piac. A fővárosi szállodákban augusztusban 6,4%-kal nőtt a vendégéjszakák száma. A szobafoglaltság pedig elérte a 79,7%-ot, közben az összes turisztikai szálláshely vendégéjszakáinak száma közel 7%-kal csökkent. Ennek hátterében az elemzés szerint a magán és egyéb szálláshelyek forgalmának 27%-os visszaesése áll. Pumi elnevezéssel bocsátott ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján vasárnap. Az Imrei Boglárka iparművész tervezte 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutyafajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja. Tájékoztatott az MNB. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Idén október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, melynek keretében az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínre látogathatnak el. A vezetett bejárásokon a látogatók testközelből nyerhetnek bepillantást az erőművek, a távfűtőművek, a földgáz és olajipari társaságok, a vízi közműszolgáltatók, valamint a hulladékkezeléssel és feldolgozással foglalkozó üzemek működésébe. A balatoni régióban Veszprémben, Siófokon, Keszthelyen, Litéren és Ajkán járhatók be különböző helyszínek. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jövő hét is kellemes, napos kora őszi idővel indul, napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni, miközben a szél is élénk olykor erős lesz, a hőmérséklet csúcsértéke a hétvégén már jellemzően 20 fok alatt alakul. Jön a segítség a közlekedőknek, nézzük, mi a helyzet a főváros útjain. Baleset történt a Budaörsi úton kifelé a Bakcs csomóponti felüljáró után a belső sávban. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Hétvégén a H5-ös hív a Szentlélek tér és az Aquincum között a Szentendre irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szerviz úton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasor után. Nézzünk szét egy kicsit a gyorsforgalmi utakon. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik a Ki a Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
16: Hello Los Angeles! Elérkeztünk a Top 20-hoz, a hét sztárja Gwen Stefani. Igen, ők egy ember egyébként. Tehát, hogy így is, Gwen és Stefani, nem? Lehetne egy ilyen előadás. És akkor bejönne két bajor ruhás lány, és sörös korsóval a fejükön jódliznának.
18: Előfordul.
16: Például. Folytatjuk a Ki a Valli slágerlistát Ray Daltonnal, ez a Blood Running és a 20.

0: Jennifer Lopez Lopez, David Guetta Safe Tonight-ja a 18. 19. helyen pedig David Guetta One Republic I Don't Wanna Wait-je szerepelt. Én sem akarok várni, inkább szólok Orsinak, hogy hozzon valamit a múltból, amit komolyan mondom, lesírom a sminkem.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 42. születésnapját Melody Thornton, amerikai énekesnő, dalszövegíró és táncosnő, aki 2003 és 2010 között a Pussycat Dolls tagja volt. Ő volt a csapat legfiatalabb tagja, és Nicole Scherzinger mellett az egyik legerősebb énekhang is az övé volt. Most pedig jöjjön az a dal, amelye annak idején igazán berobbant a Pussycat Dolls. Ez

0: Cat Dolls és a Doncsa. Köszönjük Orsinak, a hét sztárja továbbra is Gue, Stephanie. És ők továbbra sem egy bajor páros, akik jódlizva söröznek, hanem ez egy ember, egy szép szőke asszony.
1: Akkor jó.
0: A 2000-es évek elején nem volt stylistja, ez meg is látszott rajta állítólag, de így is hatalmas divat diktátornak számított. Ma már egy kicsit furcsán tekintünk vissza az akkori szettjeire, ez ki a franc tekint vissza az akkori szettjeire egyáltalán?
2: Mit tudja mi?
0: Nekem az a furcsa, hogy valaki visszatekint a szettjeire. De Orsi azt mondja, hogy ő már akkor sem értette, nemhogy most. Most még annyira se érti. De miért nézegeti valaki Gwen Stefani 2000-es évekbeli ruháit?
3: Azt mi sem tudjuk.
0: De tényleg, aki ezt megteszi, az tudja magáról, hogy csak azért teti meg, mert rohadt sok ideje van. Csináljon valamit az életével. Mindenki platina szőke hajat költ hozzá, mármint Gwen Stefanihoz, pedig olasz felmenőkkel rendelkezik, és az eredeti hajszíne sötét barna. Hát ezért lehet! Pont ezen gondolkodtam, hogy egy olyan nő, akinek ilyen szép szőke haja van, miért festi a tövét feketére?
3: Folytasd!
0: Hát ez a titok! Régebben egyébként hetente festette, hogy mindig tökéletes legyen az árnyalat, de csoda, hogy még van haja. Mert azért ez a platina szőke, ez azért úgy odaver a sérónak. Cameron és az ölelgest meg magad a 17.
4: Egyébként pedig sokan értékelik a jó humoromat.
5: Tényleg?

0: 15. Szemfelt Rosaline, Hot Like Mania, 16. Mert Tinkerix, Matisse, Szatko, Barbs és még sokan mások Butterflies-a. És akkor most jöjjön Orsi, hogy ezeken a fantasztikus dalokon kívül meghallgassunk valami kegyetlent a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 9 évet megyünk vissza az időben. 2017-ben a norvég DJ Kygo és az amerikai énekesnő Selena Gomez közös dala vezette a slágerlistákat. Az idején mi egy tönkrement párkapcsolat történetét meséli el, amelynek az alkoholizmus vetett véget. Nem éppen vidám történet, mégis olyan sláger született belőle, amit milliók énekeltek. Kygo és Selena Gomez következik a Sláger FM-en. Ez az It Ain't Me.

0: Ciao, Selena Gomez, it ain't me. Köszönjük szépen. Kígyó, hogy melengette magát a Selena Gomez mellein.
1: Valóban?
0: Vagy az, hogy mondja, kígyót melengetett a keblein a Selena Gomez. Na, ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján érkezik a hét sztárja, Gwen Stefani. Stefani? Kérem, nyújtsa ki az ujját. Megvan még ez a csupasz pisztoly rész, mikor mi Stefani bemutat. Nézzetek régi csupasz pisztolyokat.
2: Jól beszélsz.
0: Gyerekkora óta alvási nehézségekkel küzd, diszlexiás, és ezt gyakran elmondja az interjú alkalmával, hogy bátorítsa ezekkel azokat a fiatalokat, akik egyszerűen utálnak olvasni. Vagy akik tényleg diklexkliások. Egy kis nehézség ne akadályozzon meg senkit abban, hogy az álmaért harcoljon, egyébként ezzel egyetértek. Egy dolgot kell jól olvasni.
3: Mennyi az annyi?
0: A gázsit. Ott a nullák száma nagyon fontos, de tényleg, azt oda azért figyeljetek.
2: Okay.
0: A No Doubt 2012-ben szóló előadóként 2017-ben jelentkezett új albummal. Tehát, hogy van egy zenekara, meg már szóló. Ezt sose értettem egyébként, hogy annak, akinek van zenekara, az miért csinál szóló albumot? Ezt már Bon Jovinál se értettem, meg van egy csomó, hogy minek? Hát van egy zenekarom, bakker, vagy itt szeretnek így más, de annyira meg nem szól nagyot a No Doubt, hogy neki szóló album kelljen.
3: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Mert értitek, azt megértem, hogy mit tudom, az Iron Maiden 43. lemeze után mondjuk a Bruce Dickinson szeret volna másokkal dolgozni. Tökre vágom, de az, hogy a No Doubt, még mennyi albumuk volt? 5? 3?
4: Elnézést tőlem kérdezi?
0: Nem tudom, na mindegy. Tavaly ismét duettes dalt jelentetett meg a férjével, Blake Shelton country énekessel. Blake Shelton a Nézz Oda! Ez a 7. közös daluk. Nem is tudtam, hogy a Blake Shelton az ő férje. Na, látjátok, hogy nekem is van itt új?
2: Aha.
0: A Blake Shelton rohadt jó énekes, tök jó dalokkal, szeretem a countryt, amiket a Blake Sheltontól. Ezek szerint Gwennek is bejött. A szorított torok hang.
2: Úgy tűnik.
0: Ne, arra gondol. Switch Disco és Rehab, Sleep Tonight-ja a 14.

0: Taylor Swift kipolírozta az Opalite-ot a 12-en, Shakira pedig a Die Die-t letolt a Burnaboy torkán a 13-on, úgyhogy ezzel meg is volnánk. Orsi, kérlek, gyere és hozz valami magyart, valami olyasmit, ami nem a valóságról szól. Nem csak egy ötlet.
1: Visszapillantó.
2: Az évszám továbbra is 2010. Megnéztem, pontosan 16 évvel ezelőtt milyen magyar dalok pörögtek a rádiós játszási listákon, és természetesen a Hooligan sem hiányozhatott róla. Akkor éppen az Illúzióval taroltak. Ideje újra feltekerni a hangerőt, jön a Hooligans a Sláger FM-en.

0: Illusion.
1: Köszönjük szépen, és most már nem illúzió, hanem valóság, hogy Lewis Hamilton és Kim Kardashian nem rejtegeti többet a kapcsolatát.
2: De jó ég.
1: Ez azért érdekes, mert egy éve beszélgetünk róla. El lehet mondani, hogy egy Ferrari pilóta az azért hamarabb kapcsol. Nem, mint ennyi idő. De kapcsolt, úgyhogy előbb Londonban biciklizett Kimmel, aztán Párizsba utaztak, ahol az influencer egyik kedves éttermében, a Ferdiben megvacsoráztak.
2: Csendesen.
1: Piknik hangulatban Celine Dion koncertjét nézte egy óriás kivetítőn, később pedig hajókázni is elmentek. Mindezt így végigkövették azok, akik általában a hírességet végigkövetik, és szerintem a legalja népség, de mindegy. Bocs, srácok, tényleg ne haragudjatok, ha ebből éltek. Nyilván van család, el kell tartani, mindent értek, de ennyi erővel vakokat is kirabolhatok az aluljáróban.
3: Nagyon jól mondod.
1: Hamilton a fedélzeten egy hatalmas virágcsokorra is meglepte Kimet. A romantikus napok után a pilóta már a következő Forma 1-es hétvégére készül. Szóval nem titkolóznak, szerintem feladták. Nincs hova bújni. Az a bolygó azért valljuk be nem olyan nagy, hogyha híres vagy, meg a párod is híres, és szeretnétek egy rohadt, egy nyugalmas percet. Na, akkor kinőttétek ezt a bolygót. Lehet, hogy nem véletlen, hogy az az idióta a Marsot akarja betelepíteni. Szerintem az egész hátterében az áll, hogy nem tud félre menni, mert az asszony minden lát.
2: Menni fog az.
1: Loi és David Puentes Golden Summer a 11. Na és ezzel az órának is vége lesz, hogy ezt még hallgassátok, meg aztán haladunk.

0: Loi és David Puentes Golden Summer-je az utolsó dal itt a harmadik órában, már csak a legjobbak vannak hátra a top 10. Folytatjuk a kiavalli slágerlistát a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megépülhet az első magyar nagysebességű vasútvonal, két világháborús lőszer is előkerült Budapesten egy nap alatt. Zöldebb lesz a nagykörút, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. Közlése szerint a Magyar Vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A három projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek összegezte. Két második világháborús lőszer miatt is tűzszerészeket riasztottak szombaton Budapesten, az egyik eszköz a Margit-szigeten, a másik a Szabadsághíd közelében került elő. A Margit-szigeten járókelők találtak egy 8 cm-es magyar légvédelmi repeszgránátot, amelynek sérült volt a gyújtószerkezete. Néhány órával később a Szabadsághídtól mintegy 100 méterre a Dunaparton is világháborús lőszerre bukkantak. A vizsgálat szerint egy 2,7 cm-es német gyártmányú páncéltörő lőszer került elő. A rendőrség itt 100 méteres körzetben zárta le a területet. A katonai tűzszerészek a páncéltörő lőszert elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, a lezárást ezt követően feloldották. Új fasorok, több zöld felület és korszerűbb városi környezet várhat a budapesti nagykörútra. Elkészültek a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakasz megújulásának engedélyezési szintű tervei, írja a budapest.hu. A fejlesztés célja, hogy a nagykörút hosszú távon árnyékosabb, tisztább, egészségesebb és kellemesebb városi tengellyé váljon, miközben a meglévő faállomány lehetőleg nagyobb részét is megőrzik. A BKK októberben 4 lakossági bejárást szervez a nagykörúton. A programokon favizsgáló szakmérnökök mutatják be a meglévő fasorok állapotát, a tervezett beavatkozásokat, az új fásítás lehetséges helyszíneit és azokat az eseteket, amikor egy fa cseréje már elkerülhetetlen. A bejárások október 7-én, 8-án, valamint 13-án és 14-én lesznek. Október 10-én rendezik meg az őszi kapolcsi vásárt a vásártéren, ahol a település régi vásár hagyományát elevenítik fel. Az eseményen a helyi őstermelők, kistermelők és kézművesek portékái, friss terményei és házi készítményei között lehet válogatni, a családokat pedig középkori vándorjátszótér és kézműves foglalkozások várják. A gasztrokínálatban pedig ott lesz többek között a híres karcagi birkapörkölt is. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Október 10-e és november 15-e között látható Katarina Rotersz és Szolnoki József 56-26 a Vakfolt árnyéka című kiállítása a veszprémi Dubnicai palotában. A tárlat középpontjában azok a személyes történetek és emlékek állnak, amelyek a nagyobb történelmi narratívák részeként új jelentést kapnak. A tárlat a művészpáros korábbi hasonló témájú munkáinak lezáró eleme. Hétfőn egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. A fővárosban többnyire szikrázó napsütésnek örülhetünk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton várhatók az alacsonyabb értékek. Jön a segítség a közlekedőknek, nézzük, mi a helyzet a főváros útjain. Baleset történt a Budaörsi úton kifelé a Bach csomóponti felüljáró után a belső sávban. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Hétvégén a H5-ös hív a Szentlélek tér és az Aquincum között a Szentendre irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szerviz úton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasor után. Nézzünk szét egy kicsit a gyorsforgalmi utakon. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Jön a top 10, Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Gwen Stefani. Folytatjuk a kiavalli slágerlistát Loyal, akinek van egy kis szerencséje, legyél szerencsés, Tavesz Bachtáló barátom Loy a 10.

0: 8. Taylor Swift és a Fate of Ophelia, köszönjük szépen Alex Warrennek a Fever Dreamet. A Fever Dreamed? A Dreamet vagy Dreamed?
1: Mit tudom én?
0: Na ezt fejtsétek meg nekem. Köszönjük a Fever Dreamed vagy a Fever Dreamet?
2: Na is.
0: Na, magam is tanácstalan vagyok. 9. volt, az viszont egészen biztos. Orsi, gyere, én addig ennek utána nézek, hozzá valamit a múltból.
3: Visszapillantó.
4: Pontosan 13 éve három úriember tanyázott a slágerlisták élén, ráadásul heteken keresztül. Robin Thicke, T.I. és Pharrell Williams közös dala a Blurred Lines óriásit ment, és legalább ekkora figyelmet kapott a cenzúrázatlan videoklip is. Látom, Áron már keresi, mi beírjuk a dallal is. Jön Robin Thicke, T.I. és Pharrell Williams itt a Sláger FM-en. Everybody get up.

0: Rikitiki, Frikitiki és felől Farhat Williams a Blurred Lines-al. Köszönjük szépen! Csodálatos dal, de a klipjét jobban szeretem.
1: Miért?
0: Ha, ez itt a Kiavalli slágerlista, a hétszerre Gwen Stefani. Aki egyébként hűséges típus, hát nem csodálom azért. Blake Shelton szerintem azért, na, lehet egy jobb egyenesen srácnak. A marhát lekaratézz a két rodeó között, tehát azért na. Ehhez képest mekkora parti arcnak tűnt a kis Gwen a 2000-es években? A No Doubt indulásakor évekig az egyik taggal, Tony Kanállal alkotott egy pár.
2: Csak nem?
0: Nagy Kanállal habzsolta az életet. Tony.
3: Befejezte?
0: Jó elnézést. A 95-ös koncertjükön találkozott a Bush zenekar gitárosával, Kevin Rosdale-lel. Kapcsolatukat sokáig titokban tartották, tehát egy gitáros elszerette a Kanáltól. Aztán 2002-ben összeházasodtak, három gyerekük született. 2006-ban az első, 2008-ban a második, 2014-ben a harmadik.
3: Ennyi?
0: Aztán, mert hogy ezek nem a Blake Shelton gyerekei, hanem ugye a gitárosi, 2015-ben elváltak, mert hogy Gwen beleszeretett a Voice zsűritársába, Blake Sheltonba.
3: Értem.
0: Meg tudom érteni. Egyébként mindkettőjüket van ilyen. 2015 óta Blake-kel jár, és 2021-ben mentek oltár elé. Azt nézem, hogy akkor a gyerekek már azért viszonylag nagyok voltak, ugye 15 volt a legnagyobb, 13 a középső, és 7 éves a legkisebb. Hát azért már az lehet egy jó lagzit tartani, már ilyenkor értik anyát szerintem. Na, jön az én nagyon kedves új barátnőm, Tóth Abigail, aki egy nagyon tüneményes kisasszony, és a Sugar Daddy című dala a hetedik, a legelőkelőbb magyar helyezés, majd elmesélem neki. Riválisok vagyunk, de ez a csaj annyira aranyos, hogy nem tudok vele mit kezdeni.
3: Miért?
0: Majd jól hátba támadom.
4: Te bunkó.
0: Na, de mindegy, 50 pluszosokat a döntőbe, ez a jelszó. Na, jöjjön akkor a Sugar Daddy, én meg, ha már tényleg cukros bácsi, azt majd megyünk tovább.

0: hipertóniás Norma Jean Martin az Out of My Head-del az ötödik, Bibi Rixa és a Faithless New Religion-je pedig a hatodik. Köszönjük szépen, Orsi, van valami hozzáfűzni valót mindehez? Mondjuk a múltból esetleg?
1: Visszapillantó.
2: 50. születésnapját ünnepli Kozma Orsi. Az ország 1997-ben a jazz meg az révén ismerte meg, később a Cotton Club Singers tagja lett. 2007-től pedig szóló előadóként is rendkívül sikeres. Születésnapra pedig ennél optimistább dalcímet nehéz lenne választani. Na jól vagyok, reméljük Orsi is. Jön a jazz meg az a Sláger FM-en.

0: ez meg az, ma jól vagyok. Köszönöm szépen. Na jó, hogy a tegnapról kérdeztek egyébként. Na ez itt még mindig a Kia Valli slágerlista. Porsinak köszönjük az előkét. 61 éves volt, amikor 2019-ben megismerkedett a nála 39 évvel fiatalabb Emma Krodékkal. De ki?
1: Nem mondhatom meg.
0: De ki? De ki?
2: Majd később mindent elmagyarázom.
0: Ki? Tényleg?
3: Olvassa! Nézze a súgógépet az a barom!
0: Hát a Dolph Lundgren! Emma személy edzőként dolgozott, és Lundgren szerint az volt benne a különösen vonzó, hogy egyáltalán nem érdekelte a hollywoodi hírnév.
3: Mi van?
0: Annyira nem, hogy amikor Sylvester Stallone otthonában meglátogatta Al Pacinot, azt sem tudta ki ő.
1: Sajnos nem.
0: De az nem biztos, hogy nem érdekli, csak fiatal és tapasztalatlan. Nem olyan filmeket néz. Mert az simán lehet, hogy nem ismerte fel Al Pacinot, viszont tudja, hogy ki az a halványarcú szerencsétlen abból a vámpíros filmből. Na mindegy, a pár 2020-ban eljegyezte egymást, 2023-ban pedig egy 15 fős ceremónián összeházasodtak. Nem volt pénz lóvéra, mindegy. Lundgren szerint kapcsolatuk alapja a kölcsönös tisztelet és a támogatás. Meg hogy az asszony szik Hollywoodra. Mondjuk ennyi erővel engem is elvetett volna Dolph Lundgren.
4: Sajnos vagy maga vagy
0: én. Jó, mert engem is érdekel, csak én rosszabbul főzök. Hogy a többiről ne is beszéljünk. Na, jöjjön a Cameron és a légy az enyém. Nem Dolph, nem. Értem a célzást, és szeretem is, de maradjunk annyiban, hogy a negyedik.

0: Cameron és a B-Mine a negyedik helyen. Köszönjük szépen, Ors jön, és hozza valamit a hét sztárjától, hogy méltóképp vegyünk tőle búcsút.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 57. születésnapját ünnepli Gwen Stefani, aki nálunk a hét sztárja is volt. Többszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző és divattervező, a No Doubt társalapítója. 2004 óta pedig szólóban is sikeres. Én most a 2006-ban megjelent második stúdióalbumáról választottam egy dalt. Gwen Stefani következik, és a One It Up...

0: Stephanie és a Wind It Up. Köszönjük szépen! Ezzel el is búcsúztunk Gwen-től. Köszönjetek, srácok!
1: De szép kis szőrös.
0: Köszi, és akkor nézzük, hogy mi a helyzet a legjobb tízzel. Tizedik helyen ma kiszerepelt, ki akarja mondani, ki tudja, igen, jelentkezünk, na, mondjad, fiam!
2: Lloyd Get Lucky!
0: Jó van, ő volt a tízes, gratulálok!

0: harmadikán a Hertz és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je, és annyira csodálatos a 25-ös év, hogy nem tudom, a 25-ben volt Lionel Richie Magyarországon. Adott koncertet.
1: Igen.
0: Talán akkor.
1: Ahogy mondtam.
0: De most van egy hírünk róla, a újabb szív probléma miatt került kórházba Lionel Richie, aki szeptemberben már másodszor szorult kezelésre, 77 éves, és pitvar fibrillációt, vagyis szívritmuszavart kezeltek, egy ilyen minimálisan invazív ablációs beavatkozást is végeztek rajta. Tegye fel a kezét abból, aki egy szót értett ebből az egészből. Igen?
2: Igen, azt hiszem.
0: Invazív ablációs beavatkozás. Jó, mostantól kikérdezem. Szóvivője szerint minden rendben ment, Richie jól van, de egy időre pihennie kell. Emiatt egyébként 3 koncertet is lemondták, arra hivatkoztak, hogy a művésznek, ha nem dobog a szíve, az megnehezíti a koncerten való részvételt. Ezt nagyjából a szervezők elfogadták.
2: Le a kalappal.
0: Az elmúlt 3 hónapban ez a 3. alkalom, hogy egészségügyi problémák miatt került kórházba, a 77 éves. Jó egészséget kívánunk a Lionel Richie-nek, mert általában úgy énekelt itt, én nem hallottam sajnos, de úgy énekelt itt nálunk, hogy tényleg le a kalappal. Szóval ő is azok közé, az UFO-k közé tartozik, akik 77 évesen tudnak. Ja, apropó, gyerekek, ha még nem néztétek meg, akkor keressétek meg a 84 éves, vagy 86, már nem is tudom, Tom Jones egy bírói székben, ott van az a voice, ott a zsűri, és ott csak így énekel egyet, a Tower of Songot.
1: Talán hol van.
0: Hát gyerekek, na nézzétek meg, hogy 80 pluszosan hogy énekel Tom Jones.
2: Ó, miért is nem?
0: Hát figyeljetek, az valami kegyetlen. Úgyhogy minden, amit Tom Jonesról gondoltunk, gondoljuk újra, vagy szorozzuk meg 4-jel.
1: A 6-ost választanám.
0: Hallgassátok meg, keresetek rá.
1: Nézd ránk.
0: Blondish és Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor-ja pedig 3 helyet javított. Így az ezüstérem az övék.

0: Kiss és Curtis West Lovers on the Dance Floor a második, és tudjátok, a műsor Torsi szerkeszti, és nem volt szó még diétáról. És mielőtt azt hinnétek, hogy átvettem a szerkesztést, ezért nincs benne diéta, ezért most Nicole Kidmanről fog beszélni, aki nem követ szigorú diétát, köszi Orsi, tényleg, hogy ezt is elémtetted, inkább a 80-20-as szabályra esküszik.
1: Átverés az egész.
0: Ez nála azt jelenti, hogy az esetek 80%-ában egészségesen étkezik, a maradék 20-ban pedig azt teszik, amit megkíván.
2: Kiváló.
0: A színésznő korában úgy fogalmazott, gyakorlatilag mindent teszik, csak mértékkel. Különösen szereti a halakat, a tengergyümölcseit, az egyik kedvence a tonhalas garnélás, lacacos saláta.
3: Nincs ennek ízlés.
0: De csak 80%-ban, mert utána jön a 20, érted, és kieszi a zsírt a hamutából is, ha úgy van.
1: Valóban?
0: Kidman szerint nem a tiltás, hanem az egyensúly a lényeg. Ja. Ha leveszed az egyen szót róla, még úgy értem is. Ennyi volt már a Kiavalis lágerlista, a gyerekek 80%-ban ezt hallgassátok, és a maradék 20-ban azt csináltok, amit akartok. Mert hogy Alex Kenji és a Bambolé, a múlt heti győztesünk maradt, ahol volt. Az élen. Én pedig nem maradok ott, ahol vagyok, mert megyek, de jövök legközelebb is. Isten áldjon benneteket, 50 pluszosokat a döntőbe!
3: Várjunk csak, ez ismerősen cseng.
0: Szevasztok!

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Kiavalli slágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el.
2: Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
6: Ha csapatépítő, céges rendezvény vagy évzáró program szervezésén gondolkodik, választjon egy helyet, ahol a közös élmény nem ér véget a meetinggel. Hotel Golden Palace Göd, 8 hektáros park, tóparti környezet, rendezvénytermek, finom ételek és wellness, hogy a munka mellett a csapat együtt töltött idejére is jusson figyelem. Egy hely, ahol a kollégák nem csak egy asztalhoz ülnek le, hanem valódi, közös élményeket is szereznek. Hotel Golden Palace Göd, www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghitségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
8: Te valami kézi munkát csinálsz egyébként, Tamara?
9: Nem, csak rajzolok.
8: Hát az... Nagyon jó, de hát az fantasztikus.
10: Művészet.
9: Én festek.
8: Tényleg?
10: Művészet.
9: Festeni is szoktam sokszor.
8: Mi a témátok, amit rajzoltok?
9: Jön. Én legtöbbször lovakat szoktam rajzolni.
8: Igen?
9: Igen, az a kedvenc.
11: Én meg egy szívecskét is én nem tudok rajzolni.
8: Tényleg? Hányfajta szíved lehet lerajzolni?
11: 100.
8: 100.
11: A legcsonyabbtól a legszebbik.
0: Székre állok. Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Köztulajdonban marad a Rákos rendezői terület. Elindult a közbiztonsági kríziskezelő mobilcsapat Budapesten. Ellenőrzik az éjszakai felszállásokat Ferihegyen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány és a főváros közös szervezetén keresztül szoros együttműködésben valósul meg a Rákos rendezői terület fejlesztése, amely a korábbi elképzelésekkel ellentétben köztulajdonban marad. A beruházás koordinációja az áprilisban lezárt tervpályázat alapján halad majd, a megvalósításhoz pedig Európai Uniós forrásokat is bevonnak, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videójából. A beruházás finanszírozási hátterét részben a most induló Vekerle Sándor lakásfejlesztési program, részben pedig az Európai Uniós források biztosítják. Sikeresen lezajlott a közbiztonsági kríziskezelő mobilcsapat első két műszaka, amely a terepi tapasztalatok alapján fejleszti az ellátórendszert, közölte Bódis Kriszta. A szakemberek csütörtök délután 5-től éjfélig, majd péntek hajnalban indultak útnak, hogy a terepen mérjék fel a közterületi krízishelyzeteket és nyújtsanak azonnali segítséget a rászorulóknak. A munka során több embert sikerült biztonságos munkahelyre és megfelelő ellátásba juttatni, miközben a csapat folyamatosan teszteli a kialakított protokollokat. Közben készül az intervenciós csomag is, amely feltárja, milyen szolgáltatások hiányoznak, hol kell kapacitást bővíteni, vagy hol van szükség jogszabályi változtatásra. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az útról. Külön is kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldalak böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységeket. A fokozott ellenőrzés október 5-én hétfőn kezdődik és egészen október 11-ig tart. Munkacsoport alakult a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalma miatt, miután a megengedett hatnál jóval több repülőgép mozgását regisztrálták éjfél és hajnali 5 óra között, vagyis a mélyalvási időszakban. A Hungarokontroll által közzétett adatok szerint 2026 első negyedévében összesen 829 gép mozgást regisztráltak ebben az időszakban. Ez napi átlagban 9,2 fel vagy leszállást jelent a megengedett 6 helyett. A 90 vizsgált éjszakából 65 alkalommal 6-nál több gép mozgott Ferihegyen éjfél és hajnali 5 óra között. A legforgalmasabb éjszaka január 6-án volt, amikor 30 repülőgép szállt fel vagy landolt a repülőtéren. Az idei első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere a főváros körüli agglomerációban. 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban. A déli szektorban 18%-os drágulás után 850.000 forint lett az átlag. Ezen belül Érden még nagyobb volt az emelkedés, a város átlagára 22%-kal nőtt. Idén már nem a nyugati, hanem az északi szektorban a legdrágább a négyzetméter ár. Itt 6%-os emelkedés után átlagos 940.000 forintot fizettek a vevők, Dunakeszin pedig 1,18 millió forintot. Hétfőn derült vagy fátyol felhős napos száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyol felhőzet, délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden is napos idő várható, zömmel, fátyol felhőkkel és csapadék nélkül, a hőmérséklet kora reggel általában 1 és 6 fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken enyhébb idő valószínű. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal hétvégi tesztje. Fegyvert rántott a büntetőfékező a 44-esen, miközben a családja is a kocsiban ült. Őszi programokkal várja a látogatókat a Bélyeg Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Sikeresen lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló végső tesztje, számolt be róla Vitézy Dávid. A próbafutások során a vonatok már a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek utasok nélkül, miközben a szakemberek a különböző zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. Az első megállapítások szerint a próba alapvetően rendben zajlott, a 160 km/órás maximális sebesség mellett is teljes biztonságot garantáló vonatbefolyásolás rendszer megfelelően működött. Ugyanakkor az utastájékoztató rendszerek teljesítménye nem volt kielégítő, így ezek javítására a hatóságok kötelezik a kivitelezőt. Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki az M44-es autóút Békés megyei szakaszán indokolatlanul vészfékezett egy másik jármű előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott a másik sofőrre. A konfliktus előzési manővereket követő szóváltás során robbant ki, miközben a gyanúsított gépkocsijában a felesége és a gyermeke is utazott. A megfenyegetett autós egy pihenőhelynél értesítette a rendőrséget, a fékezőt előállították a Békéscsabai rendőrkapitányságra, az őrizetbe került férfi a gyanú szerint ittasan vezetett. Tűzoltók jártak a Csákvári óvodában. Az éves kiürítési gyakorlat apropóján a középső és nagycsoportos gyermekek egy rendhagyó játékos bemutatón vehettek részt, amelyet a Fejérvár megyei tűzmegelőzési bizottság szakemberei tartottak számukra. A foglalkozás célja az volt, hogy az életkorukhoz igazított módon ismertessék meg a kicsikkel a legfontosabb tűzvédelmi tudnivalókat. A gyerekek a foglalkozás során megtanulták, hogy vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívót kell tárcsázni. Emellett megismerkedtek a füstjelzők működésével is. Szepesi Tibor bejelentette távozását a labdarúgó MB2-ben szereplő Karcagi Sport Egyesület vezetéséből. A város fideszes polgármestere Magyar Péter miniszterelnök összeférhetetlenségi szabályozási terve és a civil szervezetekre vonatkozó jogszabálymódosítások miatt döntött a távozás mellett. A kormányfő szeptember közepén jelentette be az új szabályozási koncepciót. A tervezet szerint elválasztanák egymástól a politikai tisztségeket és az 500 főnél több igazolt sportolóval rendelkező sportszervezetek vezetését, vagyis a jogszabály értelmében aktív miniszterek, államtitkárok, pártelnökök, valamint országgyűlési és EP képviselők nem állhatnának nagy sportklubok élén. Változatos programokkal, köztük vízjátékkal, ékszerkészítő workshoppal és családi nappal várja az érdeklődőket októberben és novemberben a Múzeumok őszi fesztiválja keretében a Budapesti Bélyeg Múzeum, ahol a látogatók bélyeget is tervezhetnek. Október 6-a és november 15-e között a Valóság bélyegeken című kvízzel fedezhetik fel a látogatók a bélyegeken látható tények és értelmezések kapcsolatát a múzeum interaktív 500 000 bélyeget bemutató állandó kiállításán. Október 31-én a múzeum workshopján bélyeges ékszereket és egyéb kiegészítőket készíthetnek a résztvevők. A jövő hét is kellemes, napos kora őszi idővel indul. Napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni. Miközben a szél is élénk, olykor erős lesz, a hőmérséklet csúcsértéke a hétvégén már jellemzően 20 fok alatt alakul.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: imádsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám, de nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz. Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen. Vagy inkább nerc. Nyuszi, nyuszi, most meg hová mész?
1: Sláger FM.

A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

0: Szürke minden.
1: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Látványosan lelassult a budapesti lakáspiac. A Gardató egyik népszerű kempingjében keletkezett tűz. Jelentősen visszaesett a magánszálláshelyek forgalma. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Látványosan lelassult a budapesti lakáspiac, miközben egyre több eladó ingatlan jelenik meg a kínálatban, a vevők viszont óvatosabban válogatnak, írja a Pénzcentrum. A fővárosi használt lakások medián négyzetméter ára szeptemberben 1,41 millió forint körül alakult, de kerületenként és ingatlan típusonként óriási különbségek vannak, és a legolcsóbb hirdetések között már 500 ezer forint alatti négyzetméter ára is lehet példát találni. A legfrissebb adatok szerint szeptemberben már közel 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vevők országosan, miközben a telefonos érdeklődések száma mindössze 1%-kal nőtt augusztushoz képest. Budapesten még látványosabb a különbség, a kereslet 2024. szeptemberéhez képest 20%-kal maradt el. Legalább 24 embert kellett kórházba szállítani egy vasárnap reggel kitört tűz miatt a Gardató partján fekvő Bella Italia kempingből. Olasz sajtóbeszámolók szerint az egyik sérült kritikus állapotban van, 7 ember pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. A tűz röviden reggel 6 óra után még sötétben ütött ki a kempingben. A helyszínre a tűzoltók mellett számos mentőautó is érkezett. A lángok terjedésének megakadályozását többek között az nehezítette, hogy gázpalackok is felrobbantak. A beszámolók szerint mintegy 20 különböző építmény vagy egyéb szerkezet semmisült meg a tűzben. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén a nyári szezonban, a magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt. Hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége az MTI-nek küldött legfrissebb elemzésében. Budapesten látványosan ketté válik a piac. A fővárosi szállodákban augusztusban 6,4%-kal nőtt a vendégéjszakák száma, a szobafoglaltság pedig elérte a 79,7%-ot, közben az összes turisztikai szálláshely vendégéjszakáinak száma közel 7%-kal csökkent. Ennek hátterében az elemzés szerint a magán és egyéb szálláshelyek forgalmának 27%-os visszaesése áll. Pumi elnevezéssel bocsátott ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján vasárnap. Az Imrei Boglárka iparművész tervezte 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutyafajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja, tájékoztatott az MNB. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Idén október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, melynek keretében az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínre látogathatnak el. A vezetett bejárásokon a látogatók testközelből nyerhetnek bepillantást az erőművek, a távfűtőművek, a földgáz és olajipari társaságok, a vízi közműszolgáltatók, valamint a hulladékkezeléssel és feldolgozással foglalkozó üzemek működésébe. A balatoni régióban, Veszprémben, Siófokon, Keszthelyen, Litéren és Ajkán járhatók be különböző helyszínek. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jövő hét is kellemes, napos kora őszi idővel indul. Napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni. Miközben a szél is élénk olykor erős lesz, a hőmérséklet csúcsértéke a hétvégén már jellemzően 20 fok alatt alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait, és tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik igyekeznek hatással lenni a kulturális életünkre, és az a nagyon kedves hölgy, aki már nem először, nem is utoljára ül itt ebben a negyed. Akkor tudod is fejből, oké. Kis Monát köszöntöm nagy szeretettel.
2: Fia, én is köszöntök mindenkit.
1: Hát a mentes ételek, mondhatom így, nagy követét.
2: Igen.
1: Mert szerintem annyit még nem tett ember, ezért amennyit te teszel, a 10. könyved van itt a kezemben.
2: Ez a 10., igen.
1: Szívből gratulálok.
2: Köszönöm.
1: Hozzá ez óriási dolog. Ugye te mindig felvállaltad azt, hogy segítesz azoknak, akik hasonló, igen, sorstársak egyébként, meg hát olyan kapaszkodókat adsz ezekkel a könyvekkel. Egyébként most jelent meg a legújabb, tényleg, ami itt van a kezemben, a második mentes sütis könyv,
2: igen,
1: címmel. Országtorták, rizslapos receptek és új süti különlegességek, csak ezt tudtam olvasni.
2: Igen.
1: Itt minden van, 60 glutén, tej, tojás, cukor, szója, élesztő és kész lisztkeverékmentes vegán receptet,
2: igen,
1: tartalmaz.
2: Igen.
1: De nagyon szép fotókkal, hát tutibnál tutib receptekkel, ahogy én most belelapoztam, már kaptam belőle egyet. A gyermekeid is itt vannak benne, akikkel mi már találkozhatunk ebben a műsorban, most éppen iskolában vannak, gondolom. Úgyhogy megkészülnek is egyébként a következő napokra, úgyhogy most nélkülük beszélgetünk, de hát a könyv által itt vannak velünk. És hát nincs olyan alkotási folyamat, de ezt te tudod a legjobban az elmúlt évekből, ami olyan egyenes lenne, ugye, hogy valami mindig van.
2: Valami mindig
1: próbálna kizökkenteni, mert az élet már csak ilyen.
2: Igen.
1: Hogy hozza mindenféle dolgokat, és hát most is itt minden volt, ahogy elmondtad nekem,
2: igen,
1: mikrofonon kívül ebben az előkészületben. Egyébként ez meddig tartott az előkészülete ennek a könyvnek?
2: Maga az, hogy legyen egy második sütis rész, az már tavaly megfogalmazódott bennem, és én akkor már tudtam, hogy országtorta biztos, hogy kell, hogy legyen benne, és nagyon rákaptak a Facebook oldalon a rizslapos receptjeimre, és akkor már tudtam, hogy akkor jó.
1: Aha.
2: Azt is beletesszük, tehát igazából szerintem egy 4 hónap volt, mire összeállítottam azt, hogy pontosan mi legyen benne.
1: Jó, tehát ez hosszú hónapok.
2: Azért, igen.
1: Meg hát
2: igen,
1: mire
2: igen,
1: a képek elkészülnek, stb. Ha jól tudom, és azért merek csak ilyenről kérdezni, így az elején, aztán majd persze beszélgetünk konkrétan a süteményekről is, de ez most egy picit személyesebb lett a szokottnál.
2: Igen.
1: Mert ha kinyitom, belelapoztam a könyvbe, van egy fotó itt pont a gyerekek után, ahol te a testvéreddel vagy látható, de hát sajnos nem egy megszokott,
2: igen,
1: szituációban, mert történt valami.
2: Igen, történt valami. Igazából a Facebook, tehát a social media, akik követnek...
1: Ők tudják.
2: Igen, mert ezt számomra egy olyan fájdalom volt, mert egyik napról a másikra kellett elbúcsúzni tőle, hogy...
1: Hát nagyon váratlanul hagyott itt,
2: nagyon,
1: csak hogy értsék a hallgatók,
2: igen,
1: hogy miről
2: igen,
1: van szó. Nagyon jóban voltatok a testvéreddel.
2: Nagyon, nagyon.
1: Ő volt a kereszt...
2: Tomi. Tamás.
1: Apja, ugye? Igen,
2: a
1: lányomnak Tamás,
2: volt a keresztapja is, igen, igen. Mi nekünk ez egy olyan szoros szövetség volt a miánk, és akkor most jön az, amiről én soha nem beszéltem, és neked fogok először és utoljára is beszélni róla.
1: Köszönöm a bizalmat.
2: Minket korán itthagytak a szüleink, édesapám 12 éves koromban halt meg, 2 évig láttam, ahogy úgymond a rák megeszi. 23 éves voltam, amikor a nagymamámat meghalva találtam, és 27, amikor anyut eltemettük, őt 2 évig ápoltam, Tomika akkor már külön lakott, több helyen dolgozott, megszületett Olika, a nagyobbik unokaöcsém, uh-huh, ahogy tudott, jött ő is azért segíteni, de ezek a történések köszönjük egy nagyon szoros kapcsolatot idéztek elő.
1: Hát Hát jobban összekovácsolt sokkal benneteket jobban. Ez a sok veszteség, tragédia.
2: Igen, igen. És
1: hány év volt köztetek?
2: 2.
1: Ugye ő a Tüzestál étteremnek volt a séfje?
2: A tulajdonosa.
1: Ja, a tulajdonosa.
2: És
1: séfje
2: is, igen, igen.
1: Amit most, hogy mondtad, hát én biztos egy csomószor ettem ott. Újpesten?
2: Újpest.
1: Ugye, ez az étterem. És hát nagyon hamar. Nem, jó, nyilván nem lehet egy halálra felkészülni.
2: Azért nem lehet, tehát igen, furcsa. Még a szüleimnél azért tudtam, mert látszott, ahogy, uh-huh. ahogy leépülnek, stb. Nála egy születési rendellenesség volt, amiről mi nem tudtunk, mert soha nem volt koponya, CT-je vagy MRI-je. Egy érgomolyak pattant szét a fejébe, ő húsvét hétfőn nálunk volt, bohóckodtunk, stb. És másnap, egyébként amikor a könyvet fotóztuk, a sütiket bele, kaptam a telefont, hogy azonnal kórház.
1: Pont
2: már,
1: akkor.
2: Igen, akkor ugye ez neki szétpattant, megpróbálták műtéttel segíteni, de igazából abban a pillanatban, hogy ez a baj megtörtént, ő már akkor nem volt. Uh-huh. És ugye van egy protokoll, 3 napig gépeken kell lennie, uh-huh. És akkor utána azt, tehát semmi életjel nem volt tőle, és akkor ugye elkezdték lekapcsolni.
1: Ráadásul tényleg nagyon szeretett volna, bocsánat, ebben a könyvben benne
2: igen,
1: lenni?
2: Ő azért került bele, mert ő januárban felhívott engem, beszélgettünk, húgikám, könyv, hogy hát mondom, jön, ó, hát én szeretnék benne lenni. De hát mondom, hogy, hát oké, hogy ő is az ételekhez, de hát mondom, te normál alapanyagokból. Uh-huh. Nem, hogy ő csak egy fényképet szeretne velem, és hogy akkor az benne lenne a könyvben, és mindent lebeszéltünk, és én még azt is kitaláltam, hogy azon kívül megkapna még egy képet, a gyerekek közébe ültettem volna, uh-huh. és tortával letették volna a gyerekek. Uh-huh. Ez sajnos nem jött össze.
1: Na, de láttad, hogy milyen az élet?
2: De én megígértem.
1: Pont a 10-nél? Pedig kérhette volna korábban is. Nem? Valahogy pont most.
2: Igen, és itt szeretném a kiadómnak is megköszönni azt, hogy nyitott volt erre, hogy ő így belekerülhessen, és igazából, amit én akkor megígértem neki, meg tudtam tanulni.
1: Az teljesült, tehát benne igen. van a könyvben, úgyhogy, hát kedves hallgatóink, ez most egy átlagosnál is személyesebb, pedig hát azt gondolnánk, ugye, hogy a te történeted, ami mögötte van, az már eleve egy nagyon személyes indítatás, igen. meg a missziód is, de hogy hát van itt azért ennek még mélyebb
2: igen, és sokszor egyébként is. Az emberek nem tudják, hogy a mosoly mögött mi lakozik a másik emberbe.
1: Hát arról tényleg soha nem beszéltél, hogy korán elvesztítetted a szüleidet?
2: Nem beszélt, nem. Abszolút nem volt nyilvános a követőim felé.
1: Na de ti hogy, ha már, és köszönöm tényleg a bizalmat, hogy itt mesélsz erről, de hogyan birkózik meg az ember? Tehát 12 éves kora után például egy ilyennel.
2: Én akkor nem tudtam ezt egyébként felfogni. Tehát ez nálam később csattan, igen, hiába próbált anyu mindent megtenni, megbeszéltetni, nem sikerült. Uh-huh.
1: De az, hogy egymásba tudtatok kapaszkodni, úgy könnyebb volt? Egy fokkal? Mármint a tesóddal.
2: Igen, és azt mondanám, hogy az ő barátai is mindig a húguknak tekintettek, tehát, hogy
1: aha.
2: jöttek.
1: Közösen.
2: Igen. Én velük jártam szórakozni először, tehát csak úgy, hogy a bátyámmal mehettem el. Szóval, na, jó volt a mi kapcsolatunk. Uh-huh. Nagyon.
1: De neked van már ugye saját családod.
2: Igen.
1: Férj, két igen. gyerek, tehát egy szépen berendezkedtél.
2: Igen, és akkor nekik is megköszönném azt, hogy a
1: támogatást?
2: A férjemnek, igen. Sok, meg a barátaimnak.
1: Mert sok türelem, meg támogatás kell a te életformádhoz?
2: Ehhez a dologhoz. Kellett. Tehát most, hogy elvesztettem.
1: Tovább. Ja, értem. Hogyne, a lelki támogatásban.
2: Igen.
1: Okay. Egyébként most, bocsa a kérdésért, mindenfajta banálisság nélkül kérdezem, hogy tud a munka gyógyír lenni?
2: Igen.
1: Tehát el tudja...
2: Én azóta annyi...
1: A fókuszt egy picit.
2: Igen, annyi receptet készítettem azóta.
1: Amit még soha.
2: Hogy szerintem jövő január-februárig is naponta tudok kitenni egyet. Aha.
1: Jó, mert ez mindig így van, hogy te kitalálsz újdonságokat, de először azt te megcsinálod, és
2: persze,
1: csak akkor teszed ki, amikor
2: az
1: letesztelted?
2: Igen. Aha. Igen.
1: Na, mert egyébként ez hogy szokott lenni, hogy oké, most értem az indítatást, hogy miért alkottál még többet, de nem voltál ennyire termékeny korábban?
2: De, már mindig sütöttem, viszont most ebben menekültem.
1: Oké. Más volt a...
2: Igen. Igen.
1: Más volt a mögöttes. Hú, hát te most látod, tudod, hát már többször voltál itt. Most éppen kinyitottam a vöröslencsés kukoricás batyunál. Még nem is ettem.
2: Igen, ilyet, az rizslapból készült.
1: És majd csinálj meg ilyet, hogy belelapozgatok.
2: Jó, jó.
1: Mert hát ajánlom szívből egyébként azoknak a hallgatóknak is, és akkor most kérdezem, hogy akik nem érintettek, ők is jókat tehetnek ebből?
2: Igen.
1: Tehát ez nem csak mentes, vagy azoknak, akik feltétlenül ilyet kell lenniük.
2: Nem, bárki. Egyébként ugye, hogy ennyire termékeny voltam az utóbbi időben, és mondom, jó, hát ki eszi meg, mert azért volt, mikor 5-6 sütit megcsináltam egy nap. Csak már lefoglaltam az agyamat, aha, míg a gyerekek ugye iskolában voltak, és akkor mondtam az uramnak, hogy na, dobozolok, vidd, egyétek. Add a kollégáidnak.
1: Aha. És akkor
2: vitte. És akkor megették, és akkor jött haza, mondom, na, ez ette, az ette, és hogy ízlet, hát elfogyott.
1: Uh-huh. Hú, nagyon izgalmas hivatás a tiéd is egyébként, hogy mindig valamit kitalálni, de hogy jönnek ezek az ötletek? Van, hogy felkelsz reggel, és már
2: és
1: ott
2: akkor,
1: van?
2: Igen.
1: Hogy tehát mint egy dalszerzőnek, igen, hogy akár megálmodja a
2: igen, hogy most
1: dalszöveget, vagy az zenét?
2: Vagy van sok meggyem, már ugye nekünk van vagy 4-5 fánk, és hát ezt a meggyet nem fért mindenbe a fogyasztóba, el kellett sütögetni. És akkor jó, akkor meggyesre teptek. És akkor azon kattogott az agyam, hogy akkor ilyen piskótás, olyan krémes, ilyen...
1: Na, de ez egy állandó kísérlet.
2: Igen.
1: És ezt hogy képzeljük, hogy van olyan is, ami ehetetlen, most bocs?
2: Van. Egyébként pont a múltkor beszélgettem egy követőmmel, és írtam neki, hogy hidd el, hogy nekem is van, amikor nem sikerül. Na ne, de. Tehát nekem is van, és akkor ott állok.
1: De azt is elküldött szétosztani.
2: De. Ott állok fölött, azt röhögök. Aha. És akkor, ja, igen, szerintem az volt a hiba, és akkor ezt kijavítom.
1: Jó, olyan nincs, hogy te nem kóstolsz meg valamit.
2: Mindent megkóstolom.
1: Tehát az muszáj. Na, sajtos igen, szív a következő.
2: Igen, az is rizslapos.
1: Na most az a rizslap, ezt segíts már nekem, én, aki kétszer voltam életemben a konyhában. Jó, kis túlzással. De hát én nem veszek rizslapot. Az mi?
2: Ez igazából egy a tavaszi tekercs.
1: Igen.
2: Tettél már?
1: Hogyne?
2: Na hát az is a rizslap. Rizslap, aha, igen.
1: És ezt bemegyek a boltba, így kérem, hogy rizslapot
2: hát
1: szeretném.
2: Hát érdemes a kínai boltba keresni, uh-huh, mert ott általában mindig van. És annyira sokrétű, mert az ember azt hinné, hogy tényleg csak a tavaszi tekercset lehet elkészíteni belőle, pedig nem. Még palacsinta utánzatot is csináltam belőle. Aha.
1: Itt látom, hogy még sörélesztő pehely,
2: igen,
1: rutinmentes is,
2: igen,
1: kell a
2: szóráshoz. Az egy ilyen sajtos ízvilágot ad neki. Uh-huh.
1: Na, de akkor nem megyünk messzire, bolognai táskát.
2: lehet
1: belőle készíteni. Na, de mondd már, hogy hogy jönnek az ötletek?
2: Fú.
1: Szörfölgetsz a neten?
2: Van, amikor csak ilyen képeket nézegetek, uh-huh, és akkor hú, de jó lenne ezt mondjuk átmentesíteni, és akkor átmentesítem, de a végén már teljesen másképp néz ki, mert akkor már jön az ötlet, hogy azt inkább nem oda, meg nem aha, így, és így.
1: Jó, ugye a tesódról beszéltünk, és még egy picit maradjunk nála, hogy ő séf is volt akkor ezek,
2: igen,
1: szerint?
2: Igen, étterem tulajdonos.
1: Na, de ti tudtatok erről is beszélni? A kajákról?
2: A kajákról?
1: Vagy ő nagyon más vonalat képviselt?
2: Hát ő azért más
1: képviselt. Jó, tudom, hogy kommerszebb
2: igen,
1: volt.
2: Neki nagyon igazából nem volt a kaja úgy köztünk téma, mert ők átjöttek ünnepekkor, karácsonykor. Ő tudta, hogy itt akkor hogy kánelmentes kaja lesz.
1: Ja, tehát akkor nem az volt, hogy főztél neki külön?
2: Nem.
1: Nekik, hanem itt ők is azt tették,
2: azt,
1: amit ti.
2: Aha, aha, igen. És akkor
1: így szerette?
2: Igen, mindig elmondta a véleményét, és a legnagyobb az volt, az a tavalyi karácsonyi, igazából, tehát az utolsó karácsonya nálunk, hogy a lányom szereti a tárkonyos levest. Hát, Tomika nem akar belőle lenni, de én csináltam egy édes burgonyás sütőtökös krémlevest. Mondom, gyere, kóstold már meg! Át, krémlevest! Át, ünöm! Na, mondom, csak nyalikázz meg! Hát két tányírra levett belőle, na, és azt mondta, hogy annyira finom, hogy még az étterembe is betenni.
1: De jó. Na, hát ez a ez
2: igazából nekem ő volt a legnagyobb kritikusom, pont azért, mert ő más szemmel nézte.
1: És elfogadtad tőle mindig?
2: Persze.
1: Én a negatíva, vagy az a kevésbé.
2: Aha, azt is. Tehát én nem, ő, hogy mondjam, ő más szájízzel ette, mert hogy ő ugye nem volt allergiás.
1: Aha.
2: És ő azért szerette a különbségeket keresni benne.
1: És talált?
2: Nem igazán.
1: Nem hát igazán. Akkor az is egy jó, nem az igazán. Is egy jó vissza.
2: És az, hogy jól bekajált mindig, és akkor húgikám úgy lefeküdnék aludni egy kicsit. Na, nekem ez volt a végszója mindig.
1: Aha. És le is feküdt ott?
2: Ott nálunk mondtam, mehetsz a kanapéra, vagy a nagyszobába.
1: Jó. Tényleg finom volt akkor a kaja. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, Kismonának meg még inkább örülök. Hát sok titulust mondhatnék a nevéhez, még írót is, hiszen már a 10. könyvét hozta el nekünk a Mona konyhája sorozatban. Ez már a második mentes sütis könyv, de egyébként a 10.
2: Igen.
1: Kiadvány nagyon szép ez is, mint mindegyik, kemény kötéses, végig gyakorlatilag színes fényképekkel illusztrált, és tök jó képek, nagyon incsiklandó módon vannak befotózva, ezek ezt jól megtanultátok, az ételfotózást. Ez 10 év is egyébként, minden évben egy könyv?
2: Hát igen, végül is mondhatjuk azt.
1: Na, szóval szinte, igen. Már volt idő kitanulni ezt az egészet.
2: Igen, meg én az elején, amikor a Vivi lett, tehát a sorozatot, azt ő kezdte el fotózni, én elmondtam neki, hogy én nem szeretnék cicomás képeket. Tehát nekem az a lényeg, hogy középen legyen az ételsüti, tök mindegy, hogy mi az. Nem kell 620 kanálka, villácska, szalvétácska, mit tudom én mi, mert nekünk, én azt gondolom, és a visszajelzések is ezt mondják, hogy nekünk ételallergiásoknak nem azt fogjuk megnézni, hogy most szívecskés tányírom, hanem minket a kaja, az étel érdekel, hogy az tényleg úgy nézzen ki.
1: Elárulsz kulisszatitkokat?
2: Persze, kérdezel.
1: Hát hogy van ez ilyenkor, hogy ugye megvan a könyv, megcsinálod vagy hát a könyv ötlete, összegyűjtöd a recepteket, és akkor ti ezt egybe fotózzátok
2: otthon,
1: le?
2: Otthon lesütöm, és akkor jön a Vivi, és akkor befotózzuk.
1: De otthon fotózzátok?
2: Igen. Na,
1: komolyan?
2: Igen. Tehát nekem ilyen food stylist meg, nem, tehát én nem, nekem nem. Jöjjön csak a fotós, meg én.
1: Csiki
2: meg,
1: Vivienről van szó, ugye?
2: Csiki Vivien,
1: csak vivizedő,
2: igen.
1: De hogy tudják, igen, hogy róla beszélünk.
2: És én azt gondolom, de meg lehet engem cáfolni, de ez az én véleményem és az én érzésem, ha ott egy food stylist belenyúl, az már nem az én elképzelésem,
1: igen,
2: lesz.
1: Az már más irányba viszi.
2: Az, igen, az a lényeg, hogy én azt lássam, amit én szeretnék, hogy a többiek, tehát az emberek, akik megveszik a könyvet, azt lássák, amit sugall ez, ja, az
1: világos,
2: egész.
1: Világos.
2: Az én elgondolásomat.
1: Nógrádi Katalin dietetikus írt ajánlást,
2: igen,
1: a könyvethez.
2: Igen. Mindegyikhez egyébként, Katika. Egy ismerem régóta.
1: De most 60 recept van benne,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Ennyi szokott lenni általában,
2: igen,
1: a könyveidben? Ja, hogy
2: ez valamár egy ilyen
1: bevált szám.
2: Igen, igen.
1: Na, köles kréker, most, hogy itt nyitottam ki. Például mi az, ami nálatok állandóan visszatér az újak közül? Van ilyen?
2: Már
1: valaki megszerette a gyerekek közül, vagy?
2: Fél? Jaj, van. Hát a sütőtökös brownie. Az nincs benne egyébként ebbe, de az nálunk, figyelj, most ne neves ki, a kiskutyám 2 éves lesz vasárnap, és születésnapi buli lesz neki.
1: Na, hát nem nevetlek ki, nekünk is van kutya, és reggelente kávézik.
2: Na.
1: Hát a kutyás szakemberek, akik ide jönnek, elmesélnek, nekik fogják a fejük, hogy itt jó ég, hogy mi van ott,
2: igen,
1: nálunk.
2: Igen, tehát nálunk ez olyankor úgy történik egyébként, hogy elvisszük egy nagy ilyen állatos bevásárlás, ott választhat egy dolgot, utána átmegyünk, és papikápot kap egy bizonyos helyen, és akkor onnan haza, és akkor 2-re jönnek a vendégek.
1: Jaj, még az is van?
2: Persze!
1: Rendes buli.
2: Okay. Hát azt mondom, rendes
1: buli. Jó, én azt hittem, hogy az a buli, hogy elviszitek választani.
2: Nem, mert igazából csak az első szülinapját akartam így megtartani, mert az előző két kutyusomnak is az volt. Viszont, hogy Tomika elment, így azt mondtam, hogy minden lehetőséget megragadok, hogy akiket szeretek, azokkal
1: együtt a pillanatokat.
2: Legyünk, és így Kolbikának megint lesz szülinapi partia.
1: Na, akkor
2: és
1: az a neve, hogy Kolbika.
2: Kolbász.
1: Oké. Okay.
2: Tacskó. És ott akkor is például már meghozták a férjemék a sütőtököt, hogy sütőtökös brownie.
1: Én még nem is ettem olyat, úgyhogy. De minden sütőtökös dolgot, még a sütőtökös forró csokit is kipróbálom. Aha. Tehát amit csak el tudsz képzelni, ez valahogy kibanad, de majd akkor küld át a receptet.
2: Jó.
1: Na, pinyakoláda.
2: Na, hát ugye az a kókusz meg az ananásznak a keveréket.
1: Jó néz ki.
2: Mint a koktél.
1: Ez a süti, ugye, igen. Ha már sütikről beszélünk, igen, a könyv, igen, kapcsán. De finom is?
2: Nagyon. És az ott vannak ugye az országtorták. Na,
1: fú. Na, arról mesélj már az országtortákról, ez egy jó téma.
2: Igen, az országtorták... Én arra törekedtem, tehát ha most valaki megnézi a fényképet, nem azt fogja látni, hogy ez egy kerek torta, meg agyon van cicomázva. Ami nekem szempont volt, hogy az ízvilág az megmaradjon,
1: igen,
2: de úgy elkészítve, hogy azt egy kezdő is meg tudja csinálni.
1: Én most odaadom neked, keresd már kiben, vagy mutasd már, kérlek, az országtortát. Tehát ez hány országtortát
2: tíz,
1: jelent?
2: Tíz országtort.
1: A tíz évre visszamenőleg?
2: Nem, össze-vissza. Aha. Tehát amik eddig voltak, azokból válogattam. Uh-huh. 10 darabot ki. Egyébként mindjárt.
1: Az a baj, hogy most azért...
2: Nézd meg, Szabolcsi almás mágtorta. Tehát ez például egy ilyen, mint a piskót, a tekercs, olyan jellegűen csináltam meg, de a töltelék hozza azt az ízt, ami az eredetibe, a piskóta, ami az eredetibe, meg a bevonat, ami az eredetibe.
1: Uh-huh.
2: Csak más köntös csináltam, vagy a gesztenye, a kicsi gesztenye, hol van? A kicsi gesztenye, látod, mint ilyen kis muffin formában, igen, a sütés nélkül.
1: Óriási.
2: Tehát itt az volt a lényeg, hogy tényleg ez
1: bár,
2: igen,
1: okay, még akár én is.
2: De úgy igen, okay, igen, pontosan.
1: Aki nem vagyok egyébként annyira ott,
2: igen,
1: a konyhában. Na, az ország tortáiról most azért vagyok gondban, mert valameddig követtem, őrség zöld aranya van ilyen?
2: Olyan is van,
1: és ott benne van?
2: Nincs.
1: Az nehéz egyébként?
2: Nekem ezek voltak ízvilágilag.
1: Értem, oké. Mert hogy ott az évente van, mert nem vagyok benne,
2: igen,
1: és akkor jártas, ezért segíts,
2: igen,
1: a témában.
2: Van cukormentes is, meg van a normál.
1: Mind a kettő van?
2: Igen.
1: Mindig, igen.
2: Aha.
1: Jó, én néha kóstolgattam, néha nem, néha értem, hogy miért lett ez az első, néha uh-huh, nem. Hogy vagy te ezzel?
2: Én úgy, hogy cukrászdába egyébként soha nem kóstoltam országtortát. A somlói revolúció viszont már nálam egyszer elkészült otthon.
1: Aha.
2: Már én imádom a somlóit. Az a könyvben is benne van, egy kicsit módosítottam rajta, finomítottam rajta. A gesztenyé is például azért került bele, mert én imádom a gesztenyét, tehát olyan kedvencek is kerültek ebbe, aha, bele. Mert, na, azért sok országtorta van már, és nehéz,
1: hát
2: volt,
1: igen,
2: válogatni, és
1: igen,
2: próbáltam,
1: pont
2: hogy
1: ezt akartam.
2: Mákos is, csokis is, gesztenyés is, gyümölcsös is.
1: Jó, sok szempontot figyelme,
2: igen,
1: lettél.
2: Igen.
1: A gyerekek most mennyit segítettek neked? Mert arról már utóbbi években beszéltünk többször, hogy ők is belettek vonva.
2: Abszolút. Sőt, most még többet segítenek. Még többet vagyunk együtt, mert és a férjem is. Bárhol megyek, el akarsz jönni? Megyek, persze.
1: Na.
2: Tehát, hogy...
1: Tehát többször tart veled, mint korábban?
2: Igen.
1: Mert emlékszem, egyszer itt is voltatok szerintem.
2: Na, ő nem volt.
1: Már nem a mikrofon előtt, de elkísért egyszer.
2: Nem.
1: Biztos?
2: Nem. Biztos.
1: Akkor bocs, akkor nem is ismerem?
2: Nem.
1: Na jó,
2: ide nem kísért. Ő amúgy most dolgozik. De, tehát így... Például bevásárlás, vagy csak akár valamit megnézni, és jön. Azt tudni kell, hogy neki 2024-ben halt meg az édesanyja, 2025-ben az édesapja.
1: Ugye egymás után.
2: Tehát aztán jött Tomika, ugye a testvérem, uh-huh. és most pár hónapja egyébként meg a nagybátyja halt meg.
1: Hú, őrület. Reméljük, hogy ez a vége is igen, ennek a rossz
2: így kijutott szériának. Most ebből. Úgyhogy...
1: De egymásba kapaszkodva?
2: Igen.
1: Élitek túl ezt az időszakot?
2: Igen.
1: Hát az a lényeg, hogy, hogy ott vannak neked meg. Vagy vagytok egymásnak.
2: Igen.
1: De azt láttam eddig is, hogy szinte egy emberként támogatják, amit te csinálsz.
2: Igen. Meg ugye? Egyébként az életképek fotózásánál ott van ő is.
1: Na, akkor láthatja ő.
2: A gyerekeket.
1: Kedves közönség
2: is. Fotózzuk.
1: Mennyire nehéz a blogger élet? Mindig kitalálni új tartalmakat. Bírod még, meg szereted?
2: Bírom, szeretem. Vannak nehezebb napok, tehát amikor én sem vagyok úgy lelkileg, mert ugye ezek az elmúlt dolgok mondjuk éppen aznap nem úgy keltem föl, és úgy jobban rajtam vannak, de terelem a figyelmemet. Tehát itt nagyon fontos az, hogy, hogy ne arra gondoljunk, hogy mit történt, hanem arra, hogy mondjuk ő onnan velünk van egész nap.
1: És segít.
2: És segít.
1: És segít. Vagy hát a lélekben ott van ez a lényeg. De valahogy a szülőket is tudtad így kezelni? Vagy őket még nem feltétlenül?
2: Aput nem. Annál nagyon gyerek voltam, tehát ott az később problémát is okozott. Anyunál meg három napig. Hát fogalmazok úgy, hogy nagyon gatya voltam, de nagyon gatya. És akkor negyedik nap felálltam, nekem menni kell. Dolgozni kell, csinálni kell. És akkor ott is mentem, és csináltam.
1: Megterelted a,
2: igen.
1: a figyelmet.
2: És csendbe gyászolok magamba.
1: Most is ez történik? Egyébként?
2: Most annyi...
1: Vagy ez, ahogy itt van a könyvben, kvázi, mint egy utolsó privát fejezet, ebben ez is egy segítség?
2: Igen.
1: Tehát az írás az terápia is lehet?
2: Igen. Igen, abszolút.
1: A nehéz időkben, úgyhogy a hallgatóknak is ajánljuk, de előtte olvassák el mindenki.
2: Igen, egyébként már annyiszor gondolkoztam, hogy tényleg az én életemből már könyvet lehetne írni.
1: Hát már itt a tizedik.
2: De
1: értem,
2: nem,
1: az életrajzit.
2: Igen,
1: okay.
2: Igen. Tehát,
1: de azt miért nem írod meg?
2: Nem tudom.
1: Nem tudsz hozzákezdeni?
2: Nem tudok hozzákezdeni.
1: Ez pont az érintettség okán.
2: Igen, nem tudok. Tehát lehet, hogyha lenne egy olyan személy, aki megírja az én történetemet, vagy hogy mondjam, úgy, hogy velem beszél, és akkor nem tudom. Lehet, hogy aztán két év múlva azt mondom, hogy na, csapjunk bele.
1: Erre szerintem megérik az ember.
2: Meg, igen.
1: Mert itt egy olyan alkotó, amilyen te vagy, már tényleg 10 könyvvel kijött, hát szerintem érezni fogod, hogy mikor kell elkezdeni leülni és megírni mindent a gyerekkor érzésektől egészen a mostanig, de azért örülök végül is, hogy beszélsz erről, mert tulajdonképpen azért példát mutatsz ezzel, tehát ezzel is adsz egyfajta kapaszkodót, hát hiszen azért az emberek tele vannak tragédiákkal, valószínűleg a követőid is.
2: Biztos, hogy van, és szerintem sokan nem gondolták volna ezt, hogy én miken mentem keresztül. Mert mindig csak azt látják, hogy én mosolygok, bohóckodok, vicceskedek, mert ez is egy menekülés.
1: A vicceskedés?
2: Igen.
1: Jó, de az sok mindenen átsegít.
2: Pontosan azért.
1: Tehát ez nem egy ördögtől való dolog.
2: Igen.
1: Addig jó, amíg tudsz.
2: Igen.
1: Egyébként. No jó, én nagyon sok erőt kívánok neked. Köszönöm. Ehhez. Mennyire látod most előre az életedet? Tehát lesznek közönség találkozók? Hogy szokott ez lenni?
2: Én nagyon szeretnék egy ilyen nyári piknikszerűt.
1: Aha. Ez ott, ahol laktok?
2: Hát egy olyan, akár a Margit szigeten.
1: Ott volt már egyébként?
2: Nem.
1: Na, akkor ez egy jó ötlet.
2: Szóval vannak ötleteim, csak az elmúlt két éve sajnos olyan volt, hogy
1: volt mivel foglalkozni.
2: Igen. És így... Na, ja.
1: Értem, de ezt leszámítva szeretsz találkozni a követőiddel, az olvasóiddal?
2: Én szeretek.
1: Az mindig egy élmény.
2: Abszolút szeretek. Nem is olyan rég volt a Sernek egy rendezvénye, és ott is jelen voltam.
1: Aha.
2: Nagyon írtócukik voltak, És azt tudni kell, hogy nekik volt annó évekkel ezelőtt, azt hiszem, hát talán 9, egy rendezvényük, ahova vittem a Tomit is. Mert az Andrássy úton volt ilyen hamburgerezés, és a Sár is kiment a kis futrákkal, és akkor a Tomi volt, mint szakács, én meg ugye, mint a blogger. És azért, tehát mikor ez jött ez a felkérés, azonnal mondtam rá erre igent.
1: De akkor is vannak nagyon jó találkozások, meg élményteli találkozások. Tehát és azt gondold el, hogy azoknak milyen élmény ez, akik téged követnek, szeretnek.
2: Igen.
1: Hogy élőben találkozhatnak veled.
2: Egyébként, ha csak telefonon, ugye, mikor mondjuk tőlem vesznek, vagy rendelnek könnyet, és valami miatt felhívom, és tényleg te vagy? Ja, olyan cukik, de olyan, és meglepődik, hogy én hívom föl, és kérdezem meg. Nagyon aranyos.
1: És hát miért ne lehetne?
2: Pontosan.
1: Tehát nem esik le a gyűrű az ujjadról.
2: Nem, úgyhogy. És akkor van, hogy már jönnek a gyerekek, de kivel beszélsz még mindig, mert mondjuk már 20 percet csacsogok.
1: Jó, hát na. Anya azért teszi, hogy hosszú távon is működjön a blog. Én nem is szeretem igazából ezt a blogger szót, mert azért te sokkal több vagy annál. Tehát azért a bloggereknek általában nincs 10 könyvük, ott készülnek. De valószínűleg hozzátartozik az egész, tehát bloggerség nélkül lehet, hogy ez sem lenne.
2: Igen. Szokták kérdezni, hogy mi vitt arra, hogy ezt az egészet elkezdtem, és mindig mondom, hogy én csak csoportokba kezdtem megosztani a receptet, aztán mondták, hogy legyen egy Facebook oldalam, hát jó, legyen, megcsináltam, de én akkor, ha nekem azt mondják, hogy X könyv, meg itt, meg ott vagyok jelen, én biztos, hogy akkor teliben neveltem.
1: Ha nem hiszem.
2: Gyerekek, nem.
1: Na, és látod már itt, hogy a 10. Hát kedves hallgatóink, szívből ajánlom Kis Mona konyhája sorozatának vadonatúj könyvét. Ez most már ott van mindenhol?
2: Szerintem most már mindenhol.
1: Jó, a második mentes sütikönyvet, de az oldaladon külön is megrendelhetik.
2: Igen.
1: Mondja el minden elérhetőséget, most ez a lélektani pont van.
2: Van a Facebook, ugye a Mona élet az ételallergiával, és akkor TikTok, Instagram, YouTube is van.
1: Mindenhol megtalálnak.
2: Mindenhol.
1: Oké. Kis Monát keressék. Országtorták, rizslapos receptek, új és süti különlegességek, 60 glutén, tej, tojás, cukor, szója, élesztő és kész lisztkeverékmentes vegán
2: recept. És cukorbetegeknek és érbetegeknek is jó.
1: De jó. Na, szóval ez egy nagyon fontos, praktikus könyv oda otthonra. Éljenek vele is, keressék. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. A bizalmadat meg még inkább.
2: Én
1: köszönöm.
2: Is köszönöm.
1: Fel a fejjel, meg hát sok ilyen még sok ilyen, nem ezzel a háttérrel persze, meg nem ilyen történetekkel, de azt gondolom, hogy sok rossz után most már tényleg jön a jó. Tehát most már csak a legjobbakat kívánom.
2: Köszönöm.
1: Neked, nektek, csak a családnak és meg a gyerekeknek, a férjednek. Ez az enyém a könyv.
2: Igen, az a tiéd.
1: Én ezt viszem is haza, kedves hallgatóink. Monától elköszönök, de önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még mi is fogunk találkozni. Ez.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kis Monának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Köztulajdonban marad a Rákos rendezői terület. Elindult a közbiztonsági kríziskezelő mobilcsapat Budapesten. Ellenőrzik az éjszakai felszállásokat Ferihegyen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány és a főváros közös szervezetén keresztül szoros együttműködésben valósul meg a Rákos rendezői terület fejlesztése, amely a korábbi elképzelésekkel ellentétben köztulajdonban marad. A beruházás koordinációja az áprilisban lezárt tervpályázat alapján halad majd, a megvalósításhoz pedig Európai Uniós forrásokat is bevonnak, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videójából. A beruházás finanszírozási hátterét részben a most induló Vekerle Sándor lakásfejlesztési program, részben pedig az Európai Uniós források biztosítják. Sikeresen lezajlott a közbiztonsági kríziskezelő mobilcsapat első két műszaka, amely a terepi tapasztalatok alapján fejleszti az ellátórendszert, közölte Bódis Kriszta. A szakemberek csütörtök délután 5-től éjfélig, majd péntek hajnalban indultak útnak, hogy a terepen mérjék fel a közterületi krízishelyzeteket és nyújtsanak azonnali segítséget a rászorulóknak. A munka során több embert sikerült biztonságos helyre és megfelelő ellátásba juttatni, miközben a csapat folyamatosan teszteli a kialakított protokollokat. Közben készül az intervenciós csomag is, amely feltárja, milyen szolgáltatások hiányoznak, hol kell kapacitást bővíteni, vagy hol van szükség jogszabályi változtatásra. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az útról. Külön is kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldalak böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységeket. A fokozott ellenőrzés október 5-én hétfőn kezdődik és egészen október 11-ig tart. Munkacsoport alakult a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalma miatt, miután a megengedett hatnál jóval több repülőgép mozgását regisztrálták éjfél és hajnali 5 óra között, vagyis a mélyalvási időszakban. A Hungarokontroll által közzétett adatok szerint 2026 első negyedévében összesen 829 gép mozgást regisztráltak ebben az időszakban. Ez napi átlagban 9,2 fel vagy leszállást jelent a megengedett 6 helyett. A 90 vizsgált éjszakából 65 alkalommal 6-nál több gép mozgott Ferihegyen éjfél és hajnali 5 óra között. A legforgalmasabb éjszaka január 6-án volt, amikor 30 repülőgép szállt fel vagy landolt a repülőtéren. Az idei első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere a főváros körüli agglomerációban. 11,5%-kal több, mint egy évvel korábban. A déli szektorban 18%-os drágulás után 850.000 forint lett az átlag. Ezen belül Érden még nagyobb volt az emelkedés, a város átlagára 22%-kal nőtt. Idén már nem a nyugati, hanem az északi szektorban a legdrágább a négyzetméter ár. Itt 6%-os emelkedés után átlagos 940.000 forintot fizettek a vevők, Dunakeszin pedig 1,18 millió forintot. Hétfőn derült vagy fátyol felhős, napos száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyol felhőzet, délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden is napos idő várható, zömmel, fátyol felhőkkel és csapadék nélkül, a hőmérséklet kora reggel általában 1 és 6 fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken enyhébb idő valószínű. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Köztulajdonban marad a Rákos rendezői terület. Elindult a közbiztonsági kríziskezelő mobilcsapat Budapesten. Ellenőrzik az éjszakai felszállásokat Ferihegyen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány és a főváros közös szervezetén keresztül szoros együttműködésben valósul meg a Rákos rendezői terület fejlesztése, amely a korábbi elképzelésekkel ellentétben köztulajdonban marad. A beruházás koordinációja az áprilisban lezárt tervpályázat alapján halad majd, a megvalósításhoz pedig Európai Uniós forrásokat is bevonnak, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videójából. A beruházás finanszírozási hátterét részben a most induló Vekerle Sándor lakásfejlesztési program, részben pedig az Európai Uniós források biztosítják. Sikeresen lezajlott a közbiztonsági kríziskezelő mobilcsapat első két műszaka, amely a terepi tapasztalatok alapján fejleszti az ellátórendszert, közölte Bódis Kriszta. A szakemberek csütörtök délután 5-től éjfélig, majd péntek hajnalban indultak útnak, hogy a terepen mérjék fel a közterületi krízishelyzeteket és nyújtsanak azonnali segítséget a rászorulóknak. A munka során több embert sikerült biztonság helyre és megfelelő ellátásba juttatni, miközben a csapat folyamatosan teszteli a kialakított protokollokat. Közben készül az intervenciós csomag is, amely feltárja, milyen szolgáltatások hiányoznak, hol kell kapacitást bővíteni, vagy hol van szükség jogszabályi változtatásra. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az út. Külön is kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldalak böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységeket. A fokozott ellenőrzés október 5-én hétfőn kezdődik és egészen október 11-ig tart. Munkacsoport alakult a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalma miatt, miután a megengedett hatnál jóval több repülőgép mozgását regisztrálták éjfél és hajnali 5 óra között, vagyis a mélyalvási időszakban. A Hungarokontroll által közzétett adatok szerint 2026 első negyedévében összesen 829 gép mozgást regisztráltak ebben az időszakban. Ez napi átlagban 9,2 fel vagy leszállást jelent a megengedett 6 helyett. A 90 vizsgált éjszakából 65 alkalommal 6-nál több gép mozgott Ferihegyen éjfél és hajnali 5 óra között. A legforgalmasabb éjszaka január 6-án volt, amikor 30 repülőgép szállt fel vagy landolt a repülőtéren. Az idei első 8 hónapban átlagosan 872 ezer forintba került a házak és lakások négyzetmétere a főváros körüli agglomerációban. 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban. A déli szektorban 18%-os drágulás után 850 ezer forint lett az átlag. Ezen belül Érden még nagyobb volt az emelkedés, a város átlagára 22%-kal nőtt. Idén már nem a nyugati, hanem az északi szektorban a legdrágább a négyzetméter ár. Itt 6%-os emelkedés után átlag 940 ezer forintot fizettek a vevők, Dunakeszin pedig 1,18 millió forintot. Hétfőn derült vagy fátyol felhős, napos száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyol felhőzet, délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden is napos idő várható, zömmel, fátyol felhőkkel és csapadék nélkül, a hőmérséklet kora reggel általában 1 és 6 fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken enyhébb idő valószínű. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Látványosan lelassult a budapesti lakáspiac.

0: a Gardató egyik népszerű kempingjében keletkezett tűz, jelentősen visszaesett a magánszállás helyek forgalma. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Látványosan lelassult a budapesti lakáspiac, miközben egyre több eladó ingatlan jelenik meg a kínálatban, a vevők viszont óvatosabban válogatnak, írja a Pénzcentrum. A fővárosi használt lakások medián négyzetméter ára szeptemberben 1,41 millió forint körül alakult, de kerületenként és ingatlan típusonként óriási különbségek vannak, és a legolcsóbb hirdetések között már 500 ezer forint alatti négyzetméter ára is lehet példát találni. A legfrissebb adatok szerint szeptemberben már közel 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vevők országosan, miközben a telefonos érdeklődések száma mindössze 1%-kal nőtt augusztushoz képest. Budapesten még látványosabb a különbség, a kereslet 2024. szeptemberéhez képest 20%-kal maradt el. Legalább 24 embert kellett kórházba szállítani egy vasárnap reggel kitört tűz miatt a Gardató partján fekvő Bella Italia kempingből. Olasz sajtóbeszámolók szerint az egyik sérült kritikus állapotban van, 7 ember pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. A tűz röviden reggel 6 óra után még sötétben ütött ki a kempingben. A helyszínre a tűzoltók mellett számos mentőautó is érkezett. A lángok terjedésének megakadályozását többek között az nehezítette, hogy gázpalackok is felrobbantak. A beszámolók szerint mintegy 20 különböző építmény vagy egyéb szerkezet semmisült meg a tűzben. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén a nyári szezonban, a magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt. Hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége az MTI-nek küldött legfrissebb elemzésében. Budapesten látványosan ketté válik a piac. A fővárosi szállodákban augusztusban 6,4%-kal nőtt a vendégéjszakák száma, a szobafoglaltság pedig elérte a 79,7%-ot, közben az összes turisztikai szálláshely vendégéjszakáinak száma közel 7%-kal csökkent. Ennek hátterében az elemzés szerint a magán és egyéb szálláshelyek forgalmának 27%-os visszaesése áll. Pumi elnevezéssel bocsátott ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján vasárnap. Az Imrei Boglárka iparművész tervezte 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutyafajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja, tájékoztatott az MNB. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Idén október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, melynek keretében az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínre látogathatnak el. A vezetett bejárásokon a látogatók testközelből nyerhetnek bepillantást az erőművek, a távfűtőművek, a földgáz és olajipari társaságok, a vízi közműszolgáltatók, valamint a hulladékkezeléssel és feldolgozással foglalkozó üzemek működésébe. A balatoni régióban Veszprémben, Siófokon, Keszthelyen, Litéren és Ajkán járhatók be különböző helyszínek. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jövő hét is kellemes, napos kora őszi idővel indul. Napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni. Miközben a szél is élénk olykor erős lesz, a hőmérséklet csúcsértéke a hétvégén már jellemzően 20 fok alatt alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: főleg, ha lemegy a nap.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Erosz, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Köztulajdonban marad a Rákos rendezői terület, elindult a közbiztonsági kríziskezelő mobil csapat Budapesten, ellenőrzik az éjszakai felszállásokat Ferihegyen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány és a főváros közös szervezetén keresztül szoros együttműködésben valósul meg a Rákos rendezői terület fejlesztése, amely a korábbi elképzelésekkel ellentétben köztulajdonban marad. A beruházás koordinációja